itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Random Trip 2017-es Zenehíd című lemeze is forog, nem is olyan sokára. Erről most a Bridging Between-t várhatjuk. A Kozma Orsi Quartet tagjai Kozma Orsi, Cseke Gábor, Hárs Viktor, Mohai András. Előadásukban a Where című melódia indul, számítok önökre a folytatásban is, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, elérkeztünk ma hajnali utolsó összeállításunkhoz, amelyben a Megasztárban felfedezett Bartók Eszter is énekel, jön a világ tetején. Előtte Fényes Szabolcs és Mihály István szerzeményét is lejátszom, Sapszon Orsi énekel, holnap ki tudja, látsz-e még, ez az örökzöld címe, és regi zenével kezdünk, Aladány Bene 27 játszik, zárt ki a világot, ezt választottuk a csapat 2020-as lemezéről, és ezzel a válogatással én most búcsúzom, este 10-kor viszont újra várom Önöket, itt a Jazzin. Jó hét!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Sulyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a Tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
2: Hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam. És ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Lokodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon, az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, és megforduló szemük kancsítva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek. Mert a mindennapos agyvérszeg

egészen úgy, mint hajdanában rég volt. Mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irgámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos ősz.

úgy rémlett, egy szárny sugam felette, s felém hajol az, amit eltemettem rég.

0: Nézd csak. Tudom, hogy nincsen miben hinnem. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkora az úrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak itt nem lelek se most, se holtan. Bizony most már, hogy izmaim lazulnak. Úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
1: Intermezzo Bálint Edinával, itt a Jazzin.
2: A vonalban Pilci János, a Budapesti Vonósok koncertmestere. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
2: Péntektől vasárnapig ismét különleges zenei élményekkel várja a közönséget az Óbudai Társaskörben a 8. Óbudai Zenezug Fesztivál. Mi volt a cél annak idején, amikor a fejükből kipattant az ötlet, hogy legyen egy ilyen fesztivál?
3: Miután van már egy olyan fesztiválunk, ami tulajdonképpen büszkén mondhatjuk, hogy évtizedek óta áll, és tulajdonképpen saját magát, hogy úgy mondjam, viszi előre azzal, hogy azon a fesztiválon, ez a másik fesztiválunk, a Haydn Fesztivál, ott mindig Haydn éppen akkor aktuális szimfóniát jelent mutatjuk be. Azért úgy gondoltuk, hogy Budapesten, tehát ahol élünk, ahol dolgozunk, ahol tulajdonképpen azért a legtöbb koncertünk is lezajlik, és szeretnénk magunknak egy olyan ünnepet, ünnepség sorozatot, egy olyan fesztivált, amelyik egy kicsit bemutatná azt a helyet is, ahol mi vagyunk, és erre egyébként az Óbudai Társaskör, amely a zenekar otthona, tulajdonképpen fantasztikusan alkalmas, hiszen egy olyan helyszínt kell elképzelni, ahol a koncerttermen kívül egyébként több olyan terem, szoba, akár kert is van, ami nagyon otthonos, nagyon hangulatos, és hát ez volt igazából talán a fő indító ok, amiért mi elkezdtünk gondolkozni több mint 8 évvel ezelőtt ennek a fesztiválnak a megindításán, közösen az Óbudai Társaskörrel, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon bevált, nagyszerűen működő fesztivál, és hát én is csodálkozva látom, hogy már a 8. lesz idén megtartva ezekből a fesztiválokból.
2: Elrepült az idő, ugye?
3: Így van, nagyon.
2: És hogyan épül fel az idei fesztivál?
3: Minden fesztiválunkon általában vannak olyan elemek, amik hagyományosak, és amit nem szeretnénk elhagyni. Számunkra nagyon fontos, tehát a Budapesti Vonósok Kamarazenekarának számára nagyon fontos, hogy támogassuk a fiatalokat, támogassuk azt a generációt, amelyik tulajdonképpen most kezdi úgymond a szárnyait bontogatni, most kezd majd a színpadra lépni. Ezért az első koncertünk most már tényleg hagyományosan mindig arról szól, hogy olyan zeneiskolás fiatalokat, tehetségeket hívunk meg, akik valamilyen fajta versenygyőzelemmel, egy nagyobb teljesítménnyel már felhívták magukra a figyelmet, és az ő műsorszámaikból állítunk össze egy hangverseny, mindig ez a nyitó koncert, ez egyébként most június 5-én pénteken este 6 órakor lesz, és mindig meglepve konstatáljuk, hogy tulajdonképpen mennyire érett produkciókat lehet hallani, hogy ugye párhuzamosan azzal, hogy általában elég sok a panasz azzal kapcsolatban, hogy hát a gyerekek nem annyira tanulnak zenét, inkább sportolnak, vagy más dolgok érdeklik őket, hogy mégis évről évre fantasztikus tehetségek kerülnek elő az országból szerte. Tehát ugye nem csak Budapesten, hanem vidékről is jönnek természetesen. És annyi a jelentkező, hogy ezekből tulajdonképpen nagyszerűen nagyon változatos, érdekes, és nagyon-nagyon magas színvonalú programot lehet összeállítani.
2: Ez amiből lesz a Cserebogár című koncert?
3: Így van, ez amiből lesz a Cserebogár, így van, ennek egy címet is adtunk, és ez évről évre ugyanez.
2: Hát ez nagyon jól kifejezi azt végül is, amiről szó van.
3: Így van, pontosan, és hát idén is így lesz ez, és már meg is volt erre az első próba, épp a mai nap folyamán, és nagy várakozásokat tekintünk elébe.
2: A fesztivál második napján a Budapesti Vonósoknak kiváló vendége lesz. Ki ő? Nem szeretném én elmondani, mondja el ön.
3: Igen, valóban egy kiváló vendégünk lesz. Ránki Fülöp fiatal zongoristáról van szó. Játszottunk már vele természetesen, és nagyon-nagyon örömmel hívtuk meg újra. Ráadásul egy olyan darabot fog megszólaltatni, ami elég ritkán hangzik el. Liszt Ferencnek a fiatalkori zongora verseny, ami a Malediction, tehát az átok alcímet viseli. és Fülöp ezt már játszotta, igazából a Budapesti Vonosok is játszottam már ezt a darabot, de nagyon régen, úgy emlékszem, hogy talán több mint 20 éve hangzott el ez utoljára, és annak ellenére, hogy egy fiatalkori darab, tehát egy ritkánban is, nem is annyira ismert darab, mégis nagyon sok minden benne van már a Lisztnek azokból a vonásaiból, amik aztán később nagyon jellegzetessé tették az ő zenélés, a zenéjét, a műveit, úgyhogy ez lesz tulajdonképpen a úgynevezett kiemelt műve ennek a második koncertnek, tehát ez majd június 6-án szombaton lesz, szintén 6 órakor.
2: A fiatal tehetségek, akik előző nap bemutatkoznak, valószínűleg részt vesznek ezen a koncerten is, ugye? Tehát biztos, hogy ők is nagyon kíváncsiak arra a zenei világra, amit Ránki Fülöp és önök mutatnak meg.
3: Hát nagyon reméljük, hogy aki tud, ott lesz, és meg tudja hallgatni majd azt, hogy Ránki Fülöp milyen magas szinten fogja eljátszani ezt a Liszt Ferenc művet.
2: Uh-huh. És akkor még nem is beszéltünk az egész fesztiválról. Jövünk vissza Pilc Jánossal, a Budapesti Vonósok koncertmesterével itt az Intermezzóban.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Pilc János, a budapesti vonósok koncertmestere. Péntektől vasárnapig zajlik a 8. Óbudai Zenezúg Fesztivál az Óbudai Társaskörben. Egy hagyományos eseményről van szó, de mégis évről évre újabb és újabb elemekkel próbálnak megkedveskedni a közönségnek. Ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy az első nap a tehetségkutatásról szól majd, illetve a fiatal ifjú tehetségek mutatkoznak be a Miből lesz a cserebogár című koncerten. A fesztivál második napján pedig a zongoraművész Ránki Fülöp lesz a budapesti vonósok vendége. Milyen újdonságokat hallhat még a közönség ezen a koncerten?
1: Miután a budapesti vonósok jövőre ünnepli az 50. születésnapját, azért el lehet képzelni, hogy miután a kamarazenekari repertoár nem olyan fantasztikusan nagy, sajnos ez nem egy szimfonikus zenekarnak a repertoárja, és nem is egy vonós négyesé, akik ugye tudjuk, hogy nagyon gazdag repertoárból válogathatnak. Ezért mindig nagyon szeretnénk valami olyan újat találni magunknak, tehát olyan új utakat, vagy olyan új darabokat, amik megfognak minket, és amit nagyon szívesen mutatunk a közönségnek. És ezzel kapcsolatban pedig nagyon fontos nekünk, hogy ne szakadjunk el a kortárs zeneszerzőinktől sem. És most ezúttal Orbán Györgynek egy vonószenekari művét fogjuk eljátszani, ami hát nem is tudom, talán már hangzott el Magyarországon, de mindenképpen nagyon-nagyon ritkán játszott. Másrészt pedig egy olyan átiratát fogjuk eljátszani Richard Strauss Rózsalovak szikjének, ami egy méltán népszerű mű, ami szintén tulajdonképpen egy számunkra teljesen járatlan út. Tehát mondhatnám, hogy ez a Richard Strauss Kostyán Péter Rózsalovak szik, ez egy ilyen kicsit ilyen betetőzése, ami újra való törekvéseinknek, tehát ez a legnagyobb kihívás számunkra, ez a második koncert talán ezen a fesztiválon.
0: A zárónap is grandiózusnak ígérkezik. Ki lesz a vendég?
1: Hát ott is nagyon különleges vendégünk lesz. Paja Bea, akivel szintén nem először dolgozunk együtt, de mindig nagyon nagy örömmel, mert mindig nagyon nagy meglepetéseket tud nekünk szerezni. Nem titok, hogy nagyon szívesen kirándulunk egy kicsit más műfajok felé is, tehát hogy nem csak feltétlenül a nagyon szigorúan vett klasszikus zenét játsszuk, és talán most már mondhatom némi dicsekvéssel, hogy most már rutinunk is van ebben. És ez nagyon jó, mert természetesen Paja Bea a művészete azért nem csak abban a szempontból más, mint amilyen, hogy nem szigorúan a klasszikus vonalak mentén halad, hanem abból a szempontból is, hogy talán az improvizáció, a sokféleség, a nagyon sok színű zeneiség is az ő sajátja, és ebben mi nagyon-nagyon nagy örömmel vagyunk partnerei, és mindig hatalmas sikert szokott aratni ez az összeállítás, amikor mi vele lépünk fel.
0: Mi lesz repertoárom? Mit lehet tudni a koncertről?
1: Igazából ez egy meglepetés összeállítás. Ez a műsorban is így van összeállítva. A műsor első felében egyébként játszunk egy Doknány Jernő szerenálót, ami egy vonós triónak az átirata. De az első fele után tulajdonképpen aztán majd egy olyan meglepetés fog kialakulni, ami azt hiszem, hogy talán bármi nagyjából persze tudjuk, hogy mit fogunk játszani, de azt gondolom, hogy talán ez még a próbák folyamán is alakulhat.
0: Hát ráadásul azért Paja Bea zenei világából lehet következtetni arra, hogy nagyjából mi csendül majd fel, de mégis összességében a Zenezúg Fesztiválnak mi a missziója, hiszen azért nem pusztán a koncertekről szól.
1: Így van, én azt hiszem, hogy talán az a missziója, hogy mindenképpen minél szélesebb körben, vagy minél szélesebb módon bemutassuk magunkat, bemutassuk a zenekart, a zenekar erősségeit, bemutassuk azt a helyszínt, ahol a zenekar dolgozik. Bemutassuk azokat a művészeket, akik közel állnak hozzánk, vagy azokat a zenei irányzatokat, műfajokat, amik nagyon közel állnak hozzánk, vagy egyre jobban érdekel tulajdonképpen minket, mert hát nyilván egy zenekar életének is van egy fejlődése. Tehát ugye nyilván nem arról van szó, hogy van egy repertoárunk, amit aztán minden évben eljátszunk több-kevesebb koncerten, vagy különböző helyeken, hanem egyszerűen kicsit ugye a zenekar életének változásait is szeretnénk megmutatni a közönségünknek.
0: Hát ugyanakkor ebből az alkalomból önök is egy kicsit közelebb kerülhetnek a közönségükhöz, hiszen alkalom nyílik arra is, hogy akár kötetlenül beszélgessenek egymással.
1: Így van, miután az árókoncert talán a legkönnyedebb a három hangverseny közül, azért úgy gondoltuk, hogy tulajdonképpen ezt egy kicsit még könnyedebbé tegyük, és ezért az utolsó koncert után szintén hagyományosan most is lesz egy kerti mulatság, ez körülbelül este 8 órakor lesz. Itt egy egyszerű, tulajdonképpen egy ilyen kerti gulyáspartit kell elképzelni, ahol persze természetesen találkozunk a közönséggel, itt kötött beszélgetések alakulnak ki, tehát itt aztán egészen hogy mondjam, személyessé válik a közönségünkkel való viszony, ami szintén nagyon fontos zenekarunknak.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, jövünk mindjárt vissza. Vendégem Pilc János, a Budapesti Vonósok koncertmestere. Jazzy.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Pilci János, a Budapesti Vonósok koncertmestere. Hát idén elég sűrűn fesztiváloznak, hiszen az Óbudai Társas Körben lesz a 8. Óbudai Zenezug Fesztivál, azonban Pápán részt vesznek a Haydn Fesztiválon is. Hát olyannyira, hogy ez önökhöz kapcsolódik, hiszen önök rendezik meg.
1: Így van, ennek a fesztiválnak tulajdonképpen már egy nagyon hosszú története van. Ugye az, hogy ez a 29. Haydn Fesztivál, ezt el lehet képzelni, hogy ez tulajdonképpen a zenekar még fiatal kora óta zajlik, hiszen idén, vagyis jövőre 70 éves a zenekar. Ez eredetileg egyébként Eszterházán, tehát Fertődön kezdődött, akkor, amikor még az ottani kastélyban nem túl sok ilyen hasonló esemény volt, és aztán egy néhány éve ez átkerült, és a pápai Eszterházi kastély ad most már helyet ennek a fesztiválnak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kedves, hogy úgy mondjam, gyerekünk, akiről nagyon-nagyon nem szeretnénk sohasem lemondani. Annyira nem, hogy egyébként fejünkbe vettünk egy kis érdekességet, még hozzá azt, hogy minden évben azt a Haydn szimfóniát adjuk elő, a hányadik fesztivál éppen zajlik, tehát most idén a 29-es számú, 29-nek írt Haydn fesztivált, Haydn szimfóniát, egy Édur szimfóniát fogjuk eljátszani. És hát nagyon reméljük, hogy majd még fog menni az összes, persze ezt már nem mi fogjuk befejezni, ha ez így lesz, hiszen 104 szimfóniát írt József Haydn.
0: A különböző műfajok megmutatása is koncepció a Haydn Fesztivál apropóján?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen azt sajnos nem tudhatom, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt hogyan zajlottak a Haydn Fesztiválok. Én magam 15 éve vagyok koncertmestere a Budapesti Vonósok kamarazenekarának. De a mostani műsor az igazából úgy néz ki, hogy mind a mellett, hogy természetesen Haydn művei vannak a reflektorfényben, tehát mindig a legelső darab, tehát a nyitó koncertnek az első száma az mindig az aktuális sorszámú Haydn szimfónia, és természetesen nagyon fontos a klasszikus zene, de mint minden fesztiválon, és ugye itt ez igazából egy szabadtéren zajló fesztivál, itt is azért teret kapnak azok a művek, vagy azok az irányzatok, amik egy kicsit túlmutatnak a szigorúan vett klasszikus kereteken. És tulajdonképpen ezt megpróbáljuk, ezt a kettőt ötvözni, és egyébként rájöttünk, hogy nagyon-nagyon sokszor nagyon jó kiegészítik egymást ezek a különböző, hogy úgy mondjam, irányzatok. Mint ahogy időnként különböző zeneszerző, különböző korok zeneszerző is nagyon-nagyon jó reflektálnak egymásra. Hogyha most ki kéne emelnem valamit, akkor talán ez egy számunkra egy nagyon kedves és nagyon érdekes koncert, pont a második, ahol a Sárik Péter Trióval játszunk együtt, és hát ugye ők egy fantasztikus csoportosulás, ez a trió, egy jazz trió, akik viszont szintén nagyon-nagyon közel állnak a klasszikus zenéhez, és ugye ismertek a Bartók feldolgozásaik, és igazából Bartókot játszunk velük. Szóval tulajdonképpen van egy olyan közös, hogy úgy mondjam, nyelvünk, ami őket is érdekli, és ami nekünk is első rendű fontosságú, tehát hogy hogyan játszunk, mennyi Bartók zenét tudunk játszani, és hogyan, és ezt a műsort már egyébként többször előadtuk együtt, persze természetesen Haydn Fesztiválon még nem, és azt hiszem, hogy most is nagy örömmel fogjuk játszani.
0: A Sárik Péter Trió abszolút otthon van a klasszikus zenében is, és hát kiválóan elegyítik a különböző műfajokat. A Jazzation koncert első felében Haydn Császár Kvártettje csendül majd fel. Ugye itt a fesztivál névadóját vonós zenekari megszólalásban lehet majd hallani. Hogyan készülnek például erre a koncertre?
1: A koncert szintén egy kicsit tulajdonképpen egy átmenet valahol a klasszikus zene, illetve a picit más nézőpontból előadott, szintén klasszikus zene között. Igazából évek óta a terveink között szerepelt, hogy ezt a vonós nézést eljátsszuk. Ugye köztudott, hogy kamarazenekarok nagyon szívesen játszanak időnként olyan vonós nyíléseket, amelyek nagyon jól szólnak nagyobb apparátusokon. Tehát erre már régebben is voltak különböző próbálkozások, tehát Leonard Bernstein is a bécsi filharmonikusokkal ugye eljátszotta a késői Beethoven kvártetteket, amik szintén nagyon nagy felfedezés számba mentek akkoriban, amikor ezeket elkezdték játszani. És egy kis kamarazenekarnak pedig különösen nagyszerűen tudnak állni olyan vonós nyílések, amik, hogy is mondjam, csak tehát egy bőgővel, és egy kicsit feldúzasztott vonos létszámmal egy kicsit másfajta hatást tudnak elérni, és mi erre a pont a Kaiser Quartettet éreztük nagyon-nagyon alkalmasnak Haydn-től, és mivel ez egy Haydn fesztivál, ezért úgy éreztük, hogy az utolsó koncerten mindenképpen muszáj eljátszanunk tőle egy olyan valamit, amit egyébként még soha nem játszottunk. És ez párosul aztán majd tulajdonképpen a Jazz és együttessel közös Vivaldi 4 évszak feldolgozása, ami azt hiszem, hogy talán a 4 évszak az a darab, ami nagyon-nagyon sokféle előadásban szólalt már meg a világtörténelme. Azt hiszem ez a legtöbbet feldolgozott és a legtöbbet idézett klasszikus mű, de ez az a fajta darab, amit tulajdonképpen nem lehet elégszer, és nem lehet elég sokszor, és elég sokféle módon megszólaltatni, mert mindig lehet benne valami érdekeset találni. Ugye eleve a programjából kiindulva, hiszen ugye tudjuk, hogy ezek egy szonettekre épül 4 hegedű verseny, tulajdonképpen egészen fantasztikus hatásokat ki lehet találni, és ebben egy nagyszerű partnerre találtunk egy pár éve a Jazzation együttessel, és mi nagyon reméljük, hogy ez egy jó zárása lesz a Haydn Fesztiválnak.
0: Ugye most ugrottunk egy nagyot az időben, hiszen a Haydn Fesztivál július 17-e és 19-e között zajlik majd, de garantáltan eljön. Ez is. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, mi is, nem sokára Pilc Jánossal, a Budapesti Vonósok koncertmesterével. Jazzy.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Pilc János, a budapesti vonósok koncertmestere. A nyár kellős közepén kitelepülnek majd Pápára, ott lesz a Haydn Fesztivál. Az előbb szépen megbeszéltük a fesztivál végét, de az elejéről nem sok szót ejtettünk, pedig akkor például Bogányi Bencével adnak majd közös koncertet.
1: Így van, nem ez az első alkalom, hogy Bencével játszhatunk. Igazából a fagott, ami ugye az ő hangszere, nem egy tipikus szóló hangszer, tehát tudjuk, hogy egy zenekari, inkább egy mély fekvésű hangszer, amin talán kevésbé szoktak hatalmas versenyműveket, vagy nagyon csillogó darabokat eljátszani, és azt hiszem, illetve nem is azt hiszem, hanem biztos vagyok benne, hogy Bogányi Bence az egyik olyan valaki, aki ebből a fagottból egy egészen fantasztikusan szóló hangszer tud varázsolni, és erre tulajdonképpen egy ragyogó alkalma lesz a Mozart fagott versenye, ami ugye nagyon jó harmonizál a Haydn 29. szimfóniája után. Ráadásul ez egy kicsit megbolondított Mozart lesz, mert itt különböző hangverseny áriák is fognak szerepelni a fagott verseny mellett. Tehát tulajdonképpen Bogányi Bencének lehetősége lesz arra, hogy a fagott minden oldalát bemutathassa. És hát nagyon-nagyon várjuk ezt a koncertet, mert tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy egy nagyon baráti viszonyban is vagyunk ezzel a kiváló művésszel.
0: A Haydn Fesztivál is 3 esti koncertet tartalmaz. Ez mennyire kíván feszített tempót a budapesti vonósoktól?
1: Ez nagyon feszített tempót kíván. Nagyon-nagyon intenzív próba periódus, illetve periódusok előzik meg mind a két fesztivált, és persze a két fesztivál nagyon közel van egymáshoz, és természetesen ilyenkor szinte összecsúszik a felkészülés, úgyhogy mondhatom, hogy heteken át egész nap próbálhatunk, és kell is próbálnunk, viszont ez hál' Istennek, ezen mindig átsegít a munka nagyságán és nehézségén az, hogy nagyon-nagyon jó a viszony a tagok között. Tulajdonképpen hagyományosan olyan a tagságunk, hogy mindenki nagyon szívesen segít a másiknak, nagyon-nagyon baráti a légkör, nagyon kellemes, nagyon kedves. Én nem tudnék elképzelni igazából jobb közeget egy ilyen zenei társuláshoz, ahol pedig hát nyilván a munka hevében természetesen történhetne mindenféle olyan dolog, ami esetleg félrevisz minket a céltól, de hál' Istennek soha nem történik, és én nagyon kívánom, hogy a zenekar mindig is maradjon ilyen.
0: Úgyhogy neki ugorhatnak a következő 50 évnek.
1: Hát örömmel.
0: Hogyan ünneplik majd meg jövőre az 50. jubileumot?
1: Igazából még csak lehet, hogy egy picit már el vagyunk ezzel késve, mert még csak így elképzeléseink vannak, mert pont most ezekben a hónapokban valahogy annyi koncert jött össze számunkra, hogy tulajdonképpen nem tudtunk még leülni, és teljesen pontosan átbeszélni, hogy mik lesznek azok a rendezvények, hogy hogyan szeretnénk azt megmutatni magunknak is, és a közönségünknek is, hogy mi hogyan éltük meg ezt az 50 évet. De egész biztos, hogy nagyon-nagyon intenzív, és nagyon-nagyon nagy örömmel várjuk ezt az alkalmat. Azért ezt nem olyan nagyon sok együttes mondhatja el magáról, hogy 50 évet tulajdonképpen ilyen sikerekben, és ilyen módon, hogy úgy mondjam, élt meg, és ennyi koncertet adott, és ennyi lemez csinált, és ennyi turnét, és ez óriási, és hát nagyon igyekszünk, hogy ez továbbra is megmaradhasson.
0: Hát és ez a legjobb, hogy a koncertek miatt nem jut most idejük az ünnepi év szervezésére.
1: Így van, talán majd nyáron, amikor ezek lezajlottak, akkor majd számot tudunk vetni önmagunkkal. Persze aztán már jönnek azonnal a következő céljaink, több érlet sorozatunk is fut párhuzamosan, úgyhogy szerencsére nem panaszkodhatunk.
0: De most a soron következő 2 fesztiválhoz kívánok nagyon sok sikert. Ugye az egyik az Óbudai Társaskörben a 8. Óbudai Zenezug Fesztivál, a másik pedig Pápán a Haydn Fesztivál júliusban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát azt kívánom, hogy sokszor beszélgessünk a következő 50 évben is. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm szépen.
0: Pilc János, a budapesti vonósok koncertmestere volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: 7 óra 27 perc, egy szombati programra invitálnék mindenkit, hogyha azt mondom, hogy vendégünk Radnóti Róza, zongora, művész, akkor nyilván zenei eseményre gondolhatnak, de ez összművészet, és minden, ami Bartók, ami önökben élő Bartók, Bartók reflexiók. Ez a délután a Budapest Music Centerben reflexiókról szól, egy gyönyörű kiállításról szól, amihez természetesen Rózának, illetve a családjának köze van, gondosan összeállított műsorról szól, és bármilyen furcsa, a hangunk mellett vizualitás is társul, úgyhogy Radnóti Róza zongora művészt, a Reggeli Express vendégét filmekről is faggatom.
2: Az egyik film, ami ezen a vetítésen látható lesz, az a bizonyos zenefilm, amit Kerényi Mihály rendezett, és amiben én magam zongorázom, Ligeti Muzika Ricercata című zongoraciklusát, ami tulajdonképpen az apropóját adta annak is, hogy Bartók 14 Bagatell című zongoraciklusából készül most Kerényi Mihályékkal a második közös zenefilmünk. És ezzel a vetítésen ebből a filmből láthatnak majd részleteket, különleges alkalom lesz. És amiatt a két zongoraciklus filmre vitele, mert nekem van egy olyan elképzelésem, hogy Ligeti nagyon nagy inspirációt meríthetett Bartók elsőként megjelent 14 Bagatell című zongoraciklusából, az ő saját elsőként megjelenő Muzika Ricercata címet viselő zongoraciklusának az írása közben.
1: Könyvtárban lesz az filmvetítés és a beszélgetés, utána pedig átmész anyukádhoz?
2: Akit érdekel ez a három esemény egymás után, szerintem egyébként nagyon izgalmas lett. Édesanyám tart egy tárlatvezetést azokból a textilekből, amit ő a Bartók 14 Bagatell című ciklusa inspirációjára készített, és este pedig ezután a koncertteremben meg lehet hallgatni egy kamara estet, amiben egyébként élőben is játszom majd részleteket a 14 Bagatellből, de emellett egy-két olyan klasszikus mű is felcsendül majd, mint a Kontrasztok, vagy az Első rapszódia. Ami viszont különlegessége lesz a koncertnek, az talán egy ritkán hallott próbálkozás, vagy akár azt is megmerem kockáztatni, hogy még soha nem próbált, hogy Szalai Fatima barátnőmmel, aki egy csodálatos énekes, elsősorban népi stílusban működik, vele megkísérlünk olyan Bartók dalokat előadni, amiket ő a saját népi énekhang technikájával is meg tud valósítani, és ezzel megkeressük az összhangot a Bartók által klasszikussá tenni próbált népzene és az eredeti népi dallamok között. Elsősorban ezek a szövegek, ezek nagyon-nagyon sok részben szerelmi ihletésűek, ami ugyebár a Szent Ivánéhez abszolút köthető.
1: Mit kapunk ezzel, egy teljes Bartókot, egy szeret Bartókot, vagy egy más Bartókot?
2: Egy olyan Bartókot, ami azoknak az embereknek, akik ennek a délutánnak a létrehozásában részt vettek, az ő nézőpontjaikból is meg lehet figyelni, hogy mi jelent egy ilyen nagy hatású zseninek az életművét újra gondolni, új kontextusba helyezni, de azt gondolom, hogy ezzel talán jó teret teremtünk azoknak az érdeklődőknek, akik szeretik Bartók zenéjét, szeretnék akár klasszikus formájában élőben újra hallgatni azokat a remek műveket, amiket amúgy sokszor hallunk, de szeretnének akár új asszociációkat is társítani hozzá.
1: Az asszociációhoz művésznek kell lenni, vagy a befogadásnak nem része és nem alapvetése, hogy az ember művész, pláne, hogy művész családból származó legyen? Ez nem letolás volt, hogy... Róza, neked csak pázdít van.
2: Ez biztos, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az ember

0: befogadóként nyitott szemmel és füllel és lélekkel elsősorban érkezzen, és bármi, ami őt a befogadás során meghatja, az csak jó irányba vezetheti a zenehallgatás, vagy filmnézés, vagy kiállítás nézés közben.
1: Ez rendben van, ez hatodika. Neked a nyár az mi?
0: Szerencsére elég sűrűnek ígérkezik a június-július, lesz még több koncert ezen kívül, és fesztivál részvétel is, úgyhogy sokféleség ígérkezik erre a nyárra, remélem lesz meg benne azért pihenés is. Abszolút ki tudok kapcsolni, de inkább az a gyönyörű, amikor mondjuk úgy tudok kikapcsolni, hogy abban akár része van a művészeteknek is, tehát például nekem nagyon sokat szokott jelenteni, amikor hobbiból nagyon szeretek énekelni, és akkor csatlakozom egy olyan kórushoz mondjuk, akikkel a zenei irodalom remek műveit tanuljuk meg együtt, vagy bármi olyan kreatív folyamat, amiben az ember igazából energiát nyer, és nem kiad magából. Én sose gondoltam egyébként úgy zeneművekre, hogy mint hogyha egy panoptikumban nézném őket, hiszen akik ezeket a műveket megírták, akár Bartókról, akár más nagy zeneszerzőkről, vagy drámaírókról, vagy bárkiről beszélünk, szerintem ők azokat azért írták meg, hogy az emberek az utókor ízlelgesse, és megtalálja a saját maga számára érdekes mondani valót ezekben a csodákban, és tulajdonképpen a kor tapasztalataival, életvitelével, érzésével, érzelemvilágával újra és újra színpadra vagy közönség elé tárja őket. Én erre csak azt tudom mondani, hogy Bartók például ezen a koncerten sok olyan zene fog elhangolni, ami adott esetben a lehető legőszintébb emberi érzelemből született, mert amikor ő adott esetben a népdalgyűjtő körútjain volt, akkor olyan módon szembesült a zene mindennapokban jelenlevésével, ahol a nép az énekli, táncolja ezeket a csodákat, és ő ezzel semmi más nem tett, csak azt a hangulatot a saját hangzásvilágával gazdagítva elhozta a városi embereknek is. És azt gondolom, hogy amikor ezeket a zenéket hallgatjuk, akkor semmiképpen nem szabad úgy hozzájuk állni, mint hogyha ez valami érinthetetlen tökéletesség lenne, annak ellenére, hogy tökéletesek, és nagyon sokat mondóak, nagyon tartalmasak, felfoghatatlanul komplexek, de éppen ez az, amitől én ezeket nagyon élvezem játszani és tanulni, hogy végtelenül emberiek.
1: És végtelenül emberi dolog megköszönni Radnóti Róza zongoraművésznek, hogy beszámolt nekünk a szombati Bartók Reflexiók eseményről a Budapest Music Centerben, amiben tehát lesz zene, lesz képzőművészet, sok-sok mozgókép, illetve az önökben élő Bartók. Önökkel együtt invitálok mindenkit a Reflexiókra.

0: Express főváros centrikus program ajánlójában legyen a lokális szépségé, illetve a jóságé a főszerep. A lokális szépség nálam azt jelenti, hogy mindenkit invitálok a belvárosba. Ma este hétre a Deák téri evangélikus templom nem hoz, hanem ba, ami ismerkedő helyként nagyon ismerős, meg meeting pointként, hogy csúnyán fejezzem ki magam, de ott belül ma egy csembaló estet élvezhetnek Ratkó Ágnes jóvoltából, és természetesen a budapesti Bach héten szereplő program Bachokat kínál a C-dur preludiumtól egészen a preludium és fuga BWV 876-ig F-mollon, C-duron és mindenem keresztül még egyszer. Tehát várják és élvezzék a Ratkó Ágnes hangjait a város közepén, egy picikét a város szélén, zöldben, de közel a centrumhoz, vagyis hogy a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán élvezhetik a színpadra fel sorozatban a Város Minor Kórust. Ez a bizonyos színpadra fel a 2024-ben indított Fringe program keretében, ami a Magyar Zeneháza missziója, egy pályájuk elején járó feltörekvő zenei és hobbi zenekaroknak szóló pályázat, és itt ők, akiknek még alig volt alkalmuk a szélesebb körben való bemutatkozásra, nos, megmutathatják magukat. Jó sokan, jó mosolyogva a Városminor Kamara Kórus egy különleges kalandra hív mindenkit a reneszánsz ihlette játékos a varázslatos világba, finom polifóniákkal, táncos dallamokkal és fülbemászó harmóniákkal. Az időpont pedig ma este 7 óra. Jóságot is ígértem, de előtte szépség, gyönyörűség, unikum, ami csak nekünk van, és csak nekünk érthető, de hála Istennek nemzetközileg is elismert. A Színház Aranykora sorozatban Törőcsik Mariról lesz egy előadás holnap délután 3-kor a Jókai Klubban, Szebényi Ágnes Színház történész jóvoltából. Törőcsik Mariról gondolkodom, hogy kell-e valamit mondani, hogy nagyasszony, meg világsztár, nemzeti érték, kimondhatatlanul jól van, ami van, ezt ő mondta, illetve Pilinszky János is mondta róla, úgyhogy holnap délután 3-kor a Jókai Klubban csodálják újra, és még mindig Törőcsik Marit, és akkor most végre jöjjön a jóság, ami annak köszönhető, hogy sok-sok színházi ember összeállt sok-sok színházi emberért, vagyis, hogy együtt a színpadért jótékonysági gála holnap este 7-kor a Víg Színház nagy színpadán. Ez már a 9. alkalom, amikor a színházi dolgozók szakszervezete ül, áll és mozog a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttér dolgozók támogatására. Együtt a színpadért a címe, és több mint 100 fellépő közreműködő csatlakozott már honorárium nélkül. A Víg Színház a gála teljes jegybevételét a Segítsünk alapítványnak utalja át. A gála fővédnöke Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, az est háziasszonya változatos és gyönyörű ruhákban Peller Anna. A rendező pedig nem rokonként, de nagyon aggódóként Peller Károly. A fellépők sorát pedig nem tudom se ABC sorrendben sem, se, hogy el és megosztani önökkel Ágoston Katalintól kezdve Barnák Lászlóig, illetve rajta keresztül, és még mindig csak a B betűnél tartok, Papadimitru Atine, Szabó P. Szilveszter, Török Újhelyi Tamás, Trokán Anna, Ungár Hanga, Viktor Balázs, Zádori Szilárd segítségével jutottunk el a Z betűig, meg a program ajánló végéig, úgyhogy legyenek jók, a város közepén is keressék a szépet, és élvezzék a programokat, amihez jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Egy rendkívül súlyos témával folytatjuk, már az adás elején is ezt mondtam. Itt van velünk Stáli Kata, a Hintalovon Alapítvány szakmai vezetője, akivel a legújabb gyermekjogi jelentést elemezzük. Jó reggelt, Kata, köszönjük szépen, hogy itt vagy. És ugye ti minden évben elkészítitek magát a jelentést, és minden évben van, hogy mondjam, egy ilyen összefoglaló megállapítás arról, hogy leginkább mi aggaszt benneteket, idén mi az?
2: Az a sok. Lehet, hogy azzal kezdeném, hogy nem bennünket aggaszt ez a jelentés, nem a Hintalovon Alapítvány szubjektív véleménye arról, hogy vannak a gyerekek, vagy az előző jelentés arról, hogy az előző évben hogy voltak a gyerekek, hanem ez egy minden objektivitást így összeszedő adatokon alapuló törvényalkotást figyelembe vevő, szóval sok mindent veszünk figyelembe, amikor elkészítjük ezt a jelentést, és nem is csak a Hintalovon csapata készíti, hanem egy kibővített lektorokkal, szakmai szervezetekkel és szakemberekkel kibővített csapat. De hogy mi aggaszt igazán úgy általában a gyerekekért aggódó felnőtteket, inkább így mondanám, azt hiszem az, hogy nem javul semmi, vagy úgy tűnik, hogy nem azokat, most már ez a 10. jelentés, amit ebben az évben elkészítettünk, hogy nem sok olyan intézkedés látható, ami abban az irányba mutat, hogy valamit észreveszünk, és valamin igyekszünk javítani, mert hogy ez azért fontos kiemelni, hogy mert még nem is látjuk valójában a jelentésen kívül olyan sokat nem olvasunk arról, hogy vannak a gyerekek, illetve különböző szakmai szervezetek azért hozzák ezeket az adatokat, hozzák a számokat, de egy idővel ezelőttig még erről nem lehetett olyan nagyon nyíltan beszélni, hogy igazából milyen a rendszer, és hogy vannak ebben a gyerekek.
1: Tudod, az a legmegdöbbentőbb, legalábbis ami velem szembe jött a jelentés kapcsán, hogy több mint 33%-kal nőtt a szexuális bántalmazásban érintett gyerekek száma. Ez azt jelenti szerinted, vagy szerintetek, hogy több az eset, vagy azt, hogy több ügy kerül felszínre?
2: Igen, ez egy komplex ennek a szám, hogyha ezt a számot kimondjuk, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy több eset van, valószínűleg ezt is jelenti. De azt is jelenti, hogy az elmúlt időszakban, különösen a kegyelmi botrány óta a szexuális bántalmazásról többet beszélünk, és így ez a nagyobb nyilvánosság, ez azt is jelenti, hogy akkor így jobban odafigyelnek esetleg, és jobban jelentik. És a jelzés számok növekedését is jelenti, az, hogy a törvény úgy alakult 2024 óta, hogy aki a gyerekekkel közvetlen kapcsolatban van, tehát a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja, neki eddig is kötelező volt, úgy értem, 2024-ig is kötelező volt, különösen az ilyen súlyos ügyeket jeleznie, de 2024 óta meg még inkább, hiszen büntető törvény könyve is bekerült egy szankció, hogyha ők elmulasztják ezt a jelzést, tehát egy szexuális bántalmazást nem jeleznek. Tehát ez a fenyegetettség is valószínűleg hozzátesz ahhoz, hogy egyre inkább jelzik ezeket az eseteket.
1: Azon gondolkodom, hogy mennyire bízhatunk ezekben a számokban, és ez most nem egy kételkedő kérdés, hanem egy építő kérdés, mert hogy folytatom, hogy elképzelhető, hogy sajnos a valóságban ennél jóval több gyereket ér bántalmazás, csak ennyi derül ki, vagy ennyi az, ami eljut a statisztikákba?
2: Így van, elképzelhető, hanem biztosan.
1: Jaj, de rossz. Sajnálom. Uh-huh. Szerinted egyébként milyen életkorú gyerekek a leginkább veszélyeztetettek? És akkor tegyük hozzá, hogy kik követik el leggyakrabban ezeket a visszaéléseket a gyerekekkel szemben? Ez a családban történik?
2: Úgy általában ugye nagyon sokféle bántalmazásról beszélünk, nem csak a szexuális bántalmazásról, de fizikai bántalmazásról, érzelmi bántalmazásról, elhanyagolásról, a bullyingról, arról külön is beszélhetünk, hiszen ott mások azért az elkövetők, de a jelentésünkben is van egy táblázat, erre is kihangsúlyozzuk, hogy vajon milyen arányban van a családon belüli elkövetések aránya, és a családon kívüli elkövetések aránya, és nagyjából minden bántalmazás típusában 10-szeres szorzó az, ami a családon belül történik. Különösen a szexuális bántalmazás esetén, de azért nagyjából minden bántalmazás esetén ez elmondható. Említettem a bullyingot, ugye az a kortárs bántalmazás, az persze ettől azért kivétel, illetve az online térben elkövetett bántalmazások is egy más kategória, mert ott természetesen nyílik ez a kör, hiszen a kortárs bántalmazás azért kortársok követik el. Az online térben is elsősorban nem családtagok vagy rokonok. Amikor családról beszélünk, akkor nem csak a közvetlen családról beszélünk, hanem azért a rokoni bizalmi kapcsolatokról beszélünk.
1: Tehát például mondjuk nagypapa.
2: Így van.
1: Uh-huh. Tényleg mondtam, hogy nehéz beszélgetés, ezt már a hallgatóknak is, és már most érzem, hogy egy kicsit egyébként elkezdett rólam is folyni a víz, mert nem érzem jól magam ezekben a helyzetekben sohasem. Kata, gyakran említetted most itt az előző válaszadban az online teret és az online térnek a kockázatát. Ott milyen veszélyek leselkednek a gyerekekre, a mai gyerekekre, és nevezzünk meg olyanokat, amelyek néhány évvel ezelőtt tényleg elképzelhetetlenek voltak.
2: Igen, hogy mi ez a néhány évvel ezelőtt, akár már 10 éves távlatban is nagy különbségek vannak abban, hogy mi volt akkor, vagy 5 éves távlatban is már. Tehát olyan gyorsan fejlődik ez az egész online tér, és amennyire ismerjük, vagy mennyire vagyunk ebben tudatosak, hogy az tényleg ilyen fénysebességgel beszélhetünk. Hogyha az előbb mondtam a bullying helyzetet, a kortárs bántalmazást, akkor ez az online térben kifejezetten sokkal nagyobb, inkább jelen van. Hogyha például gimis gyerekekről beszélünk, akkor ott az elkövetéseknek a nagyon nagy százaléka már inkább az online térre tevődik. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy akik az online térben cyberbullyingként szoktuk ezt mondani, egymással bántalmazó módon viselkednek, azok általában ugyanaz a közeg, aki az iskolában is, az offline térben is egymással így vagy úgy viselkedik. Ez csak egy nagyon kis kitérő, ezt szoktuk arra mondani, amikor egy iskola azt mondja, hogy neki nem feladata a gyerekek online térben elkövetett kortárs bántalmazása, hiszen ez nem az iskola épületében, nem ott történik, és erre az a válasz, hogy lehet, hogy fizikailag nem ott történik, de ugyanaz a közösség követi el, tehát akik délután, éjszaka, azt tudjuk, hogy a gyerekek ezt éjszaka is mennyire online vannak, egymással bántó módon viselkednek, az meg fog jelenni az offline térben másnap, vagy harmadnap az iskolában, meg sportközösségben. De kérdeztél még, hogy mondjak példákat arra, hogy milyen online elkövetések. Ugye nem csak kortársak, nem csak egykorúak találják meg egymást ilyen rossz módon az online térben, hanem ugye felnőttek is vannak, akik visszaélnek gyerekek fotóival, videóival, cseten megkeresik őket. Vannak ilyen kifejezések, de kora reggel nem biztos, hogy mindenki ezt szeretné hallani, ami a grooming, vagy a sexting, vagy mi az, hogy digitális lábnyom. A grooming, csak hogy meg is magyarázzam, hogy miről beszélek, az a becserkészést jelenti, amikor jellemzően inkább egy felnőtt korú kiadja magát valamilyen a gyerekkel egykorú kortársnak. Könnyen tudsz sokszor kapcsolódni a gyerekekhez, mert a gyerekek nagyon sokszor töltenek föl az Instagramra, azokra a felületeikre, amin ők jelen vannak, olyan hashtageket, hogy magányos vagyok, fáradt vagyok, elveszett a cicám, meghalt a lovam, szóval, hogy amiből a sebezhetőségüket és a kiszolgáltatottságukat teljesen nyilvánvalóvá teszik. Ezt már nem csak emberek, hanem algoritmusok is keresik és kihasználják azt, hogy ezek a sérülékeny, sebezhető gyerekek könnyebben megtalálhatók egy olyan üzenettel, hogy én a barátod leszek, ha éppen most rosszul érzed magad, lehet, hogy anyának nem, de nekem elmondhatod azt, hogy érzed magad. És ezt nevezzük behálózásnak, becserkészésnek, és ebben a úgynevezett bizalmi kapcsolatban már könnyebb fotót kérni, vagy olyan tartalmat, amit aztán később már nem örül a gyerek annak, hogy ezt megosztotta.
1: Itt kimondtál egy fontos szót, hogy algoritmus, ami ugye már tulajdonképpen egy tőlünk teljesen független dolog, és tulajdonképpen egy nagyon jó segítő ahhoz, hogy olyan emberek, akik rossz szándékkal közelítenek ezekhez a gyerekekhez, lubickolni tudjanak benne. Épp ezért akarom azt kérdezni, hogy a mesterséges intelligencia, meg eleve a közösségi média, amiről most te is beszélsz, meg a digitális platformok terjedése, az hogyan változtatja meg számotokra a gyermekvédelmi kihívásokat? Mert nyilván baromi nehéz ezt követni. Tehát nálam is úgy van, hogy a 11 éves kislányommal állítatom már be a mobiltelefonomat, mert jobban ért hozzá, mint én magam.
2: Így van, igen. Tehát lehet jól is használni. Ez egy jó példa arra, hogy szülő-gyerek hogyan használhatja jól is, meg közösség, vagy kapcsolódásra, akár az online teret, vagy az eszközöket. Például abban jelentkezik ez, hogy nehezíti, mert szinte csak nehezíti a gyerekek védelmével kapcsolatos mindenféle ténykedést. Például úgy, hogy amikor még korábban, hogyha mondjuk egy kisebb gyerek a viselkedés változásában azt lehetett esetleg megfigyelni, egy óvónő vagy egy általános iskolai osztálytanító azt figyelte meg, hogy túl szexualizált a viselkedése, vagy esetleg olyan dolgokat rajzol, ami nem a korának megfelelő, olyan szavakat mond, vagy a játékaiban, vagy a kortárs kapcsolataiban olyan furcsaságokat és átszexualizált viselkedést vesz észre, akkor gyanakodhatott arra, hogy esetleg őt valamilyen szexuális bántalmazás érte, vagy látott valami olyasmit, ami nem tett rá jó hatással. bántással. Ez ugye kibővült, lehet, hogy amúgy vele tényleg semmi nem történik, a családja egy rendezett család, nem is gyermek otthonban él, tehát hogy így látszólag egy rendezett családi körülmények között, de lehet, hogy éjszaka ő olyan tartalmakat néz, mert a gyerekek nagyon korán jutnak hozzá nagyon káros tartalmakra, például a pornóhoz, ami nagyon rossz irányba tudja a szexuális fejlődésüket is, bármilyen fejlődésüket is befolyásolni. Vagy olyan agresszív játékokkal játszik, ami aztán hatással van az ő viselkedésére is, szóval, hogy kibővült sajnos annak a táraza, hogy most már nem, amikor elkezdünk gyanakodni, vagy elkezdünk aggódni a gyerekért, akkor arra is gondolnunk kell, hogy nem biztos, hogy úgy történik vele, hogy ez a családjában, vagy az offline térben, vagy ott, ahol mi is tudunk befolyást gyakorolni, mert tudunk beszélni, vagy be tudjuk hívni a környezetét, hanem az online térben, amire semmilyen kontrollja nincs a felnőtteknek.
1: Kata, térjünk vissza egy picit a jelentése, mert hogy a gyerekek mentális egészsége is egy visszatérő téma ebben a jelentésben. Ezen a területen ti milyen tendenciákat láttok? Visszaugorhatunk 10 évet is, az előző válaszodban is volt egy olyan, hogy megnézhetjük, hogy milyen van. Volt 10 éve. Szóval milyenek a tendenciák most?
2: Ha mentális egészség a kérdés, akkor 5 évet vagy 6 évet a Covid időszakára kell inkább visszaugorni, mert azért ott volt egy olyan időszak, amióta különösen mérhető az, hogy hogyan változott a gyerekek mentális egészsége, vagy ha egyszerűen fogalmazunk, hogy vannak a gyerekek egyáltalán. Erre a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány jelentéseit, akik szintén kiadnak évente jelentéseket, és mi is a saját gyerekjog jelentésükbe onnan szerezzük az adatokat, amik elképesztőek, és nem is az a jó szó, hogy aggasztóak, hanem annál valami erősebb szót használnék, hogyha találnék, hogy az elmúlt 5-6 évben azok a gyerekek, akik az önsértéssel vagy az öngyilkos gondolatokkal fordulnak hozzájuk, azoknak a száma meg 6-szorozódott, hogy nincsen olyan nap, amikor ne telefonálna be nekik valaki, hogy a szexuális bántalmazás áldozata akármilyen téren. Tehát, hogy vannak a gyerekek és milyen a mentális egészségük. Azzal biztos, hogy sürgősen kell valamit kezdeni.
1: Tudod, az a legnagyobb gond egyébként, hogy én szerintem azért a szülők nagy része nyilvánvalóan szereti a gyerekét, tehát ez nem kérdés, és nyilvánvalóan követné őt, vagy próbálná felvenni a tempót azzal, amit a gyerek az online térben produkál, ahogy én is mondtam neked, hogy ugye a kislányom jobban beállítja a telefonomat, mint én magam. Szerinted tekintettel arra, hogy a szülők nyilván sokszor érzik azt, hogy baromi nehéz lépést tartani a gyerekek online világával, melyek azok a figyelmeztető jelek, amelyekre érdemes odafigyelni? Itt már egy bizonyos jelet te említettél, de az egy osztályban történhet, hogy a tanárnő észreveti, vagy a tanár a gyerek viselkedésének megváltoztatásán, de én, mint szülő, mire figyeljek oda?
2: Például, ha leteszi a telefont, ugye ez nem az a jellemző a gyerekekre, hogy a telefont olyan szívesen hagyják ott akár 1-2-3 órára, vagy azt mondja, hogy inkább nem. De ez is tipikus tud lenni, hogy a gyerekek nem akarják azt látni, ami ott folyik, különösen, hogyha velük szemben valami nagyon rossz történet. Tudják, hogy az attól még zajlik, tehát éjszaka lehet, hogy egymással, de hogy így úgy viselkednek gyerekek, de hogy ezt nem akarja látni. Van ez a példa, amikor fura az, hogy ő nem akarja, tehát hogy ott hagyja a telefonját, még hogyha nem is a konyhaasztalon, de a szobájába leteszi, és nem úgy viselkedik, ahogy korábban viselkedett. Amúgy a jelek, azok nagyjából ugyanazok a jelek, mint amikor nem az online térben történik. Tehát az, hogy egy gyerek nincs jól, hogy visszahúzódik, hogyha mindig azt tudja észrevenni, és azért szoktuk, te is azért a szülőt hozott példának, vagy a pedagógus hozzuk példának, mert azok, akik amúgy ismerik a gyereket, tudják, hogy ő egy extrovertált, amúgy vagy introvertált. Cserfes, sokat beszél az iskoláról, vagy szinte amúgy nagyon nehéz kihúzni belőle bármit is, mert hogy ahhoz képest lesz feltűnő az, hogy ő valamiben nincs jól, hogy visszahúzódó lesz az a gyerek, aki korábban nagyon szívesen mesélt, nem akar találkozni a barátaival, más hosszabb útvonalon jön haza, csak azért, hogy később érjen haza, vagy azért, hogy elkerülje azokat a barátokat, akikkel amúgy az online térben van esetleg valamilyen kapcsolatban, szóval nincs nagy különbség abban, hogy mit vegyen észre egy szülő, hogyha online vagy offline történik valami.
1: Érintettük már a pedagógusok szerepét, de nagyon érdekelne, hogy az adatok mit mutatnak az iskolák szerepéről, tehát a pedagógusok szerinted fel vannak készülve arra, hogy felismerjék a bántalmazást, meg eleve a lelki problémák jeleit egy-egy diákon, azon túl, hogy egy konkrét példát már említettél?
2: Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, mert ez egyik legfontosabb feladat szerintem, hogy nem fenyegetni, vagy törvényekkel kell szabályozni elsősorban azt, hogy kinek mi a feladata, az is fontos, hogy törvényekkel szabályozunk, de mindezek mellett nagyon sok támogatást és segítséget kellene adni, például a pedagógusoknak, hogy mit vegyen észre, és utána milyen feladata van, hiszen a gyermekvédelmi jelzőrendszer itt tag, ezt nem is minden pedagógus tudja, miközben ez felelősséggel jár, és következményekkel jár, hogyha nem tesz eleget a jelzési kötelezettségének. De hogy ne csak a jelzésről beszélünk, lehet, hogy van olyan eset, ami még nem jelzésértékű, még nekem nem kell a hatóságok vagy a gyermekjóléti szolgálat felé pedagógusként jeleznem, de azért nem tehetek semmit. Tehát a kettő között, hogy nem csinálok semmit, megjelzek, még nagyon sok mindent lehet tenni, akár a szülőkkel való együttműködésben, a fogadórákon, akár a gyerekekkel való közösségi beszélgetésekben. Szóval, hogy kérdeztél arról, hogy a pedagógusok hogyan vannak ebben a jelentésben, erre például így hivatkozunk, hogy a legnagyobb arányban a pedagógusoktól érkezik jelzés, gyermekvédelmi jelzés, ami tűnhetne úgy, hogy ez egy milyen jó adat, hiszen a pedagógusok figyelnek, ők van a legközelebb a gyerekekhez, mint szakemberek, tényleg nekik van a legnagyobb indokuk arra, hogy ezeket észrevegyék, de hogyha megnézzük, hogy milyen esetekben jeleznek, akkor sokkal kevesebbszer bántalmazás kapcsán jeleznek, inkább azért jeleznek, mert a gyerekek hiányzanak az iskolából, ami szintén fontos, kell, hogy jelezzenek, és lehet, hogy az aztán egy gyerekvédelmi helyzetbe kerül valaki azért, mert hiányzik, szóval, hogy kell egy figyelem arra is, hogy ezeket az eseteket jelezzék, de azért azt gondolom, hogy sokkal kisebb arányban jeleznek, vagy jeleznek bárhova is a pedagógusok, akkor, amikor lenne okuk arra, hogy gyermekvédelmi esetekről beszéljenek.
1: Kata, még egy utolsó kérdés, ugye a jelentésnek nem csak az a célja, hogy a problémákat feltárja, hanem hogy megoldásokat is keressen. Szerinted melyek azok a legfontosabb lépések, amelyek akár rövid távon javíthatnak a gyerekek helyzetén? Tudom, hogy naívnak tűnik a kérdés, hogy rövid távon, de mégis felteszem.
2: Szerintem ez nagyon fontos, hogy ne csak abban gondolkodjunk bele, hogy több pénz kellene a gyerek védelembe, hát arra mennyire van kontrollunk,
1: és ez holnap,
2: mindenben több pénz kell, szóval ez is fontos beszélni, de hogy holnap én tanárként, vagy én háziorvosként, védőnőként, aki gyerek mellett vég szülőként, mit tudok tenni, és azt hiszem, hogy azért erre van válasz, az a válasz, hogy odafigyelek jobban rá, ami szintén egy ilyen fél válasz, mert mindenki, ahogy te is mondtad, azért a gyerekére igyekszik odafigyelni, de az, hogy több információt szerzek. A gyerekjog jelentést tök jó, hogy mondod így, hogy nem csak azért készítsük, hogy szörnyűködjünk rajta, és rosszul érezzük magunkat akár kora reggel, hanem azért, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mire kell igazán odafigyelni, hogy a tudás az megvéd bennünket is, és megvédi a gyerekeket is. Ha tabusítunk, az nem fog megvédeni, az biztos, hogy bizonytalanságot szül, hogy egyáltalán kezdjünk el beszélni arról, hogy mi van, és a világos képet lássuk, ne úgy általánosságban beszéljünk a gyerekekről, hanem konkrét azon az online térben mi történik velük, kezdjünk el a saját gyerekeinkkel akkor is beszélgetni, amikor nem valami bajban vannak, hanem mint ahogy te leülsz a gyerekeddel és egy beállításon, utána lehet, hogy föl lehet tenni azt a kérdést, hogy ma milyen applikációt töltöttél le, mert én a Flight Radar töltöttem le, tök jó nézem, és te, szóval, hogy kezdjünk el olyasmiről, vagy folytassuk, hogyha már ebben van aki, ami a gyerekeket, amiben ők vannak, igazi érdeklődést mutassunk arra, hogy ők miben vannak, hiszen így lehet, hogy arról is tudomást fogunk szerzni, hogy amúgy most a Discorddal játszik, amiben lehet némi gyanunk arra, hogy ott azért az online csetek, vagy azokon a játékfelületeken, amiken ő játszik, ott vajon mennyire biztonságosak, hogyha ebben gyanunk kezd bennünk felmerülni, akkor egyszerűen nézzünk utána. Ma már nagyon sok helyen lehet segítséget kérni, az interneten aztán pláne, hogy mi az, ami aggodalomra adok ott, és mi az, amiben azért nem kell olyan nagyon aggódnunk.
1: Hát Kata, megint nagyon tanulságos volt, gyere máskor is, nagyon szépen köszönjük. Stári Katával, a Hintalovon Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgettünk a legújabb gyerekjogi jelentésről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, jövök máskor.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt kívánok, június 3-án, reggel 6:30-kor itt a Jazzy Business Classban László Csaba köszönti Önöket. Jó reggelt kívánunk. Nézzük először is, hogy miről fogunk ma beszélni, milyen témáink lesznek. Nagyon változatos lesz a mai műsor. 7 óra után Út a Nobel-díjig címmel Krasznahorkai László életművét feldolgozó új kiadványról lesz szó. Valuska László főszerkesztőt hívjuk majd, aki a kiadványnak volt egyébként a főszerkesztője. És nem tudom, hogy hallgat-e minket valahol az autóban, vagy még otthon, de azért az első kérdés mindenképpen az lesz, hogy nem érzi-e, hogy van-e valami mágikus összekötés amiatt, hogy a Werkmeister harmóniák főszereplőjét is Valuskának hívták egyébként. 7 óra 30 után pedig a táboroztatásról lesz szó. Hát ilyenkor június elején már valószínűleg mindenki lekötötte a táborok nagy részét a gyerekeknek, illetve az utolsó last minute-es táborkeresések zajlanak, de azért az, hogy mire kell odafigyelni, hogy biztonságos legyen a táboroztatás, és hogy minden rendben legyünk. Erről fogunk beszélgetni Tóth Bélával, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetőjével. 8 óra után pedig energetikáról fogunk beszélgetni. Jósvai Zoltán energiapiaci szakértő lesz a vendégünk. Hogy itt részben olyan kérdések merülnek fel, hogy 2022-ben, amikor a stratégiai tározókat feltöltöttük nagyon drága gázzal, az hogyan jelenik meg a mostani energiárakban, illetve jelenlegi üzemanyag ár stop, vagy ár, vagy védett árnak a kérdése, hogy annak a költsége hol jelenik meg, ez hogyan jelenik meg a költségvetésbe, hogyan kerül ez majd visszafizetésre, hogyan fogja ez egyébként valójában érinteni majd a benzinkutatnál az autósokat, a tankolókat, na ezt fogjuk áttekinteni Jósvai Zoltánnal. 8 óra 30 perc után pedig, ha minden igaz, minden idők legnagyobb IPO-ja, ugye ez egy szép magyar kifejezés, initial public offering, tehát amikor egy céget először visznek a tőzsdére, ennek a kifejezése az IPO. Jó nap, Rihárddal a Concord Értékpapír ZRT digitális tartalomért és stratégiáit felelős vezetőjével fogunk beszélgetni, méghozzá a SpaceX tőzsdei bevezetéséről, illetve hát Elon Musk, aki ennek a cégnek az alapítója, vezetője, az ő vízióiról. Nagyon-nagyon megosztó egyébként ez a tőzsdei kibocsátás. Én a legkülönbözőbb véleményeket hallottam. Hát, hogyha ez megvalósul és sikeresen megvalósul, akkor a hetedik legnagyobb tőzsdei cég jöhet létre az Egyesült Államokban. Úgyhogy tulajdonképpen ez a cég, hogyha az összes üzletágát egybe veszük, akkor veszteséges, ami azért hát elég ritka, hogy hát sok az árbevételének közel százszorosa, tehát nem a profitjának, hanem az árbevételének közel százszorosára van az értékelés téve, szóval egészen elképesztő történetről beszélhetünk tőzsdei szempontból. Utána utazni fogunk, 9 óra után megtudhatjuk majd, hogy vajon a kerozin hiány befolyásolja az idei nyaralást, és repülési újdonságokról, idei trendekről is fogunk beszélgetni Termel Nórával, az IBUSZ utazási irodák marketing vezetőjével. Hogy érdekes, mert nemrég volt itt nálunk a Budapest Airportnak az egyik vezetője, aki megnyugtatott minket, hogy legalábbis a Budapest Airport kapcsán nem kell számítani kerozinhiányról, de azért ez a téma mindenképpen napirenden van. Azért elég sok törlés volt a nyári menetrendet illetően az elmúlt hetekben. Na hát majd meglátjuk, meg meghalljuk, hogy hova érdemes utazni, mivel érdemes utazni, mire kell készülni. És hát 9:30 után pedig mondhatom, hogy talán a mai kedvenc témám, de ez inkább csak egy személyes dolog. A hajnalban kezdődő, tehát a mai éjszaka kezdődő NBA nagy döntőről fogunk beszélgetni Dávid Kornéllal, az egyetlen magyarral, aki megfordult az NBA-ben. Itt Kornél, azt gondolom, nyugodtan mondhatjuk, hogy magyar tekintetben legendának számít, de hát abszolút nem szakadt el, napi szinten folyamatosan benne van az NBA-ben, folyamatosan dolgozik is. az NBA-ben. Nagyon érdekes lett az összeállítás, hogy a San Antonio Spurs, akik viszonylag régen kerültek be, de hát hozzájuk képest a másik versenyző, a New York Knicks pedig több mint 20 éve nem volt a döntőben, hát akkor még olyan játékosok, mint Patrick Ewing voltak például a pályán a New Yorknál, úgyhogy a New Yorki közönség az legendásan imádja a kosárlabdát, és hát miután New York az egyik leggazdagabb város a világon, ezért elképesztő árak vannak, tehát ilyen 1 millió forint fölött vannak a másodpiacon, hogyha valaki venni akar. Nyilván a közvetlen kibocsátású jegyeket már régen elkapkodták, még a másodpiacon lehet venni, de hát 1 milliónál kezdődik, szóval kifejezetten nagyon durva mondjuk például ez a része, és hát szakmai sport, kosárlabda szakmai szempontból is egy nagyon érdekes meccsre lehet számítani. Ugye a San Antonio Spurs-ben játszik az a Wemby, Wembanyama, aki amikor a kosárlabda, legalábbis amikor az NBA-be bekerült, akkor önmagában egy szenzáció volt, hogy ezzel a magassággal, ilyen vékony lábakkal, kezekkel vajon tényleg tud-e olyan ügyes lenni, tud-e sérülésmentesen játszani, és hát nagyon gyorsan eljutott odáig, hogy bevezette a csapatát a döntőbe. A New Yorkban egy sokkal tapasztaltabb csapat van, sokkal többet is fizetnek egyébként a játékosoknak, tehát olyan, hát több mint 40 millió dollárra több a játékosok összfizetése a New Yorkban, mint a San Antonio Spursnél, de nekem az a gyanúm, hogy ez egy nagyon nem lefutott, én azon se csodálkoznék, hogyha csak két meccs alatt dőlne el majd, hogy ki lesz az idei NBA bajnok. Azt gondolom, hogy mindenképpen érdekes meccs lesz, maradjanak velünk. A mai kérdésünk pedig az lenne, hogy mire számítanak az NBA-be, melyik csapat fog szerintük, önök szerint győzni, esetleg van-e bármilyen más egyéb történetük az NBA-vel kapcsolatban, vagy kosárlabdával kapcsolatban. Most pedig Hunky Crew, zenélünk, és utána nem soká jövünk vissza a névnapokkal, illetve a születésnapokkal.

0: Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel itt a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok, június 3-án reggel 6 óra 44 perckor, és akkor kezdjük a névnapokkal. Isten éltesse Clotild, Bercel, Bereszt, Cecília, Cecilián, Célia, Cicel, Cilla, Heliodor, Helios, Kelvin, Kevin, Szejla, Sejla, Tilda, Zilia és Zilla nevű kedves hallgatóinkat. Eseményekből én viszonylag keveset találtam így a mai napra. 1980-ban ezen a napon Farkas Bertalan volt, aki az első, és érdekes, hogy a Wikipédiába tavaly még azt írták, hogy az eddig egyetlen, de hát most már tudjuk, hogy csak nem ő volt, a kettőből volt az első magyar űrhajós, aki a Soyuz 35 fedélzetén visszaérkezett a világűrből. Hát azt gondolom, hogy akkor ez mindenkinek nagy megnyugvás volt. Én találkoztam többször aztán később ilyen teniszversenyeken Farkas Bertalannal, mindig egy olyan fantasztikus érzés volt vele játszani, hogy akkor ő az, aki fent járt az űrben. Hát a pályán azért nagyon fürgén játszott egyébként, és nagyon kellemes játékpartner volt. 1989-ben pedig ezen a napon volt a Tiananmen téri vérengzés Pekingben, ami azt gondolom, hogy sok tekintetben egy világpolitikai, hát talán fordulatnak is tekinthető, hogy a kínai reformok elindulása a gazdaságban az abszolút nem állt meg, de politikailag akkor látszott, hogy van egy határa annak, hogy a kínai rendszer meddig hajlandó lazítani, és hát itt azért azt hiszem több ezer, már a mai napig nyilván nem világos, hogy hányan is haltak meg, de több ezer diák halt meg valószínűleg, és talán mindenkinek megvan az a pillanat, amit egy fotós levett, amikor egy darab ember, azt hiszem, egy bevásárló szatyorra beállt egyébként a tankok elé. Mai napig azt hiszem nem tudjuk, hogy ki volt az az ember, és vajon mi történt vele, de az tényleg az a kép, az talán mindent elmondott arról, amikor valaki egyedül próbál szembeszállni egy rendszerrel, harckocsikkal, és egyedül odaáll eléjük. Születésnaposok, abból azért jóval több van. 1899-ben ezen napon született Békési György, magyar származású Nobel-díjas fizikus, és aztán 1906-ban született Josephine Baker, akinek az eredeti neve Freda Josephine McDonald volt, amerikai táncosnő, színésznő, hát neki aztán nagyon változatos élete volt. Ő később francia állampolgár is lett, nem csak a táncával, egyébként Budapesten háromszor is járt és lépett fel, és akkor elég nagy szenzációt keltett, de hát egy fantasztikus táncosról, művészről beszélünk. Egyébként részt vett a francia ellenállásban, tehát ezért is kitüntették. A második világháborúban részt vett a francia ellenállásban, és talán nem franciaként megkapta első

0: egyébként a legmagasabb francia kitüntetést, amit lehet. Egyébként a rasszizmus elleni, hát hogy mondjam, fellépése is legendás volt. Emiatt például Amerikában nagyon komoly szerződéseket is bukott. Neki nem lehetett saját gyereke egyébként, és aztán végül úgy döntött, hogy jó, akkor ha ez neki nem jön össze, miután többször is elvetélt, ezért 1947-ben elhatározta, hogy örökbe fogad gyerekeket, és hát egy nagyon különleges megközelítést alkalmazott. A világ minden részéről a legkülönbözőbb rasszok, tehát feketét, fehéret, sárgát, a legkülönbözőbb vallásokat, összesen 12-t, ugye ezt ő szivárvány családnak hívta, szerintem messze megelőzve ezt a kifejezést, és mindegyik gyerekét egyébként az eredeti hite és vallás alapján nevelte, úgymond be akarta bizonyítani, hogy szeretetben élhet együtt minden ember fajtól függetlenül. Ő mondta azt, hogy a rasszizmus nem velünk születik, hanem tanuljuk. Szóval nagyon érdekes, azt gondolom, hogy nagyon komoly életútja volt. Valószínűleg azért eléggé zaklatott és sűrű lehetett. 68 éves korában lépett fel utoljára egyébként Párizsban, a Bobineau színházban, ugye a bevétel miatt muszáj volt élete végéig szinte fellépni, és akkor az egyik előadás után kapott agyérgörcsöt, és nem sokkal utána meghalt, de tényleg az ellenállásban részt vett szerepe miatt, polgárjogi aktivistaként, és hát művészként is, azt gondolom, hogy lehet rá és fontos rá emlékezni. 1919-ben született Máriási Félix magyar Kossuth díjas filmrendező, hát olyan filmek köthetőek a nevéhez, mint a Rokonok, az egy Piccolo világos, és a Budapesti tavasz, ami talán a legsikeresebb filmje volt, amit egyébként beválasztottak a Budapesti 12-be, ez egy az akkori idők leglegendább magyar filmjeinek volt egyébként a listája, erre bekerült ő is. Aztán 1922-ben született egy másik legendás filmrendező, Alain René, majd 25-ben Tony Curtis magyar származású amerikai színész, aki 2010-ig volt velük. Nekem volt szerencsém egyszer vele vacsorázni, még 2003-ban, amikor Amerikába jártam, megnéztük egy előadását. Jellemző egyébként, hogy a Van, aki forró szeretik turnézott akkor Amerikában. Ő volt az egyetlen színész, aki minden egyes előadáson fellépett. Természetesen most már nem a fiatal zenészt játszotta ebben a darabban, hanem ő volt az idős, vagy az öreg színész, aki ugye a végén mondja a darabnak azt a legendás mondatot, hogy nem lehet senki tökéletes, amikor kiderül, hogy az a lány, akiből beleszeretett, az valójában fiú. Tehát Tony Curtisnek hihetetlenül komoly szerepe is voltak. Többek között Oscar díjra is jelölték a Megbilincseltek, aztán játszott a Spartacus című filmben. Ott egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon tőle szokatlan szerepet játszott, de azt kell, hogy mondjam, hogy abban is fantasztikus volt. Ami azért talán a legsikeresebb filmje volt, a Van, aki forrón szereti, ez Billy Wilder-nek a filmje, egészen elképesztő, ez a mai napig azt gondolom, hogy egy nézhető és egy igazán szórakoztató film. Aztán amiben mi a 70-es években talán a leginkább a legtöbbet láttuk, az a Minden lében két kanál című film, amiben egy amerikai, hát hogy mondjam, milyen milliárdost vagy milliomost játszik, energiaipari milliomost, fantasztikus humora volt, nagyon-nagyon jó színész volt. Aztán 1926-ban született a legendás amerikai költő Allen Ginsberg, akiről talán még azt is érdemes megemlíteni, hogy volt némi köze, ez talán majd az első interjúmban is elő fog jönni, méghozzá Krasznahorkai Lászlóhoz is mondhatjuk, hogy volt némi köze. 1931-ben született a Castro testvérek közül Raúl Castro, kubai katonatiszt politikus, aki tulajdonképpen Fidelnek, hát amikor már visszavonult, még folyamatosan kezben tartotta a dolgokat. Talán ma már nem ő a legmeghatározóbb ember a kubai politikában, de még mindig él. És most hát ugye elég komoly konfliktusok vannak egyébként az USA és Kuba között. Sokak szerint Donald Trump valószínűleg Kubát szeretné legközelebb megváltoztatni, mondjuk Venezuela, Irán után. És érdekes, hogy Raúlnak az egyik unokája tűnik az egyik jelöltnek arra, hogy ezt a rendszer rendszerváltást Kubában levezényelve, vagy partnere legyen az amerikaiaknak. Aztán zenei vonal 1950, Suzy Quatro, amerikai énekesnő, dalszerző, zenész, színésznő, fantasztikus hangja van. 70-es években már járt Magyarországon, sőt Debrecenben is járt az akkori nagy kézilabda sportpályán, ami a debreceni Dózsa volt, tehát ott a 10 000 ember fért be, óriási siker volt, és hát ez a fajta zene Debrecenbe akkoriban még nagyon nem jutott el. Aztán egy másik legenda, 1967-ben született Dalnyi Tamás, magyar úszó, négyszeres olimpiai bajnok, sokszoros világbajnok, világcsúcstartó. Nekem az legemlékezetesebb és legfantasztikusabb élményem vele, hogy 1992-ben Japánban voltam az olimpia ideje alatt, a barcelonai olimpia alatt, és hát ugye ott pont ugye nekünk a legfelelő időben játszották akkoriban a versenyeket, de hát Japánban azért nagyon korán kellett ahhoz kelni, hogy én megnézhessem, és volt olyan, amikor az olimpiai döntőjére egyedül keltem fel hajnali 3-4 körül, és néztem egyébként a versenyt, és ott örvendeztem neki Japánban egyedül egy hatalmas ilyen, hát szálloda vagy ilyen oktatási központnak a nappaliában, hogy Dalnyi Tamás olimpiai bajnok lett. Egy nagyon kedves és kedvenc színészem egy közül egyik, 1974-ből Elek Ferenc Jászai Mari díjas magyar színész, és az utolsó mai nap 1986 Rafael Nadal spanyol teniszező, több mint 20-szoros Grand Slam győztes. Hát lehet azt mondani, hogy a slalak királya. Ahányszor ő megnyerte a párizsi Roland Garrost, azt nem tudom, hogy valaha egyszer meg fogja tudni valaki dönteni. Ugye pár éve, egy-két évvel ezelőtt vonult vissza. Valószínűleg a sérülések akadályozták meg, hogy még több Grand Slamet játszon, de hogyha volt valaki, aki tényleg meghalt a pályán, és minden labdáért futott, és tényleg minden meccset az utolsó pillanatig végigküzdött, hihetetlen teljesítménye volt, és egy nagyon-nagyon szimpatikus játékos volt. Azt gondolom, hogy legendás a barátsága egyébként Roger Federerrel. Azt kell mondjam, hogy ők, de most ugye ma Nadalt ünnepeljük. Nadal egyébként egy igazi sportlegenda, és egy igazi példakép lehetett. Most azt hiszem a Netflixen jelent meg róla talán egy rövidebb sorozat, amiben megmutatják a pályafutását és az életét. Szerintem, ha valakit érdekel a tenisz, meg érdekel Nadal, aki egyébként tényleg ilyen lányok kedvenceként indult, egy ilyen igazi lánykedvenc volt, de aztán azt gondolom, hogy teniszezőként vált ő igazán legendás. Most pedig jövünk majd egy kis zenével, hírekkel, és nem soká pedig érkezünk majd vissza.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Berlin után Párizsban tárgyal Magyar Péter. Kampány indult a hazai gyümölcsök népszerűsítésére, felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébihja szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi között sportrendezvényeken és digitális platformokon. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatch.
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre a bevezető utak viszonylag jól járhatók, nagyobb fennakadás dugó még nem alakult ki sehol. Szakaszos útbezárásra kell számítani a Kerepesi úton, a Hungária körút és a Baross tér között. Ne felejtsük el, hogy tegnap este óta a pesti alsó rakpartot is lezárták, az Erzsébet híd és a Margit híd között, és még a Hősök terénél is tart délig az egyirányosítás, amit elinduláskor érdemes figyelembe venni. Balesetről is kaptunk sajnos hírt, a Pesti úton irányban befelé az 501-es utcánál kettő autó között folyik még a papírok kitöltése. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, ahol prémium gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Jó reggelt kívánok, június 3-án reggel 7 óra 8 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba van önökkel, és most fogjuk a nap témáját még egyszer felvezetni. 30 20 10 909-es telefonszámon tudnak nekünk SMS-t küldeni, Viberen és sima SMS-en. A mai NBA döntőről kérdeznénk a véleményüket, ki fogja nyerni a csatát, vajon a San Antonio Spurs vagy a New York Knicks, illetve bármilyen NBA-vel kapcsolatos történetet vagy élményt meg lehet osztani velünk. Még egyszer 30 20 10 909. Na most a napokban olvastam egy cikket, amit azért azt gondolom, hogy szintén kötődik a mai naphoz. Fogunk ma turizmusról meg a nyárról beszélgetni, hogy hová érdemes utazni, hogy az Ibusznak érkezik majd a marketing vezetője hozzánk, és a napokban olvastam egy érdekes cikket, hogy Tokióban talált valaki egy olyan, hát nem tudom én, kifőzdét, egy lángos sütőt, ahol Tokió közepén lehet lángost venni, de ami a csúcs az egészben, és hát erre volt egyébként a cikk is felhúzva erre a kiinduló pontra, mégpedig az, hogy olcsóbb volt Tokió közepén a lángos, mint Magyarországon mondjuk a Balaton partján, ami hát azért elég meglepő, de sokat elárul arról egyébként, hogy a mondjuk a japán utazás az mennyivel kerül ma többe vagy kevesebbe, mint évtizedekkel ezelőtt. Én a 90-es, 2000-es években is többször voltam, volt, hogy hosszabban is Japánban erre. Nagyi Tamás olimpiai bajnokságának a megnézése kapcsán ma már utaltam egyszer, és akkor Japán Tokió kifejezetten drága városnak számított, de az utóbbi pár évben annyira meggyengült egyébként a japán valuta, és most mondhatjuk azt, hogy az elmúlt egy-másfél évben pedig még tovább erősödött a magyar deviza, hogy kifejezetten ma már nem számít annyira drágának egyébként Japán. Nyilván a repülőút azért az nem egyszerű, meg nem könnyű, tehát annak azért van egy komoly költsége, főleg amikor mondjuk így egy iráni konfliktus miatt így a Dubajon meg Kataron keresztül menő járatokat, azokat nem nagyon lehetett mondjuk elérni egy időben, de ha már az ember ott van Japánban, akkor kifejezetten úgy tűnik, hogy egy olcsó célpontnak számít ahhoz képest, hogy mondjuk 20-30 évvel ezelőtt mennyire kifejezetten drága volt, és hát azért a japánok is egyre inkább ráállnak arra, hogy próbálják a turizmusukat fejleszteni, és hát fantasztikus látnivalók vannak akár kulturális tekintetben, akár történelmi emlékekben, vagy akár a modern világnak a felhőkarcolói, meg az éttermei, szóval Japán egy különleges hely, én tudom bárkinek jó szívvel ajánlani, én nagyon remélem, hogy a következő pár évben is mi a családban tervezünk vissza menni, de a lényeg, hogyha valaki Tokióba megy, még olcsóbb lángos tud enni, mint egyébként a Balatonnál. SMS számunk pedig még egyszer 30 20 10 909. Az NBA döntővel kapcsolatban, hogyha van bármilyen véleményük, vagy észrevételük, vagy bármilyen megjegyzésük, de hogyha véletlenül a tokiói lángos árhoz is van valakinek valamilyen kommentje, akkor szívesen várjuk. Most pedig Diane Reeves következik, Lullaby of Birdland, és utána jövünk az első vendégünkkel.

0: szöveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánunk, június 3-án reggel 7 óra 16 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a telefonban Valuska László főszerkesztő, aki egy új kiadványnak a főszerkesztője, ami Krasznaorkai Lászlóról szól, Úrt a Nobel-díjig, és a Könyves magazin gondozásában jelent meg. Jó reggelt kívánunk, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm én is.
1: Azt gondolom, hogy abban nagy meglepetés, hogy így a Nobel-díj után Krasznaorkai Lászlóval foglalkozunk, szerintem nincsen, de azért ez mégis talán egy hiánypótló kiadvány, több mint 200 oldal, számos szerző, a legkülönbözőbb dolgok, tehát esszék, interjúk, archívfotók, háttértörténetek. Hogy állt össze ez a könyv, illetve mi volt a fő koncepciója?
2: Hát a fő koncepció az volt, hogy Krasznaorkai László regényeit régóta olvassuk, mi így a Könyves magazin szerkesztőségében, és hát így is egy rengeteg mindent nem tudunk az életéről, a szövegeiről, és ez kezdett el foglalkoztatni minket. A másik meg az, hogy itt vagyunk egy kicsi nyelvként, ami már a második Nobel-díjast adja a világirodalomnak, ami egy szerintem egészen extra dolog, tehát képzeljük el azt, hogy mi a futballtörténelemben a kétszer adjuk a világ legjobb játékosát, és hogy miért történhetett ez, hogy miből következik az, hogy egyszer csak Stockholmban ott áll Krasznaorkai László a világ előtt, és beszédet mond, és átveszi a Nobel-díjat. Hány fordítónak, kiadónak kellett ezen dolgozni? Egyáltalán hogy lehet lefordítani ezeket a magyar mondatokat több mint 30 nyelvre? Tehát a kiadványt azt alapvetően ez az érdeklődés és kíváncsiság vezényelte, illetve azon gondolkoztunk, hogyha nekünk ennyi kérdésünk van, akkor mennyi mindenben segíthetünk a leendő olvasóknak, akiknek egy része lehet, hogy már hallott Krasznaorkai Lászlóról, esetleg olvasott is tőle valamit, de biztos nem olyan mélységben, ahogy szerintünk egy Nobel-díjas szerzővel foglalkozni kell.
1: Picit mesélj arról nekünk, hogy kik a főszerzők, tehát, hogy kik a szerzők, és milyen típusú tanulmányok, interjúk jelentek meg.
2: Inkább a tartalom felől fogom ezt megközelíteni, mert úgy az igazán érdekes, tehát, hogy van óriási újságírói munka abban, hogy Takács Dalmától, hogy megpróbáljuk felvázolni, hogy honnan indul Gyuláról Krasznaorkai László élete, és egészen eljutunk addig, hogy mit is jelent a Nobel-díj ma 2025-26-ban a világon. Tehát, hogy csak egy pár példát mondjak, hogy Milan Kundera vagy Ernest Hemingway, ez nem kapta meg a Nobel-díjat, Krasznaorkai László meg megkapta. És a kettő között például Nyári Krisztián veszi végig, hogy milyen magyar szerzőkről derült ki, hogy Nobel-esélyesek lehetnek, és hogy egyáltalán mit is jelent ez a Nobel-esély az elmúlt évtizedekben. Különböző tanulmányokat is közlünk, amik az ilyen főbb jellemzőit elemzik az életműnek, például a humor és irónia kérdéséről, mert egy nagyon vicces szerzőről van szó egyébként Krasznaorkai személyében, az angyalokról, az apokalipszisről is szó van, de közlünk interjúkat a fordítókkal, illetve ami szerintem igazán különleges, hogy azzal a német kiadóvezetővel is közlünk egy interjút, akinél éppen Krasznaorkai László az autóban ült, amikor felhívta a Nobel-bizottság, hogy ő lesz az idei győztes. Ezzel csak azt próbálom megérzékeltetni, hogy nagyon sokféle nézőpontból közelítünk az életműhöz. A Fiala Borcsa például a film Sátán Tangó című filmnek ment utána, hogy ez miért lett ilyen kultikus előadás, és közöljük egy 2017-es nyilvános beszélgetését még a Margó Irodalmi Fesztiválban, amit én vehettem, hogy én kérdezhettem akkor a szerzőt, aminek a vége úgy ért véget, hogy azt mondta a Taps közben, hogy ő most lépett fel utoljára Magyarországon, és hát ugye most fog visszatérni majd csak júniusban.
1: Ugye, ami azt gondolom, hogy Krasznaorkai kapcsán talán nem is mindenkinek van meg, így ma reggel egyébként, ma van elengedve Ginsbergnek a születésnapja, és ennek kapcsán mondtam, hogy ő közöttük is volt egy barátság, de hogy Krasznorkai rengeteg időt töltött Japánban, Kínában, Németországban, Spanyolországban, tehát hogy annak ellenére, hogy ő tényleg magyarul és egy igazi magyar író, de hogy valójában a világ az ő otthona, mert tényleg rengeteg helyen fordult meg hosszabb ideig. Ez mennyiben járult hozzá ahhoz, hogy ő végül is ennyire ismerté válhatott a világban?
2: Itt a nézőpont kettős, tehát egyfelől, mint alkotó, iszonyú fontos, amit az előbb említettél, tehát hogy tényleg bejárta a világot, tehát nagyon nagy hatással voltak rá például a keleti utazások, tehát Kína, Japán, ezekből nagyon fontos könyvek is születtek, külön interjúban foglalkozunk ezzel, amit Szilágy Flórával készítettünk, hogy ez milyen változásokat hozott a gyulai alföldi világ után, illetve nagyon fontos, hogy kiemelted Ellen Ginsberget, mert New Yorkban Ellen Ginsbergnél lakott. Tehát egyfelől alkotóként tényleg kitágult a világ számára nagyon gyorsan. A másik része meg olvasói szempontból nagyon sokat segített abban, hogy mivel állandóan jelen van külföldön, tehát ahogy az egyik interjúban mondja, szökős gyerek voltam, ez nagyon sokat segített abban, hogy az egyes nyelveken megjelenő köteteknél állandóan jelen tudjon lenni, és segíteni tudja a megjelenéseket, és hát ez magával hozott rengeteg irodalmi díjat és elismerést is.
1: Ugye itt a filmeket is, hát azt gondolom, hogy nem lehet megkerülni, főleg a Sátán tangó, de ugye számos filmet csináltak közösen Tar Bélával, aki sajnálatosan korán nemrég hunyt el, hogy de el tudod képzelni, hogy még újabb filmeket készíthet bárki egy krasznahorkai műből Tar Béla után, vagy ezt te már elképzelhetetlennek tartod?
2: Én ezt elképzelhetőnek tartom, hogy valaha készülni fog még Krasznorkai László műből film, viszont a Tar Bélával közös működésük az annyira speciális volt, hogy ők együtt dolgoztak a filmeken, tehát hogy ők olyan alkotótársak voltak, amit szerintem nagyon nehéz így a 2000-es évek után elképzelni a filmezésben, tehát hogy nem csak az történt meg, hogy valaki megvásárolta egy könyvnek a jogait, és utána meg se adaptálta, hanem itt egy közös gondolkodás, közös alkotás is volt. Itt a Sátán tangó című regényből készült filmnél is az a nagyon fontos, hogy nem egy hagyományos adaptáció született, hanem újra kitalálták azt, hogy ez hogy működik. Nagyvászon 7,5 óra lett a végeredmény, ugye, de ez kellett ahhoz, hogy egyébként Tar Béla filmje az megváltoztassa a filmművészetben a filmről való gondolkodást is.
1: Ezt egyszer nem tudom nem megkérdezni, neked mennyire befolyásolja a Krasznahorkaihoz való viszonyodat, hogy az egyik könyvének a főhőskét ugyanúgy Valuskának hívják, mint téged, ugye a Werkmeister harmóniáról beszélünk, hogy lehet, hogy ő rólad nevezte el eleve, vagy ez egy teljes véletlen, de bocsánat, ezt nem lehet kihagyni.
2: Hát köszönöm a kérdést. Természetesen sajnos nem rólam nevezte el a főszerepét. Nyilván nagyon szerettem, amikor még először a Werkmeister Harmóniák című filmet láttam, és utána olvastam csak az Ellenállás melankóliáját, és hát nyilván lenyűgözött, hogy végre a nevemmel egy főszereplőt láthatok. Egyszer volt lehetőségem megkérdezni Krasznorkait, hogy honnan a névválasztás, de természetesen nem árult el, hogy mi volt az a hatás.
1: Hát akkor lehet, hogy mégiscsak rólad nevezte el, tehát maradjunk egy. Amíg ő ezt nem cáfolja, addig szerintem ezt nyugodtan.
2: Jó, hát akkor terjesztük ezt, de az fontos, hogy tehát a krasznahorkai család az egyébként északról ott a szlovák régióból is származik, tehát hogy ott lehetnek ilyen kapcsolódások. Ez a név is valahonnan származik, csak azért merem ezt állítani.
1: Na akkor végén még egyszer egy kicsit mondd el a kiadványnak a címét, hol lehet majd megvenni, mikortól elérhető, és remélhetőleg mikor fog elfogyni, hogy újra kell majd nyomni.
2: A kiadvány az 4900 forintért megrendelte a könyves magazinon, illetve most már, ha minden igaz, akkor minden könyvesboltban, nagyobb könyvesboltban megtalálható, vagy az írókboltjában, vagy a Bukában is. Én gyorsan el fog fogyni, mert van érdeklődés szerencsére, és az kifejezett célunk, hogy minél több helyre eljutassuk ezt a kiadványt, mert tényleg azt gondoljuk, hogy egy jó térkép az olvasónak, hogy bolyongjon egy élet miben.
1: Egy utolsó kérdés, hogy maga a Krasznahorkai László, aki úgy az egész kiadvány szót, hogy részt vett valamilyen formában, vagy ezt a ti teljesen saját munkátok, és ő is ugyanúgy akkor fogja olvasni, mint bárki más, amikor megvette a boltban?
2: Végig tudott a kiadványról, meg nagyon sok kérdés kellett föltenni, hogy pontosítsunk akár a 2017-es interjút, akár az osztrák könyvtárnál van a Krasznahorkai Lászlónak az írói hagyatéka. Ez azért fontos, mert mi kimentünk Bécsbe, és beleástuk magunkat ebbe a hagyatékba, és rengeteg levelet, fotót, kéziratot fotóztunk be a kiadvány számára. Ezek nagyon exkluzív anyagok, és ezeket mind jóvá kellett hagynia, úgyhogy mindenképpen partner volt ebben a kiadványban. Látta is a előzetesen betördelt anyagot, és hogyha most minden jól megy, akkor a hét második felében tudjuk személyesen átadni neki a kiadványt.
1: Hát köszönjük szépen, László, hogy ezt mindezt elmondtad nekünk. Valuska László főszerkesztőt hallottuk egy vadonatúj kiadvány kapcsán, ami Krasznahorkai Lászlóról szól, Úrta Nobel díjuk. Köszönjük szépen, további szép napot!
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban napközben a Kerepesi úton, a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvény utó munkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Pál sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Ingatlanpiaci aktualitások, nem csak gazdasági megközelítésben. Ez itt a Home Office a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 3-án reggel 7 óra 37 perckor. László Csaba a Jazzy Business Classból van önökkel, és itt köszönhetem a stúdióban Tóth Bélát, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönöm szépen, hogy bejöttél, de mielőtt elkezdjük a beszélgetést, ugye az előző témánk az Krasznahorkai László volt, és láthatóan ő azért még egy kicsit még mindig megosztó személyiség, de azt gondolom, hogy minden SMS nekünk be kell olvasni, még akkor is, ha mondjuk én személyesen kicsit más véleményt, vagy nem is kicsit más véleményt képviselek. Na, akkor idézem, és akkor most valljuk be őszintén, Krasznahorkai olvashatatlan. Hát ez az, amivel én erősen vitatkoznék. Ez a díj az Orbán ellenességnek szól. Egy-egy embert ismerek a nagy olvasó közösségeinkből, aki megküldött egy K-könyvet, többet nem tervez. Én tavaly áprilisban 1000 forintért vettem meg a könyveit, mert gondoltam, mégiscsak el kellene olvasni. A Nobel-díj után 5000-ért adtam el darabját, én jól jártam. Hát szerintem azért, aki olvasott Krasznahorkait, és úgy igazából beleszeretett, az mindannyian jól jártak vele, de azt gondolom, hogy ez is egy vélemény érdemes elolvasni. Egyébként, ha valakinek van tényleg akár az NBA döntőz, akár Krasznahorkaihoz, akár a most következő témánkhoz valamilyen megjegyzése, észrevétele, akkor a 30-20-10-909-es SMS számon tud nekünk írni. És akkor térjünk a táborokra. Nem egy utolsó utáni pillanatban vagyunk? Vagy van, aki még ilyenkor keresi a táborokat, mert azért van 5-6-7-8-7 szabad a gyerekeknek, ebből nyilván 1-2-3 hetet remélhetőleg a családok el tudnak vinni nyaralásra a saját gyerekeiket, de aztán a maradékot valahogy meg kell oldani, legyen valami hasznos helyen, valami jó helyen, biztos helyen, tábor.
2: Jó reggelt. Igen, jó reggelt kívánok a kedves rádió hallgatóknak is természetesen. Hát annyiban már most módosítanom kell, hogy sajnos nem 5-8 hetünk van, hanem 10 hetes a nyári szünet, szóval 2,5 hónapról beszélünk. Azaz, hogyha édesanyja, édesapa egymás után a teljes éves szabadságát ki tudná venni, akkor sem tudnánk feltétlenül teljesen lefedni a nyári szünetet.
1: És nyilván azért jó lenne, egyszerre tudnák
2: kivenni. Ez nem lenne baj, hogyha nem kellene egymás után kivenni, így van. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen jó az, hogyha tud táborozni a gyermek. Ennek rengeteg pozitív hozadéka is van, de egyfajta hát kvázi kényszer vagy megoldás azon szülőknek, ahol a gyerekfelügyeletet meg kell tudni oldani. Még nincsen extra pánik, inkább így fogalmazok, még nagyjából 900 táborturnus közül tudnak a táborfigyelőn választani szülők, viszont több mint 350-et már le kellett vennünk, mert beteltek. És a 900 táborturnus az ugye soknak tűnik, de hogyha külön-külön megvizsgáljuk őket, akkor ebből nagyjából olyan 200 az, ahol ilyen 2-3 hely van már csak a turnusokban. Azaz, én annyit javaslok a szülőknek, hogy ha nincs is pánik, de érdemes lenne minél előbb nekiállni ennek a bizonyos táborválasztásnak. Hát ma, holnap gyakorlatilag, amiről beszélünk, júliusban is lehet augusztus hónapra tábort foglalni. Nem erről van szó, csak ott már valamilyen kompromisszumot kell köszönni a szülő. Vagy drágább lesz, mint szeretném, vagy messzebb kell vinni a gyereket, mint kényelmes lenne, vagy nem a gyermekhez vagy csemeténkhez, de inkább passzoló tábor témát találom meg, mert már csak oda van hely. Aki nem szeretne ilyen kompromisszumot kötni, annak célszerű minél előbb foglalnia.
1: Tehát, hogyha a Harry Potteres táborok beteltek, és a gyerekünk minden áron oda akar menni, akkor mi el vagyunk késő, és lehet, hogy Gyűrűk Urával is egyébként jól fog járni és szeretni fogja, de a Harry Potterről már lehet, hogy lemarad. Mennyi egyébként a budapesti meg a vidéki táborok aránya? Tehát, hogy mennyi az, ami tényleg Budapesten, mondjuk itt a városban elérhető?
2: Szerencsére azt lehet látni, hogy országos a kínálat, szóval gyakorlatilag Békés vármegyében ugyanolyan jó táborokat lehet találni, mint Szabolcsban, vagy éppen a Balatonparton. Azt látni, hogy a nagyvárosokban természetesen inkább a napközis táborok a jellemzőek, a város szélén, vagy a városokon kívül pedig az ott alvós táborok. Nyilván Budapest ebből a szempontból a napközis táborok fővárosa, szóval itt minden második utcában találunk valamilyen napközis tábor gyakorlatilag, de itt nagyon sok is a gyermek, úgyhogy ilyen szempontból kell is a kínálat ahhoz, hogy a keresletet le tudjuk fedni. Azt látjuk, hogy nagyon sokféle tábor téma jelent meg, és egy csomó tévhit is társul ezekhez. Ugye a legnépszerűbb

0: Az 13 éves kortól 17 éves korig várják ott a gyerekeket, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolgokat tudnak tanulni, de dzsungel körülmények között megrendezett katonai táborunk is van, ahogy például az olasz Juventus labdarúgó csapat magyarországi tábora is a tábor figyelőn foglalhatók. Szóval retteltesen széles a kínálat, nem nagyon van már olyan téma, ami érdekelhetné a gyerekünket, és ne találnánk rá tábort.
1: Én csak kérdés az, hogy van-e még benne hely.
0: Így van, pontosan, úgyhogy ezért érdemes minél előbb foglalni.
1: A kínálatból, a saját tapasztalataitok alapján mennyi az, amit az iskolák szerveznek, vagy amit teljesen függetlenül piaci alapon, vagy szabadidős pedagógusok, vagy a legkülönbözőbb vállalkozók?
0: Mi csak a piacon működő táborokkal foglalkozunk, ez azt jelenti, hogy csak és kizárólag legális táborokat gyűjtünk a táborfigyelőre, azaz egy alapítvány, egy vállalkozás, vagy egy a tábor szervezője. Ez azt jelenti, hogy számlát kapunk már az előlegről, van egy megállapodás a táborosztatóval, ami egy kiterjesztett jelentkezési lap is lehet, amiben le van írva azt, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt a tábor, milyen ellátást a gyermeknek és a szülő ezért mennyit fizet. Ez azért nagyon fontos, mert ezen táboroktól, amik legálisan működnek, elvárhatjuk, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartsanak, azaz azt érjük el, amit szeretnénk.
1: Azt gondolnánk, hogy ez az alap, nem? Tehát, hogy így...
0: Bár így lenne, hogy ez az alap. Szóval azt érjük
1: nem
0: el...
1: Nem magától értetődő?
0: Nem, ez sajnos nem magától értetődő. Az elmúlt hetekben több tucat olyan jelentkezés volt a táborfigyelő rendszerébe, akiket visszautasítottunk, mert nem voltak megfelelőek a háttér dolgok, ha úgy tetszik, kvázi feketén akartak működni, ami vel nem azt feltételezzük, hogy mindenki, aki esetleg nem szeretne adót fizetni, vagy nem vállalkozás keretében végzi az adott tevékenységet, az bántani akarja a gyerekeket, vagy átverni akarja a szülőt. De nem tudhatjuk azt, hogy ezen táborosztatók milyen szabályokat tartanak be, ha egyáltalán bármit betartanak, azok az egészségügyi és biztonsági szabályok közül, amiket a legálisan működő táborok betartanak, amivel azt érjük el, amit szeretnénk, hogy egészségesen megy a gyerek a táborba, és onnan élményekkel telve egészségesen is jön haza. Vagyis, ahol azt szeretnénk, hogy biztonságban legyen a gyermek, és élményben legyen a gyermek, az a legálisan működő tábor. Mi csak ezeket gyűjtjük. Máshol is kereshetnek a szülők és szívük joga. Csak arra fel kell hívnom a figyelmet, hogy ezen táborok közül, amiket visszautasítottunk, kollégáim átküldtek 2-3 napra rá olyan internetes hirdető oldalt, ahol megtalálták ezt a tábort, amit mi visszautasítottunk.
1: Színes szagos web.
0: Így van, pontosan színes szagos weboldal, 10 perc alatt összerak egy 5 éves gyerek ma már. Innentől kezdve azt kérem a szülőktől, hogy nagyon alaposan nézzünk utána az adott tábornak, hogy legálisan működik-e, hogy honnan szállítják a gyermekek étkezését, az be van-e vizsgálva az a konyha gyermek étkeztetésre, hogy ki maga a táborszervezője, kik a felügyelők, ki fognak vigyázni a gyerekekre, nekik milyen végzettségük, tapasztalatuk, tudásuk van. Van alternatív program a táborban, mondjuk egy vizes tábor esetén, ha egész héten szakad az eső, láttunk ilyet az elmúlt években, akkor a gyerekek ülnek a faházba és nézik egymást, vagy mi a helyzet. Szóval, hogy nagyon alaposan nézzünk utána ahhoz, hogy azt érjük el azt az eredményt, amit szeretnénk.
1: Mi az, amire kiemeltünk? Ugye mondtad az egészségügyet, mondtad az étkezés, például a biztosítással mi a helyzet? Tehát, hogy kell ezeknek a táboroknak valami felelősségbiztosítást kötni saját magukra, a gyerekekre, azt hogyan tudjuk leellenőrizni?
0: A legálisan működő táborok kötnek felelősségbiztosítást, szóval tőlük meg is lehet azt nyugodtan kérdezni. A szülő szempontjából, ami fontos, hogyha szeretnénk, akkor az utasbiztosításhoz nagyon hasonló táborbiztosítást tudunk kötni a saját csemeténkre is. Ezek jellemzően pár száz forintos vagy 1-2000 forintos tételek, de érdemes akár a podgyász tekintetében, akár a gyermek tekintetében kötni ilyen biztosítást. Én azt javaslom a szülőknek, hogy rengeteget kérdezzünk, és hogyha bármilyen kérdésünkre a táborosztató nem válaszol, vagy mismásolva válaszol, akkor villanjon fel az a bizonyos piros lámpa, ami azt jelzi, hogy nem biztos, hogy itt minden rendben van, és inkább keressünk máshol.
1: Így van. Mik a gyanús jelek? Mondtad, ez a nem válaszol, mismásol, de ezen kívül, hogyha nézzük így mondjuk a hirdetését, árakban, vagy mire érdemes figyelni?
0: Pontosan az ár lett volna az első, amit szerettem volna mondani. Egy átlagos napközis tábornak az ára országosan ma 60.000 forint egy turnusra, hétfőtől péntekig. Egy ottalvós tábor esetében ez az egy hétre lévő díj, ez nagyjából 100.000 forint. Ez nyilván eltérhetnek fölfele az árak attól függően, hogy milyen a tábor témája. Mondjuk egy nomád tábor teljesen más áron van, mint mondjuk egy kavad tábor, vagy egy lovas tábor, vagy egy anyanyelvi angol tábor. De hogyha látunk mondjuk egy olyan napközis tábort Budapesten például,

0: mondjuk a 60 ezer átlagár helyett 30 ezer forintba kerül, vagy 40 ezer forintba, és nincs mellette kiemelve, hogy egy alapítványi támogatás miatt ilyen olcsó, mert azt kipótolja az alapítványi támogatás a fennmaradó részt, akkor ott valami gond van. Nem lehet kihozni. Egyszerűen annyiba kerül sajnos a gyerekek étkeztetése, a felügyelők bére, a táborosztatónak a nyeresége, a táborhelyszín bérleti díja, és akkor a programoknak a költségéről nem is beszéltem még. Ezt egyszerűen fizikailag nem lehet kihozni ennél érdemben kevesebből. Nyilván vannak minimalista táboraink, ahol mondjuk a költségesebb programelemeket kiváltják olcsóbbakkal, vagyis mondjuk egy állatkerti kirándulás helyett sorversenyes délután csinálnak mondjuk a Margit szigeten, ami ugye nyilván sokkal kisebb költségből kijön, és így a kevésbé tehetős családok gyerekei részére is tudnak tábori élményt nyújtani, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy a 60 ezerből 30 ezer lesz, hanem mondjuk a 60 ezerből lesz 52-53 ezer, mert az étkezést, a tábor helyszínt, stb. Azt ugyanúgy ki kell fizetni.
1: Ugye elvileg vannak állami intézmények, amik tudnak ellenőrizni akár az egészségügyi részét, akár az étkezési részét, de miután több ezer táborról beszélhetünk az iskolai táborokkal együtt, ez nyugodtan mondható. Nem fogunk tudni minden egyes tábor mellé úgymond egy rendőrt állítani, tehát hogy muszáj nekünk is odafigyelni. Szerintem ez a fő tanúsága annak, amiről beszélgetünk.
0: Alapvetően igen, viszont abból a szempontból meg kell nyugtatnom a szülőket, hogy ugye a kormányhivatalnál minden legálisan működő tábornak be kell jelenteni azt, hogy ő tábort szervez, és jó hatékonysággal működnek ezek az ellenőrzések. Szóval meglehetősen sok ellenőrzés van, és ezeknek az eredménye ilyen 95-97%. De ez akkor van, ha legálisan működik a tábor, mert az bejelenti a kormányhivatalnál. A feketén működő táborról nem tud a kormányhivatal, oda nem fog kimenni ellenőrizni. Ezért mondom, hogy ha tetszik, hanem fontos, hogy ezzel a témával foglalkozunk. Én tudom, hogy ez macerás. Mi ezért vettük át, mi 20 éve csináljuk a táborfigyelőt. Csak olyan tábort jelenítünk meg, ami legálisan működik. Ha nálunk keresnek, ezt a macerát megspórolják. De ha máshol keresnek, szívük joga. Csak legyünk nagyon alaposak.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél és mindezt elmondtad nekünk, mert biztos, hogy tanulságos volt, tehát figyeljünk oda, hogy milyen táborba és hova visszük el a gyerekünket, mert aztán ha meg valami probléma van, akkor utána már késő. Tóth Bélát, a táborfigyelő.hu, illetve a táborminősítő.hu vezetőjét hallottuk, szerintem mindenképpen érdemes nézni a honlapjaitokat, és akkor mielőtt még a zenével jönnénk és végleg elbúcsúznénk, jött egy újabb SMS. Japán, emlékszem, 25 éve mondta egy ismerős, kb. 2000 volt Tokióban egy kávé, 2000 forint volt, nálunk 2-300, most megnéztem, 750-1500 forint Tokióban a ChatGPT szerint, egy átlagos vacsora sem drágább, mint nálunk, de rákérdeztem a nyugdíjra, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez a hallgatónk is azt írja, hogy nagyon-nagyon olcsó lett Japán a korábbiakhoz képest. Köszönjük szépen, és akkor még egyszer Tóth Bélától elköszönök, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk.
0: Örömmel, köszönöm szépen.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Idén nyáron is várja az érdeklődőket a város majori szabadtéri színpad. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadásért egy távolsági autóbuszt a Donyecki, Jenekieve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert a Perzsa-öbölben. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébihja szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Holnap kezdődik a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, Helyek és Dolgok című darabot mutatja be a Loop színházi társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, a filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó reggelt kívánunk, üdvözlöm a kedves hallgatókat! A bevezető utakon egyre jobban lelassult a közlekedés, különösen az M7-es felől telített a pálya, és a Budaörsi úton is egyre több az autó. De akadozik a haladás a Budafoki úton is befelé. A harmadik kerületi bevezető utakon is sűrűsödött a forgalom, telített a Szentendrei út és a Bécsi út is. Nehezen járható már a repülőtéri gyorsforgalmi út is, ahogy az Üllői út befelé, és a Nagykörösi út is. A Hungária körúton és a Könyves-Kálmán körúton is csak lépésben lehet haladni szokás szerint. Az M3-ason befelé már bogig áll a sor, mivel történt egy nagy baleset az M0-ás előtt, emiatt leizárták az M3-ast a város felé, és a rendőrök leterelik az autókat. Az Albert Érsai úton érdemes figyelni, itt a gyorshajtást fotózással ellenőrzik. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes közlekedést és szép napot kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok itt a Jazzy Business Classban, június 3-án reggel 8 óra 3 perckor László Csaba a nőkkel, és itt van velünk a stúdióban Jósvai Zoltán, energiapiaci szakértő. Jó reggelt Zoli, köszönjük, hogy bejöttél hozzánk.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz Csaba.
1: És SMS számunk 30-20-10-909, akár a mostani témához, akár a korábbiakhoz, vagy az NBA döntőz, amiről a későbbiekben fogunk majd Dávid Kornéllal beszélgetni. De a mai apropója a beszélgetésünknek az, hogy egyrészt van egy energiapiaci helyzet, viszont írtál erről szerintem egy nagyon jó cikket a portfólión, amit talán érdemes utólag is megnézni, ahol egy picit más szempontból is azt gondolom, hogy vizsgálod azt a szituációt, ami kialakult, részben kiindulva a 2022-es energiaválságról, amikor ugye a stratégiai tárolók kiürültek, aztán drága gázzal fel kellett tölteni, és aztán ennek hogyan fizetjük meg a mai napig az árát. De úgy tűnik, mintha most ugyanebbe a folyóba kezdenénk belelépni, ugye az üzemanyag védett árral, amit az MSKS nevű szervezet egyébként finanszíroz. Én azt hallottam, hogy az ilyen havi 20-25 milliárdjában simán benne van az MSKS-nek, és azt is hallottam, hogy ez nem kerül a költségvetésnek pénzébe, ami azért fura, mert az MSKS az Eurostatnak a módszertana szerint része az államháztartásnak. Szóval van itt egy elég zűrzavaros helyzet. Akkor kezdjük először azzal, hogy annak a mai szituációnak, ami a védett ár, ennek mik a költségvetési, vagy mik a különböző hatásait? Egy picit ezt foglald össze nekünk.
2: Hát igen, ez egy eléggé bonyolult, és a közember számára kevésbé ismert terület. Kezdjük azzal, hogy mi ez az MSKS. Ezt még valamikor 1974-ben, ha jól emlékszem, hozták létre a IEA, tehát az Nemzetközi Energia Ügynökséget. Szokás szerint...
1: Első olajválság után nem meglepő.
2: Pontosan, ez egy reakció volt, tehát az OECD tagállamok rájöttek, hogy valamit kezdeni kell az energiával, mert akkor már egyértelműen látszott, ugye, hogy ez egy energiaintenzív gazdaság lesz, ami kiépül a következő évtizedekben. Látszott, hogy a fejlett, gazdaságilag fejlett országok nem képesek saját magukat, saját forrásból ellátni, tehát valahogyan kezelni kell ezeket a viszonyokat, ezeket a megrázkódtatást, és akkor lehetőleg előre. És akkor jött egy szabály, hogy mindenki hozzon létre a saját területén egy legalább 90 napos úgynevezett stratégiai készletet. Aztán az Európai Unió nagy bölcsességében ezt a szabályt átemelte, és annyiban finomította, hogy 90 napnyi importnak, vagy 61 napnyi belső felhasználásnak megfelelő készletet kell tartani. Nem feltétlenül mennék bele abban, most ez hogy kell elszámolni, nem elszámolni, tehát az MSKS tagvállalatok azok a nagykereskedők, energia nagykereskedők, ők dobják össze kvázi ezt a készletet az előző éves felhasználásuk arányában, tehát hogy ki mennyivel járul éppen hozzá, az változó. És a finanszírozást természetesen nem saját zsebből oldják meg, hiszen vannak erre a célra bankok. Ezek a bankok azok, akik most is ugye finanszírozzák részint a futókészletet, részint pedig finanszírozzák azokat a beszerzéseket, amik a visszapótláshoz szükségesek.
1: A bankok lelkesedését azt gondolom nagyban növelő, hogy ezek mögött van állami garancia, nem?
2: Hogyne. Tehát ez egy nagyon biztos
1: kenyér. Nem véletlenül sorolta be az Eurostat az államháztartásba az MSKS.
2: Nem véletlenül sorolta be, így van, tehát ez egy kötelezettség, ennek megfelelően ugye ennek a államháztartási kihatása az teljesen egyértelmű. Amiben most ez a helyzet más, az az, hogy az eredeti tervek szerinti a felhasználás az arra szólt, hogy ha valami miatt fizikai hiány lép fel egy piacon, akkor azt legyen honnan, legyen miből pótolni. Azért ez a 90 nap, ugye ez 3 hónap, ez nem egy rövid idő, tehát ez az lehet reagálni. Ez a mostani, ez egy kicsit ilyen határmesdés volt már az előző kormánytól is, és miután hasonló a modell, ezért a mostanitól is, ők ugye arra használják, hogy az ársapkát finanszírozzák belőle, hogy az miként lehetséges. Korábban a visszatöltött készlet, az egy sokkal olcsóbb, hiszen akkor még a hormuzi szoros működött, sokkal olcsóbb olajból lett kialakítva az a készlet, amit egyszerűen hozzá mixeltek a folyóárú beszerzésekhez, és akkor így kijött egy, hát valamilyen átlagár, amire azt mondta az akkori kormány, hogy ez lesz a támogatott ár. Igen ám, de azok a készletek, amiket korábban megvásároltunk, azok a elfogytak. Van egy kötelezettség arra, hogy vissza kell tölteni a meglévő mindenkori szintet, és a most belépő új kormányunk pedig úgy döntött, hogy fenn akarja tartani ezeket az árakat, amihez már nincs meg a olcsó készlet, ezért ez innentől kezdve egy jövőbeni vásárlások fedezetével létrehozott új ár, kimixelt alacsony ár, ami hát ugye a hírek szerint egy 15 éves megállapodás keretében gyakorlatilag szét lett kenve előre ez a költség.
1: Tehát, tulajdonképpen az történik, hogy amennyivel most olcsóbb árat fizetünk a kutakon a piacihoz képest, ezt fogjuk 15 éven keresztül az MSKS-nek visszafizetni, mint a benzinkúton tankolók, bárki.
2: Pontosan,
1: ez mennyi literenként? Lehet egyébként? 2, 3, 4, 5, 6 forint literenként mennyiből fog ez kijönni, vagy még ezt egyelőre megbecsülni se lehet, mert a hormuzi szoros még mindig nincs nyitva, még mindig 90 dollár fölött van az olajár, tehát bőven 50%-os növekedés van, hogy mekkora lehet majd ez az extra teher, amit utána 15 évre szétterítve fogunk visszafizetni a mai olcsóbb üzemanyagért?
2: Amit lehet látni a megjelent híradásokból, az ugye 3-4 forint literenként. A gond az az, hogy ugye a benzinkútnál ott litert tankolunk, tehát ez az extra költség, ez ugye fogyasztás arányosan számolódik. A költség az már most tudott nagyjából, hogy mennyibe kerül, ugye mennyi extra drága olajat kellett megvenni.
1: Mikor lesz vége ennek a hormuzi helyzetnek, azt viszont senki nem tudja, mert
2: és hogy 15
1: a dolatlapot hallgatjuk, akkor minden héten háromszor bejelenti, hogy 2 napon belül, 1 héten belül megállapodunk, és ez megy 2 hónapja.
2: Reggel megállapodunk, délután pedig újra összeveszünk, és ezen lehet, hogy ezzel lehet egy nagyon jó tőzsdei libikókát játszani, de most nem ez a mi témánk. A témánk az az, hogy ugye van egy adott fogyasztási mennyiség a kutakon. Tehát arra a fogyasztási mennyiségre van kiszámolva, hogy mennyi az az extra költség, amennyit ki kell fizessünk 15 év alatt, vissza kell fizessünk 15 év alatt a finanszírozásra, az MSKS készlet visszatöltési finanszírozására. Igen ám, de 15 év az egy hosszú idő, tehát ezt akárhogy is nézzük, ez mondjuk politikus fejjel nézve, ez majdnem 4 parlamenti ciklus, egy Fidesz nyíra gyakorlatilag, és ez alatt ugye az Európai Unió arra készül, hogy folytatjuk a zöld politikát, folytatjuk a fosszilisek kivezetését, többek közt ugye a közlekedésben is. Tehát elvileg a mostani felhasználáshoz képest a benzinkutaknál 15 évvel később már sokkal kevesebbet fogunk tankolni. Ez az, hogy én régen tanultam matekot, de nálunk meg úgy tanították, hogy ha ugye az egyenleg alsó részét csökken, akkor a végeredménynek viszont nőni kell. Tehát vagy a 15 évet kell kitolni, vagy ez a pénz lesz több, amit be kell, hogy
1: fizessünk. Ha csökken a fogyasztás a kutakon, mert mondjuk az elektromos autózás egyre jobban terved, akkor arra a kevesebb fosszilis üzemanyagra, tehát dízelre, meg benzinre fog rámenni az az extra költség, amit most hónapról hónapra begyűjtünk.
2: Igen, tehát úgy tűnik, mintha de jó lenne, kevesebb fizetünk, de gyakorlatilag itt 15 évre prolongáltuk magunknak előre ezeket az extra
1: költségeket. És ez lehet, hogy 10 év múlva, amikor mondjuk már alacsonyabb lesz az üzemanyag fogyasztás, reméljük, hogy így lesz, akkor arra kevésre viszont jóval nagyobb terhet fog jelenteni.
2: Igen, ha nem történik semmi. Tehát ez, hogy mondjam, ez az alapszcenárió, ami ugye nem túl kellemes. Én magam is tankolok, tehát nem akarok farizeusként beszélni. Vannak ötletek, vannak alternatívák, tehát most is látni kell, hogy ugye eléggé közismert Magyarországon a benzinkúti árban nagyon sokféle adó szerepel, ezeket, az arányát lehet mozgatni. Azt hiszem, hogy szokott ebbe a stúdióba járni egy jól ismert szakember, Holoda Attila, ő rendszeresen szokta elmondani a véleményét arról, hogy hogy lehet a jövedéki adó és az áfa arányokat mozgatni annak érdekében, hogy lehessen a fogyasztást is támogatni ott, ahol ez muszáj, tehát például a mezőgazdaságban, hogy ez nem egy szeretem, nem szeretem kérdés, hanem muszáj tankolni. Ezen kívül akik most Magyarországon jellemzően feltöltik otthon HMK-ból vagy konnektorból a kis elektromos autójukat, ők ugye nem fizetik ki ezeknek az adóknak azt a részét, ami például az útalapot jelenti. Tehát ezt is ki kéne találni, hogy mondjuk egy GPS alapon mért megtett távolság alapján ki lehet nevetni erre egy adót, hogy ugyanúgy az elektromos autóval járó is részt vegyen az aszfalt csík fenntartásában, mint a dízzel vagy a benzinnel járó. Hát,
1: a kérdés az, hogy milyen ösztönzőket akarunk a rendszerbe betenni. Tehát, hogyha azt akarjuk ösztönözni, hogy minél több elektromos autó legyen, akkor lehet ennek ez az egyik módja, hogy mondjuk az útalapban nem kell fizetniük. Tehát, hogy itt ezek itt a nagy kérdések, hogy milyen ösztönző, mire akarjuk ösztönözni egyébként a fogyasztókat.
2: Valamelyik újunkat meg kell harapni, tehát ugye a 15 éves visszatöltés
1: lehet, hogy mind a 10.
2: Igen, akinek megvan mind a 10, az pontosan annyit. Ami egy érdekes probléma, tehát látszik, hogy ez egy strukturális gond, és ez általában a magyar energetikában megvan. Tehát, hogyha veszünk egy másik területet, de kik is kapcsolódik, mondjuk az elektromos energia gyártása, elosztása és kereskedelme, itt is látszik az, hogy nincsenek teljesen végig gondolva a különböző területek, szabályok léteznek, és különböző EU-s irányelvek, amiket Magyarország kvázi átvett, de nem mindenhol történik meg annak a maradéktalan alkalmazása, és ez nem teszi lehetővé azokat a elvárt tiszta piaci viszonyokat, amik segítenék azt, hogy a rendszerek jól tudjanak működni. Tehát például teljesen másik terület, de nagyon élő. A napelemes szövetségek nemrég fordultak az energiahivatalhoz és a versenyhivatalhoz is. Ugye ismert, hogy a visszatáplálási költségeknek a megállapítása, alacsony szinten történt megállapítása, a visszatáplálási stop bevezetése az energia, otthoni energiatermelők részéről. Fölmerültek olyan problémák, amelyeknél nem világos, hogy uniós, például átvilágítási szabályok, azok hogyan kerültek alkalmazásra. Ezek mind-mind torzult piaci viszonyokhoz vezetnek, és ezek a torzult piaci viszonyok oda vezetnek, hogy a legjobb szándékkal bevezetett támogatás végül 15 éves kötelezettségé válik.
1: Térjünk vissza egy picit az üzemanyaghoz. A cikkedben vannak ábrák meg számok. Igen. Arra vonatkozóan, hogy Magyarországhoz képest az EU27-ben, vagy a visegrádi négyekként, vagy a skandinávok hogyan reagáltak ezekre a szituációkra, és náluk egy jelentős fogyasztáscsökkenés következett be 2022 után, ugye ez volt a nagy árugrás, és hát főleg a skandinávoknál azért egy nagyon szép, de ugyanígy a többi országcsoport is, amit mondtam. Nálunk is volt egyébként azért csökkenés, de hogy mondjuk máshol ez jóval erősebb volt, hogy ez alapvetően egy áralkalmazkodásnak a hatása, vagy más egyéb speciális állami ösztönzőknek, akár adócsökkentésnek, vagy egyéb beruházásoknak a hatása, illetve hogy a mostani helyzetben azáltal, hogy a védett árat tartjuk, nem hogy csökkent volna, hanem kifejezetten még nőtt is a magyar üzemanyagfogyasztás. Tehát, hogy ezt hogyan lehetne kezelni, mert a megnövekedett üzemanyagfogyasztás egyébként nagyobb importszámlát jelent, nagyobb környezetszennyezést és még sok minden mást.
2: Teljesen jogos és teljesen logikus is, tehát az üzemanyagért, ugye a kútoszlopon megint csak kifizetünk egy X árat, 10 forintot, teljesen mindegy. Ez összeáll a nyers piac, a nyers olaj piaci árából, a szállítási költségéből, a finomítási költségekből, természetesen egy haszonból, amit az olajcégeknek jár, tehát ezt ki kell nekik fizetni, és azokból az adókból, amiket az államok a fogyasztókon érvényesítenek. Tehát Az M elvárható, hogy ingyen kerüljön a kútra a olaj, vagy a gázolaj, vagy a benzin. Az viszont elvárható az egyes államoktól, kormányoktól, hogy miután az első kategóriához, tehát az olaj árához és a feldolgozási költségekhez, a szállítási költségekre valami kevés befolyásuk van, de legalább a adó oldalon ösztönözzenek bizonyos közös célokat. És ezek a közös célok, hogyha egyszer azt mondjuk, hogy nem szeretnénk kitettnek lenni a világpiacon a olaj mindenkori árának ilyen mértékben, mint most vagyunk, akkor próbáljuk meg csökkenteni a országunkból a felhasználást. Ma utolsó nagyobb tavalyi felhasználási számok az 3,8 millió tonna, ez forintban durván 4,8 milliárd, bocsánat, 4,8 milliárd literbe átszámolva per év volt, és jól mondod, Csaba, a többi országban van egy komolyabb csökkenés, ami Magyarországon nem jelent meg. A magyar ember sem reagál egyébként másként, mint egy másik, mondjuk nyugat-európai polgártárs. Amikor bevezették a rezsicsökkentés csökkentését, itthon is lásd csodát, 20-30%-kal a gáz.
1: Igen, csökkent a fogyasztás.
2: És senki sem fagyott meg, tehát nem arról volt szó. Túlfogyasztást lehet ilyenkor szabályozni, csökkenteni. Nem azt szeretnénk, hogy kényelmetlenséget okozzunk saját magunknak, azt szeretnénk, hogy ne legyenek túlzó függések. Pénzre átszámolva, tehát hogyha csak annyival csökkentettük volna a fogyasztást, amit az Európai Uniós, vagy mondjuk a V4, hogy ne menjünk nagyon messzire, tehát a visegrádi országoknál, sikerült elérni csak most itt a hormozi feszültség fennállása óta, az durván egy olyan 300 milliárd forint. Az egy szombosabb.
1: Az egy szabad szemmel látott összeg, úgyhogy nagyjából ennyiben biztos, hogy bele fog kerülni, hogyha még elég sokáig tart ez a konfliktus, az a veszteség, ami az MSKS-nél jelentkezik, és amit ugye a beszélgetés elején mondtuk, hogy ezt 15 évre szétterítve fogják tulajdonképpen rajtunk behajtani a kutaknál.
2: Pontosan.
1: Tehát nincs ingyen ebéd, már megint megtanulhattuk.
2: Sose volt.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy bejöttél és mindezt elmondtad nekünk. Jósvai Zoltán, energia piaci szakértőt hallottuk. Akár ez a témához, akár korábbi témáinkhoz, vagy a később Dávid Kornéllal átbeszélendő NBA döntőhöz van bármilyen észrevételük, akkor a 30-20-10-909-es SMS számon tudnak nekünk írni. És még egyszer köszönöm, Zoltán, hogy
2: köszönöm
1: bejöttél
2: szépen
1: hozzánk. Köszönjük.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban baleset történt az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Budaörsi út előtt a külső sávban. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, a Rákóczi úton a Blahalújza térnél, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvény utómunkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof-Pálma sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, június 3-án reggel 8:34, itt a Jazzy Business Classban László Csaba van önökkel, és itt van velem a stúdióban visszatérő vendégünk, jó nap Rihád, az Concord Értékpapír ZRT digitális tartalomért és stratégiáért felelős vezetője. Szia, jó reggelt, köszönjük, hogy bejöttél.
2: Szia, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És hát azt kell mondjam, talán az év tőzsdei esemény előtt állunk. Most szerintem még mondhatjuk, hogy lehet, hogy ez lesz az év tőzsdei szenzációja. A SpaceX-nek lesz rövidesen az IPO-ja, ami, hát ugye Elon Musk-nak a cége. Ez foglalkozik mindenfélével, tehát ugye ebbe van most már az AIX, ebbe van valójában a régi Twitter, akkor ebbe van a Starlink, ami ugye műholdas internetszolgáltatást nyújt, ugye ezt főleg az orosz-ukrán háború kapcsán hallottuk nagyon sokszor, és ebbe van az űrrepüléssel kapcsolatos üzletágam, ami akár teherszállítást, akár emberszállítást jelent, tehát ez egy elég komplex cég, de azért mégis mit érdemes tudni erről az IPO-ról?
2: Jó, ez az IPO ma reggel kijöttek egyébként, vagy éjjel, így az USA-ban ennek a pontos részletei. Megvan a pontos árfolyam, $135 lesz egy részvény, 556 millió darab részvényt kerekítve kívánnak itt eladni. Ez egy alaptőke emelés lesz, tehát nem adhatnak el az IPO-ban régi tulajdonosok részvényeket. 75 millió... Mondani is fogom, mert lényeges infók vannak ezzel kapcsolatban is. $75 milliárd lesz az egész IPO-nak az értéke, ennél jelen pillanatban 330 részvénytársaság a világtőzsdén az, ami többet ér. Ebből 160 USA vállalat az, ami többet ér. A $75 milliárd, hogy kontextusba helyezzük, ez a FedEx, a Hilton vagy a General Motors tőkepiaci kapitalizációjának a mérete egyenként, igen. Tehát nem pici cégek, ennyi új részvény jön be a piacra.
1: Ez azt jelenti, hogy ilyen 5% körül lesz a közkész. Hányad lehet ezt mondani nagyjából? Vagy még annyi se?
2: Picikével talán még kevesebb, mert ugye egy 1750 milliárd dollárra lesz értékelve a cég, ehhez jön ez hozzá, tehát $1800 milliárd, 4-4,5%-os közkészhányad lesz. Elon Musk 366 napos moratóriumot vállalt, önálló van a részvényeknek a 43%-a. Ez azért egy eléggé durva szám, ha valaki összerakja. Csak itt az Elon Musknak a SpaceX részesedését rögtön fel fogja értékelni 700-750 milliárd dollárra.
1: Akkor meg lesz az 1000 milliárd dollár.
2: Nincs európai cég, ami többet érne ennél.
1: Úristen.
2: Tehát és a világon is nagyjából olyan 13-14 cégért többet ennél a pénznél, úgyhogy hatalmas rally van a Samsungban, az SK Hynixben és a Micronban, tehát korábban ez még érdekesebb lehetett volna. 1000 milliárdos lesz Elon Musk, erről itt beszélgettünk pár hónappal ezelőtt, ami nagyon érdekes. Tavaly augusztusban tőzsdén kívül $400 milliárd értékelték a SpaceX-et, és $60 milliárd az XAI, tehát 460 milliárd volt ez az egyesített cég. A Twitternek nincs értéke, az Elon Musknak bukója, de szépen becsomagolta
1: ebbe. Az
2: egészből gyönyörű nyerőben nyilvánvalóan úgy jön ki, tehát tulajdonképpen itt az Arnóra mondták a Gucci felvásárlásakor Domenico De Sole, hogy Bernard Arnault akkor is nyer, ha veszít, ja. Mert ugye amikor el kellett adni a részvényeit, óriási árfolyam nyereséggel adta el a Gucci részesedését, ugyanez tökéletesen igaz Elon Muskra is, és 460 milliárd volt ez az egész, 800 milliárdra értékelte fel egy decemberi tranzakció még a SpaceX-et, utána egyesítették a két céget, 1000 milliárdos SpaceX, 250 milliárdos XAI-jal, az egyikben volt 42%-a Elon Musknak a SpaceX-ben, 53%-a az XAI-ban, és gyakorlatilag most ez 1250-ről 1750-re jön föl. Tehát,
1: úgyhogy közben a cégekkel nem történt semmi látvány, tehát nem arról van szó, hogy megtriplázták a profitjukat, bevételüket.
2: Hát nem profitról nem is tudunk beszélni.
1: Hát, ez egy összességében veszteséges cég egyébként.
2: Igen, tehát 93-as price to sales-en jön be a piacra, ami nem ritkaság egyébként.
1: Na akkor ezt, hogy aki nem angolba, tehát az árbevételének, nem a profitjának,
2: a 93%-át
1: fogják
2: így van,
1: kérteni.
2: Ez jelen pillanatban 19 milliárd dollár az árbevétel ennek a cégnek, és hogyha a tavalyi évet nézzük, akkor olyan 5 milliárd dollár a veszteség jelen pillanatban az egészben. De
1: ami nekem még nagyon tetszett ebben a történelmét, ahol olvastam, ugye egy óriási több száz, vagy akár 1000 oldalas prospektus van, hogy ebben valahol azt írják, hogy a, tehát hogy mekkora az a potenciális piac, ami a SpaceX előtt van, és akkor valaki ezt így kiszámolt, hogy az a globális GDP ötöde. Tehát, hogy az, ami a nyilvánvaló hülyeség kategória, mert nincs olyan cég, amelyik a globális GDP ötödét fogja megszerezni, beleértve Kínát, Oroszországot, Indiát, USA-t, meg mindenki más, tehát, hogy ezek ilyen teljesen abszurd számok.
2: Ez maga a klasszikus vízió részfény. Az egész AI forradalomról nem lehet azt mondani, hogy ez egy vízió. Nyilvánvalóan az árazások, vagy most a chipgyártók esetében a profit marginokban buborék van. Ez tisztán látszik
1: egyébként. De az, hogy AI-t fogunk használni 10 év múlva, 50 év múlva, ez nem kérdés.
2: Igen, de tulajdonképpen ez a cég, van egy gyönyörű szám, ez egy orosz csillagász a Kardashevnek a számai, hogy egy civilizáció mennyire bontakoztatta ki magát. Ha a saját bolygója összes erőforrását fel tudja használni, az az egyes, ha a saját naprendszerét az a kettes, ha a saját egész galaxisát az a Kardashev skálán a hármas típusú civilizáció, 0.73-0.75 körül van jelen pillanatban a Földünknek a civilizációja. A SpaceX az körülbelül 1.3-asra leszárazva. Tehát az már nem arra leszárazva, hogy a Földön ki tudjuk használni a dolgainkat, hanem tulajdonképpen ez a naprendszernek a kolonizálásáról szól, de ez a Marsnál bele is van írva egyébként ebbe a dologba.
1: Tehát a Mars, az a, hogy én már az elég öreg vagyok, hogy azt mondhassam, hogy 50 év múlva megélem, hogy még nem lesz a Marson komoly emberi civilizáció, lehet, hogy fogod 100 ember élni, vagy 500, vagy 1000 ember, de hogy az emberiség döntő többsége szerintem 500 év múlva is a Földön fog élni, vagy 300 év múlva, ez szerintem a mai technológiai feltételek és előre látható dolgok alapján szerintem ez nyugodtan kijelenthető, illetve ami nekem nagyon tetszik ebbe a sztoriból, hogy az egyik ilyen fő üzenet, hát hogyha nem akarunk úgy járni, mint a dinoszauruszok, akkor vegyetek SpaceX részvényt. Micsoda?
2: Tulajdonképpen egy dolog nagyon látványos kezd lenni az amerikai részvénypiacon. Egy 17 éve és egy negyed éve tartó bika futásban vagyunk. Gyakorlatilag voltak komoly korrekciói ennek, de effektíve 3 hét kivételével, amikor az S&P 500 a Covid-nál aláesett a 207-es mozgóátlagnak, folyamatosan tart ez a bika futás. Jelen pillanatban egyre több mániákus jele van ennek a dolognak. Egyre koncentráltabb a részvénypiac, olyan szintű égbetépések vannak az AI bottleneck trade-be, tehát ahol szűkösség van a memória chip gyártóknál, most már egyre inkább a hardware gyártóknál is, hogy az minden paraméterében 1999 novembere és 2000 februárja márciusa közötti időszakot teljesen másolja, vagy a 72 végi törhetetlen 50-eket, minden ilyen paraméter megvan, és ahogy az ilyen mániákus időszakok végén szokott lenni, megjelennek az úgynevezett bennfentes eladások. Ezek a bennfentes eladások most elképesztő koncentráltan fognak jönni.
1: Kik esselnek a bennfentesek?
2: Tegnap volt egy nagyon érdekes hír, a piac ügyet sem vetett rá, az Alphabet, ugye a Google anyavállalat 80 milliárd dolláros alaptőke emelést jelentett be. Ilyeneket nem láttunk eddig. Milyen saját részvényeket.
1: Ezek tele vannak cash-sel ezek a cégek.
2: És még nagyon jó pozícióban van a mesterséges intelligenciára, csak hogy ugye a hiperskálázóknak egyre nagyobb költségei vannak, és egyre nagyobb hányadát emészti fel a cashflow-juknak ez a beruházási verseny, mert ugye Amerikában nem

0: Nagyon-nagyon friss hír. Az Anthropic is tőzsdére fog jönni, az OpenAI is tőzsdére fog jönni, tehát szerintem Google alaptőkeemelés, SpaceX kibocsátás, Anthropic, OpenAI egy 300 milliárd dollárral meg fogják lepni, vagy meg fogják tömni a befektetőket, és jön a SpaceX-nél egy nagyon érdekes hír, ugye ilyen részvénykibocsátásoknál általában 182 napos moratóriumot, fél éves moratóriumokat kell vállalni arra, hogy nem adhat el senki a régiek közül részvényt. Azért szokott nagyon sokszor föl repülni az ára kibocsátásoknál, mert ha van 4-5 százalék közkészhányad, akkor 70 milliárdnyi részvényre, vagy 75 milliárd dollárnyi részvényre rárepül a világ.
1: Mindenki venni akar.
0: Jelen pillanatban rengeteg korábbi kereskedési profittal felhízott gárdája, és gyakorlatilag ilyen low float runner, tehát alacsony közkészhányadú futó lesz az ilyen részvény. Viszont a SpaceX-nél moratóriumban csak 60%-a van a részvényeseknek, mások eladhatnak részvényeket majd a tőzsdén. Tehát rögtön több száz milliárd dollárnyi gigantikus, egyszerűen olyan alkalmazottaknak, más tulajdonosoknak generációs vagyonugrást jelentő dolgot fog jelenteni ez a kibocsátás, tehát a SpaceX-ben lesz még részvény. Nem az lesz, hogy június második felében, vagy júliusban ugyanazt a 4,5%-ot pöckölgeti a világ, hanem szabadulhat rá részvény.
1: Hát nyilván fog is egyébként, mert olyan szintű.
0: És ez egy újabb kitömés lesz. Tehát gyakorlatilag az látszik, hogy elképesztő mértékű friss kibocsátás fog megjelenni. Nagyon figyelni kell a befektetőknek, hogy például egy Larry Ellison Oracle vezér, vagy egy Steve Ballmer volt Microsoft vezér, akik 15-25 éve nem adtak el részvényeket. Ha ők is elkezdenek eladni ezen cégek részvényeiből, akkor valami olyan jelzés fog érkezni a piacra.
1: Buffett.
0: Ő már nem, meg nem is volt a techben benne, egyébként 10 milliárdért vett a Berkshire Alphabet részvényeket, tehát Google részvényeket. Tehát szerintem ami itt nagyon-nagyon érdekes lesz, és amit nagyon-nagyon figyelni kell, hogy mennyire fogják kitömni a teljes ünnepi és ilyen elképesztő hangulatban lévő lakossági befektetőket, a bennfentesek az előttünk álló hónapokban a részvényeikkel. Ennek egy manifestációja ez a SpaceX.
1: Na most a SpaceX-nél még két dolog, amit szerintem minimum fontos megemlíteni. Az egyik az, hogy én ezt hallottam egy FT, egy Financial Times podcastben, hogy ez a létező legmenedzsment barátabb cég, ami ekkora méretben a tőzsdén van. Tehát itt Elon Musk hatalmát semmi nem kérdőjelezheti meg, úgy van megcsinálva az egész cégstruktúra. De hogy a másik, hogy amikor ilyen nagy IPO van, akkor általában van egy türelmi idő, van egy forgalom, láthatóan beáll valahová a részvény, és akkor teszik be az indexekbe. S&P-ben, Nasdaq-ba. Ezt viszont nagyon-nagyon gyorsan be fogják pakolni, ami azt jelenti, hogy mindenki, akinek az a passzív befektetési stratégiája van, hogy ő megveszi az S&P 500-at, megveszi a Nasdaqot, akkor azoknak egyszerűen kötelező lesz venni SpaceX-et, és ez egy olyan extra keresletet generálhat, amit igazából semmi nem alapoz még meg, és sokak szerint azt, hogy ebbe belemennek a tőzsdék, hát ez finoman szólva nem elegáns, és hogy ezt azért sokan azt mondják, hogy ez bizony nagyon nem szép történet.
0: Érdekes történet, mindenképpen.
1: De ugye ez azt jelenti, hogyha például ti is magyar ügyfeleknek vesztek majd S&P-t meg Nasdaqot, akkor ti is fogtok venni SpaceX-et ezen keresztül, nem?
0: Mindenki meg fogja venni a SpaceX-et ezen keresztül, aki bármilyen S&P vagy Nasdaq 100 ETF-et fog venni. Tehát minden ETF-be ez bele lesz rakva, ez egy érdekes dolog lesz. Nyilván jót fog tenni a SpaceX árfolyamának, de megint egy addicionális kínálatot fog jelenteni a többi részvényből.
1: Sortosok szerinted mennyire fognak rámenni a SpaceX-re? Mert abból, amit mondtál nekem, nagyon nyilvánvaló, hogy akár azonnal elkezdhetik nagyon durván sortolni.
0: Szerintem a sortosok egy része az azért érdemben elpusztult a mostani chip rally-ban. Tehát akinek volt ehhez affinitása ebben a parabolikus emelkedésben, szerintem ember nem mer sortolni. Tehát lehet, hogy fognak, lehet, hogy lesz olyan, aki rá fog ugrani erre, de de nehéz lesz. Pontosan emiatt, az indexbevezetés miatt nehéz lesz a sortolás, mert nem lehet látni majd, hogy hol lesz az a szint, ahol...
1: Hát ugye, szerintem ahol... az...

0: Nagyon sokat dönt el, hogy amit mondtál, hogy nem a friss vevők, hanem a már bent lévő befektetők, mínusz Elon Musk még egy évig, ők mennyit fognak ráborítani.
1: Ez lesz egy nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy ott azért, ha belegondolunk, ez egy igen-igen komoly felértékelődés, tehát a 400 milliárdról 1400 milliárdra, mert az XAI a többi felértékelődésben benne van.
0: Ez nagyjából egy év alatt, de ez három év
1: augusztus
0: alatt...
1: óta, tavaly augusztus óta 3,5-szerezett a SpaceX részvénynek az
0: értéke. Nem, hogy 2-3 éve pár 10 milliárd lehetett.
1: Így van, tehát vagy 100 milliárd, tehát ez gyakorlatilag nem volt jelentősége. Nem látszott az Elon Musk-nak a Forbes-os gazdag listán a számaiban ez még. És aztán hirtelen felrobbant, és látszik, hogy most már 70%-ban ebből fog állni a vagyona.
0: Ugye az egyik legnagyobb amerikai királycsináló, szerintem nyugodtan hívhatjuk így, Peter Thiel mondta egyszer azt, hogy soha ne fogadjál Elon ellen. Aztán never bet against Elon, igen, vagy valamilyen mondása van. Tehát azért a sortosoknak nagyon bátornak kell lenni, hogyha Elon Musk ellen fogadnak, de most ez az a szituáció, ahol hát minimum két esélyes, hogy ez a részvény mondjuk december 31-én hol lesz.
1: Egyértelmű.
0: A kibocsátási árfolyamhoz
1: képest. Ez egyértelmű. Tehát,
0: és akár nagyon nagy, én aki lefelé mutató kockázatot nagyobbnak gondolom, de akár nagyon durva esés is lehet a vége, vagy akár lehet emelkedés, de hogy ha esés, akkor az lehet akár pusztító.
1: De szerintem nagyon-nagyon meg kell nézni a kibocsátási árfolyamnál az, hogy hol tudják kinyittatni majd utána. Ugye ez lesz jövő pénteken, június 12-én. Tehát, hogy 135 dollár az IPO árfolyam, és hogy egy felfokozott hangulatban ez igen-igen brutálisan még feljebb is nyithat, és rögtön láthatunk akkor 1750-et, mondjuk 2500 milliárd dolláros piaci kapitalizációt is. Az már lehet, hogy egy nagyon jó referencia lesz erre. Sokan gondolhatják azt, hogy hasonló lehet, mint a Palm IPO 2000 márciusában. Szinte napra
0: mi
1: pontosan.
0: Tehát,
1: napra pontosan jelöltek ki.
0: Mi az a Palm? Tehát emlékszik még valaki a Palmra?
1: Igen.
0: Én emlékszem rá, nekem volt ilyen eszközöm. Szerettem egyébként nagyon, aztán fél év múlva elvették tőlünk, soha többé
1: tehát
0: nem
1: ott
0: láttam.
1: Olyan hisztéria volt, nyilván nem ilyen méretű volt az IPO, hanem akkor is pár milliárd dolláros, hogy 16 dolláron szerették volna először kibocsátani, nem sikerült, mert olyan igény volt, halasztották, 32-re felemelték az árat, ott se sikerült. Azt hiszem 38 volt az IPO ár, és 165-ön nyitott ki a tőzsdén. Tehát olyan felfokozott volt a hangulat. Most nyilván a számok, a léptékek nem lehetnek százalékosan ilyenek, de nagyon-nagyon durván felfokozott hangulat is lehet, ha egy olyan...
0: És aztán mi lett a Palmmal a végén?
1: Olyan helyzet lesz, hát már aznap nagyon durván visszaadták, de nyilván nem az IPO árig, és hát tulajdonképpen egy óriási tetőkijelölő lett.
0: És egy óriási bukás lett az egész. Nekem ami nagyon tetszik még, hogy Elon Musk itt a csillagokról, szerintem hadová, mert hogy tehát az, hogy a Mars az még úgy belátható távolságban van, de minden, ami attól távolabb van szerintem, az technológiai értelemben távolságban, és most a csillagokról nem is beszélve. Hát több mint 4 millió fényév a legközelebbi csillag a Földhöz képest. Tehát, hogy az lehet, hogy évezredek, vagy évszázadok, amíg az szóba jöhet.
1: Szerintem ami nagyon-nagyon lényeges, amit el kell ismernünk, az időzítésnek a zsenialitása. Tehát ebben a felfokozott AI állapotban, ilyen mértékű technológiai tőzsdei nyerőknél, ilyen globális lakossági hangulatban, és ráadásul a quadrupulvicsingre, a nagy opciós és határidős kifutásra, ami bika piacoknál még extra szívó ereje van, és extra részvénykereslete van, ami ugye június 19-i pénteken lesz, tehát hogy ő előtte erre rádobja ezt a részvénymennyiséget, ez zseniális. Tehát olyan zseniális a keresleti kínálati viszonyokban ezt megkiteríteni, és hogy megelőzte az Anthropicot, és megelőzte az OpenAI-t.
0: Az lehet, hogyha ez rosszul sül el, akkor az OpenAI-t és az Anthropicot is lábon lövi?
1: Benne van nagyon a pakliban, igen.
0: Mert ez nagyon rosszul sül el, akkor szerintem nagyon-nagyon óvatossá fognak válni az OpenAI-os és Anthropicos befektetők.
1: Szerintem sietni fognak a tőzsdére.
0: Hát azt hiszem, ez egy nagyon érdekes, tehát én régen láttam ennyire megosztó és ennyire, hogy mondjam, vitatott kibocsátást, úgyhogy hát mindenki a saját pénzét, vagy a befektetőinek a pénzét teszi bele, vagy a nem feltétlenül a saját pénzével. Nagyon kíván, szerintem fogunk erről hónapokon belül beszélni, hogy mi lett ennek a vége.
1: Egy biztos, hogy nyári uborka szezonra senki ne számítson. Idén nyáron, ezt június 3-án reggel szerintem ki lehet jelenteni, hogy egy igen-igen felfokozott kereskedés lesz az amerikai tőzsdéken, nem csak a SpaceX-ben, sok minden másban az idén nyáron.
0: Egyébként nem árulnak zsákba macskák, mert ha jól értem, ebben a sok száz oldalas prospektusban 33 oldal szól csak arról, hogy milyen kockázatok vannak a SpaceX körül, tehát hogy 33 oldal masszívan csak azt sorolja, hogy milyen kockázatok lehetnek, csak hát az a kérdés, hogy hány befektető olvassa el az egész több száz oldalt, meg ezt a 33 oldalt, vagy hányan csak ennek a tömeggel, és nekünk ebből nem szabad kimaradni.
1: Igen, ha a befektetők viszont azt a kockázatot érzékelik, ez a klasszikus FOMO, a kimaradás kockázata ebben a hangulatban.
0: Na hát, nagyon szépen köszönöm. Tudom, hogy te is nagy NBA rajongó vagy. Te mit vársz a döntőtől? Ugye ma éjszaka kezdődik.
1: Spurs, és még egy nagyon érdekes dolog van ezzel kapcsolatban. Ugye 99 júniusában volt utoljára Spurs-Knicks döntő, és akkor volt egy tőzsdei buboréknak a legutolsó fázisa még, tehát ez így jött
0: ráadásul New York X-en, 1 millió forint fölött vannak az árak New Yorkban a másodpiacon,
1: már még onnan is tovább emelkedtek, tegnap már, néztem, most már 4300 dollár a legolcsóbb bejutás a harmadik mérkőzésre, tehát eléggé felfokozták New Yorkban ezt a dolgot, úgyhogy
0: és te a Spurs-re?
1: Én a Spurs-re tippelnék, igen.
0: Egyébként sajnos a tavalyi döntő nekem egy picit azért jön bele, mert azt hiszem a hetedik meccset az eldöntött, amikor a Halliburton lesérült. Igen. Én mindig a webbanyámától félek, mert az ilyen nagyon magas, nagyon vékony, kezű, lábú kosarasok sajnos könnyen sérülnek. De hát ugye ezt már 3 éve én, de hát még mindig ott van, és a abszolút meghatározó játékos, ha a pályán van, ilyen 1-2 méterre kijjebb tolódik minden a pályán azzal.
1: Egyébként tényleg szürreális nézni. Ugye őt is mondják, hogy egy űrlény, tehát kapcsolódunk megint a SpaceX-hez, hát abszolút, hogy egy űrlény van itt is a kosárlabda pályán. Én csak egyet kívánok minden ilyen kosárlabda rajongónak, tényleg ne legyen sérülés. Nagyon sok NBA döntőt árult, nagyon sok NBA rájátszást rontott el az elmúlt szezonokban az, hogy jöttek a sérülések. Azt szerintem már, ha valamit kívánhat bárki, aki szereti ezt a kosárlabdát, ne legyen sérülés, dőljön el a pályán normálisan.
0: Én nem lepődnék meg, ha 7 meccses lenne, mert ez egy nagyon-nagyon szoros. Ettől függetlenül is a Spurs-re szavaznék, de szerintem nagyon-nagyon szoros lesz.
1: Az lesz szerintem is.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Jó nap Richárdot, digitális tartalomért és stratégiáért felelős vezetőjét hallottuk a Concord Értékpapír ZRT-nek, és akár az NBA döntőző, vagy bármilyen más témákhoz van bárkinek véleménye, észrevétele, 30-20-10-909 az SMS számunk, várjuk az írásaikat. Köszönjük szépen.
2: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Idén nyáron is várja az érdeklődőket a Városmajori szabadtéri színpad. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás érte egy távolsági autóbuszt a Donyecki Jenakijeve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert a Perzsa-öbölben. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébihja szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Holnap kezdődik a Városmajori szabadtéri színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, helyek és dolgok című darabot mutatja be a Lup színházi társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, a filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton befelé a Szépvölgyi út előtt. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos helyett a Szent Lukács gyógyfürdő és a Katonyi Mártírok parkja között pótlóbusz közlekedik. Tart a helyszínelés az Alkotás utcában befelé a Krisztina körút előtt a középső sávban. Lassú a haladás az M1, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartás miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Ez a Backpack a Business Classban, ahol beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: Jó reggelt kívánok, június 3-án reggel 9 óra 9 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Termes Nóra, az IBUSZ utazási irodák hálózati és marketing vezetője. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy bejött hozzánk.
2: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
1: De most már kezdünk azért ilyen nagyon last minute állapotba kerülni, hogyha a nyári utazásainkat akarjuk tervezni. Hát azért nekem van a családban is olyan, aki már egy évre előre tudja, hogy jövőre hová fog menni, de azért bizony nagyon-nagyon sokan az utolsó pillanatra hagyják. Az idei tavasz részben arról volt hang, attól volt hangos, hogy kerozin hiány lesz, nem fognak repülni a repülők, ugye több nagy légitársaság egyébként lemondott egy csomó járatot, tehát azért lehet, hogy szűkült a kínálat. Aztán a Budapest Airportnak volt itt az illetékes vezetője, nem olyan régen nálunk, és azt mondta, hogy itt Budapesten felé egyen nem lesz kerozin hiány. Na most kezdjük azzal, hogy akkor önök mit érzékelnek kerozin hiányból, látni ennek a hatásait akár a chartereknél, akár a normál járatoknál. Mennyire befolyásolja ez az idei nyári utazásainkat?
2: Hát nem volt könnyű ez a tavaszi szezon, illetve felkészülni a nyári szezonra, de hát mi éppen azért vagyunk, hogy megoldjuk az ilyen előre ki nem számítható váratlan helyzeteket, és hát amikor az öbölválság elkezdődött, akkor természetesen azonnal felvettük a kapcsolatot a partnereinkkel, légitársaságokkal, itt a chartereinket azt a Smartwings légitársasággal üzemeltetjük, illetve a Wizz Air járatain is a nyári időszakban nagyon sok úgynevezett block seat helyet vásárolunk, amikor 30-40-50 helyet is megveszünk hétről hétre egy-egy járaton. És a légitársaságok, a kinti fogadó repülőterek is, illetve kinti partnereink is nagyon sokat dolgoztak, összetett, koordinált munkafolyamatok zajlottak, és megerősítettek minket abban, hogy bár valóban fennáll ez a probléma, de még előttünk állt néhány hónap, és itt koordinációs szervezési helyzetek megoldásával lesz kerozin azokon a üdülőterületek repterein, ahová az IBUSZ repül, illetve hát a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren is lesz elég kerozin, úgyhogy minket folyamatosan biztosítottak a partnereink, és mi is ezért biztosítani tudjuk az utasainkat, hogy aki velünk utazik, nála nem állhat fönn ilyen probléma, ilyen helyzet.
1: Jó, tehát a kerozintól nem kell félni, akkor ez egy jó hír. Na most ettől függetlenül, de részben ugye erre is készülve, hogy lát, mi az idei sláger utazás? Van-e valami új, ami a korábbi években nem volt jellemző?
2: Hát a nyári időszakban a magyarok mindig is a tengerhez vágytak, és vágynak.
1: Tehát még egyelőre nem a skandináv.
2: Nem. Tehát elindult egy ilyen érdeklődés is, tehát skandináv városlátogató útjainkból többet tudunk indítani, de ide még azért nem üdülni, vagy nem tengerpartra mennek, nem az északi tengerhez.
1: A globális felmelegedés még ezt azért nem érte.
2: Nem. Tehát a magyarok többsége a főszezonban, júliusban és augusztusban szeret nyaralni, bár már most május végétől, június elejétől is indulnak ezek a charterek, és egészen szeptember végéig, sőt bizonyos úti céloknál októberben is remek idő van még, tehát odáig is lehet utazni. De hát nincs új a nap alatt, azt kell, hogy mondjam, hogy a mediterrán térség az örök sláger a magyarok körében, illetve hát egész Európában, tehát Törökország, Görögország, nagyon sok görög sziget, illetve szárazföldi üdülő terület, illetve Spanyolország. Ez mind-mind ezek a kiemelt üdülő területei nagy slágerek, és nagyon sokan vissza is járnak, sokan ebben a térségben új úti célokat keresnek, de megmarad az, hogy a tengerparton, a mediterrán térségben egy egyhetes nyaralás az úgymond jár mindenkinek.
1: Hát ezzel egyébként milyen egyetértünk, hogy szerintem az jár mindenkinek, meg tényleg a tenger az valami nagyon más, bár hozzáteszem, hogy szerintem a Balaton az egyik legjobb hely az egész világon. Most visszatérve, Horvátországot nem említette, hogy ez szándékos, mert oda beülünk az autóba és elmegyünk. Olaszország még úgy, ahogy az északi rész oda autóval elmegyünk, vagy másoka van, hogy ez így nem került szóba?
2: Igen, tehát Horvátországban és Olaszországban nagyon sokan egyénileg szervezik meg az utazásaikat, illetve autóval is könnyen megközelíthető. Olaszországnál azért kiemelném, hogy ott viszont a városlátogatások, körutak nagyon népszerűek, tehát a üdülés mellett, tengerparti üdülés mellett azért persze, akik a kultúrára, történelemre vágynak.
1: Egy Toszkán körút, egy Milánó környéki körút azért az.
2: Igen, akár a déli részen Nápoly, Szicília, vagy Róma, hát nem győzünk azokból elég utat indítani, ez egy ilyen hosszú hétvégi is, tehát 3-4-5 napos utak, tehát itt azért előszeretettel választanak minket, illetve utazási irodát az utazók, de aki tengerpartra vágyik és autóval menne, illetve útközben is esetleg megállna többször, ők adott esetben egyénileg, de hát ha valaki a segítségünket kéri, természetesen itt is tudunk foglalni szállást. A csárterek kapcsán említettem, vagy emeltem ki Törökországot, Görögországot és Spanyolországot, mert oda azért autóval kicsit hosszabb idő és macerása bejutni.
1: Hát oda macerása. Ugye a forint nagyon sokat erősödött az elmúlt egy másfél évben. Ennek érzik a hatásait? Tehát itt tulajdonképpen kicsit olcsóbban mehetünk külföldre. Ez érződik hát egyébként?
2: Igen, hát mi minden évben előre kalkulálunk, illetve hát nyilván nem vagyunk jó sok, de ugye költségeink zöme az euróban merül fel, és így kalkuláljuk ki az utaknak az árát, és pont a forint erősödése miatt tudtuk megvalósítani, hogy viszont a kerozin árak emelkedését nem kellett ráterhelnünk az utasainkra, hanem mi a kerozin árnövekedésből adódó költségnövekedést, azt átvállaltuk az utasoktól, és erre fedezetet biztosíthatott az erős forint.
1: Nézzünk egy picit távolabbra, egzotikusabb tájok, ugye ezt mi általában tengeren túl az nekünk már egzotikusnak minősül. Észak-Amerika, Ázsia, ugye pont Japánról volt ma is szó itt, hogy Japán kifejezetten olcsóvá vált az elmúlt években, mondjuk a 20-25 évvel ezelőttihez képest. Milyen a kereslet ezeken a tengeren túli utakon, illetve ott mik a legnépszerűbb desztinációk?
2: Egyre nő az érdeklődés, és szervezett utazások keretében ismét nagyon sokan jelentkeznek, és ahogy említette is, az ázsiai térség nagyon népszerű, tehát nekünk is.
1: Oda is tenger ilyenkor? Tehát mi ilyenkor nyáron is tenger miatt megyünk Ázsiába, vagy az inkább akkor nem, kulturális, meg városnézős?
2: Abszolút a körutazások miatt, tehát akkor az egy hosszabb időtartamú 9-10, akár 14 éjszakás kintartózkodás. Japán nagyon nagy sláger, úgyhogy mi is szervezünk oda körutazásokat, illetve Dél-Koreába is. Vietnám, Kambodzsa, és nagyon nagy népszerűségnek örvend, és még sorolhatnám, tehát Ázsia kiemelkedő érdeklődést mutat, de afrikai kontinens, akár Dél-Afrikába is körutazásra szépen jelentkeztek utasaink. Ugyanakkor...
1: Az érdekes, mert például Dél-Afrikában ilyenkor van tél, már amennyire ott lehet télnek mondani, tehát hogy nem az a le... Tehát például Dél-Afrika azért lehet ilyenkor jó, mert nincs az az őrületes hőség, ami mondjuk a mi téli időszakunkban lenne. Tehát azért az egy vonzerő lehet, hogy nem kell megpusztulni a melegtől.
2: Igen, ha valaki körutazásra indul, akkor nem feltétlenül a időjáráshoz köti vagy kapcsolja. Hát természetesen mi, amikor megszervezünk egy-egy utakat, akkor figyelembe vesszük azt, hogy extrém időjárási körülmények közé ne vigyük az utasainkat, de ilyen esetben kevésbé döntő szempont az, hogy épp akkor ott azon a földrészen nyár van-e, vagy abban az országban épp nyár van-e. Aki körutazásra készül, ők mindig felkészültebben tudják, hogy többféle időjárási helyzetre kell fölkészülni, tehát ott az nem feltétlenül ahhoz kapcsolódik, hogy lehessen adott esetben fürdeni a tengerbe vagy az óceánba.
1: Én Dél-Afrikában júniusban voltam, annak van már vagy 15 éve, és mondták, hogy azért volt akkor jól menni, mert amikor mentünk a Krüger Parkban, ugye az állatokat oroszlántól kezdve mindent láttunk, mert ugye azáltal, hogy tél van, ezért sokkal kevesebb levél volt a bokrokon meg a fákod, és sokkal jobban lehetett mindent látni. Na ez csak egy ilyen extra szempont. Észak-Amerika, az Amerikai Egyesült Államokban ugye több statisztikát lehetett az elmúlt egy évben hallani, hogy például Kanadából csökkent a beutazók száma, meg más országokból, ez részben a politikai helyzettel összefüggésben, meg az egész amerikai politikának, azt gondolom, így a renoméje az utóbbi időben sokfelé megkérdőjeleződött. Magyar utasoknál érződik ilyen visszafogottság, vagy a magyarokat nem különösebben érdeklik azok a szempontok, ami miatt például kevesebb kanadai megy?
2: Hát azért ebbe a térségbe azért kevesen tudnak hosszabb utazásokra elmenni, vagy komolyabb körutazásokra, úgyhogy azért itt visszafogottabb a kereslet. Évente néhány ilyen körutazást tudunk oda megszervezni, illetve megvalósítani, tehát nem ez jellemző, oda tömegek nem utaznak. A legtöbb utasunk azért európai úti célok iránt érdeklődik, és oda megy el akár évente több alkalommal is, ha megteheti.
1: Mennyire népszerűek még ez a régi klasszikus buszos körutazásos történet, ami nagyon megosztó, mert van olyan ismerősöm, aki ezekre esküdik, és imádja, hogy minden este más városban alszik, minden nap más várost néz meg, ez azért egy elég fárasztó történet, más meg azt mondja, hogy vigyék el repülővel, vigyék el egy taxival, nem tudom én, transferrel a szállodába, és ő egy hetet akar feküdni a tengerparton. Buszos túrák mennyire népszerűek még?
2: Vannak azért, de tény is való, hogy egy bizonyos célközönség, aki erre vállalkozik, van aki hallatlanul szereti, és minden évben újabb és újabb ilyen utazásokra jelentkezik. Ez nem feltétlenül mindenki számára komfortos. Ha valaki szereti ezt a formát, illetve szeret sokat buszon ülni, illetve fontos számára az, hogy minél többet lásson, de viszonylag kedvezőbb árkategóriában, mert nyilván a buszos utasok azért kedvezőbb áruak, tehát sokaknál azért ez is szempont, azoknak ez egy remek lehetőség, de tény és való, hogy tömegesebb, nagyobb igény a repülős utazásokra van azon utasok körében, akik utazási irodával utaznak.
1: Csörög a telefon, legjobb barátnője hívja: Nóra, képzeld, mennünk kell, lemondták, valami utat gyorsan ajánljál nekünk, mi most az, amit így a leggyorsabban ajánlaná nekem, mentsél meg engem. Na erre a telefonra mi lenne az ajánlat?
2: Hát nagyon sok ilyen telefont,
1: max 5,
2: de nagyon sok ilyen telefont szoktam kapni ebben az időszakban.
1: Sok barátnő van akkor.
2: Igen, és sokan az utolsó pillanatban döntenek, olyan úgy alakul az életük, vagy valamilyen módon hirtelen utazni szeretnének, akár már most hétvégén. Most nézegettem én is a last minute árainkat, elképesztő. 100 000 forintért most hétvégén el tud valaki utazni, akár a barátnőm, akár kedves ismerősöm, akár bármelyik utas, egy hétre Krétára, apartmanos elhelyezéssel közel.
1: 100 000 forint, 100 000 egy hét
2: forint,
1: repülőjeggyel, igen. Együtt Krétán, vállalható szállodába?
2: Ez apartmanban
1: vagy
2: van.
1: Apartmanban.
2: Hogyha szállodában ellátással szeretne menni, akkor pedig 200 000 forintért.
1: De apartman is, tehát 100 000 forintért.
2: Igen, úgyhogy ilyen last minute ajánlatok várják most az utasokat, de Törökországban, all inclusive szállodában, 4 csillagos szállodában 250-300 000 forintért a jövő héten bárki el tud
1: lehet
2: utazni
1: indulni
2: velünk.
1: Hát nagyon szépen köszönjük. Ha nem haragszik, én most nem adnám meg az ön telefonszámát így, hogy még százat felhívják óránként, hogy akkor egy utolsó last minute-es ajánlatot adjanak.
2: De elég sok busziroda áll rendelkezésre az országon, illetve online is lehet foglalni, úgyhogy bátran várjuk az érdeklődőket.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, Nóra, hogy bejött és mindezt elmondta nekünk. Termes Nórát, az IBUSZ utazási irodák hálózat és marketing vezetőjét hallottuk. Köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm. Viszont hallásra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton befelé a Szépvölgyi út előtt. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos helyett a Szent Lukács gyógyfürdő és a Katonyi Mártírok parkja között pótlóbusz közlekedik. Tart a helyszínelés az Alkotás utcában befelé a Krisztina körút előtt a középső sávban. Lassú a haladás az M1, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartás miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Testbeszéd, fitness, egészséges életmód, kiegyensúlyozott táplálkozás, vagy egy kiemelt sportesemény. A Business Classban mindez testbeszéd tárgyát képezi.
1: Jó reggelt kívánok, június 3-án, reggel 9 óra 33 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velem a telefonban Dávid Kornél, volt az egyetlen volt magyar NBA játékos, műsorvezető kolléga, játékos megfigyelőként és tanácsadóként dolgozik jelenleg is a Milwaukee Bucksnál, tehát azt gondolom, hogy Kornél, nálad avatottabb szemlélővel nem is beszélhetnénk arról, hogy ma indul a nagy döntő, ráadásul ma este te fogod közvetíteni az első meccset, San Antonio Spurs, New York Knicks. Mit vársz ettől a döntőtől? Mennyire lepett meg egyáltalán, hogy ez a két csapat jutott be a döntőbe?
2: Szervusz, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, hát én azt gondolom, hogy meglepett olyan szempontból nem csak engem, hanem többeket is, hiszen egyértelmű a szezon alatt Oklahoma City Thunder volt az esélyese a bajnoki döntő egyik résztvevőjének, hiszen annyira magabiztosan meneteltek az alapszakaszban, hogy, sőt a lejátszásban is, hogy az volt mindenkibe bent, hogy az egyik oldalon ez már biztos lesz, már nyugati oldalon, és a másik oldalon pedig majd kiderül, hogy melyik csapat tud odaérni. Aztán New York hamarabb odaért, mint a másik oldalon a nyugati főcsoportban, hiszen a New York szenzációs ritmusban kezdett el játszani, úgy léptek túl négy győzelmekkel az ellenfeleken, hogy vehetlenül 11 mérkőzést tartnak, azt hiszem, akik úgy bejutottak a nagy döntőbe. Ez egy kicsit azért meglepetés, annak ellenére, hogy tavaly főcsoport döntőt játszottak. A másik oldalon pedig a Spurs, akik évközben szenzációsan jöttek fel, és egyre magabiztosabban szerepeltek, köszönhetően ugye a szenzációs 22 éves sztárjuknak, Viktor Wembanyamának, és a rájátszásban is ezt mutatták, és egy hatalmas ütközetben 7 mérkőzés alatt ugye az utolsó mérkőzésen sikerült idegenben legyőzni az Oklahoma City-t, és így kerültek végül is a döntőbe.
1: Ugye az utolsó körből két meccsel többet játszottak, tehát ez mindenképpen azért lehet egy picit hátrány, de lehet azt mondani, hogy a Spurs az inkább egy csikó csapat, míg azért a Knicks azért alapvetően rutinos játékosoknak a gyűjteménye?
2: Igen, azt hiszem, ezt el lehet mondani, hogy ez így van, hiszen a Spurs megelőzte azt az ívet, amit mindenki várt tőlük, hogy azért kell az egy-két év, hogy ők tényleg ilyen dominánsak lehessenek, de ahogy mondtam, a szezon alatt nem csak, hogy bontogatták a szárnyaikat, hanem ez a fiatal csapattól egyre több vezéregyőség tűnt fel, akik a nyomás alatt is rendkívül jól tudnak szerepelni, és most annyira megfordult ez a dolog, hogy most már nem a Knicksek tartják az esélyesek ennek a döntőben, hanem egyértelműen a fiatal, sokkal fiatalabb csapatot ilyen szempontból. A másik oldalon pedig ugye hát meglátjuk, hogy a New York mire lesz képes. Azért őket se kell leírni, ahogy mondtam, szenzációs formában vannak.
1: Ugye érdekes egyébként, mert ugye fociban is sokszor szokták mondani, hogy melyik csapatnak mennyi az értéke. Én tegnap nézegettem, hát azért a New Yorknak vagy 40-50 millió dollárra nagyobb a fizetése a játékosai felé, mint a Spursnél, tehát a Spurs az egy jóval olcsóbb csapatnak minősül még, de tényleg nagyon fiatalok, tehát valószínűleg kevésbé fognak elfáradni. Lehet ez számíthat ilyenkor, hogy most akkor hol mennyi a fizetés, vagy ilyenkor már ez végképp nem számít, hanem kizárólag a játék, és csak az, ami a pályán történik.
2: Ugye, ahogy fiatal csapat, a San Antonio Spurs, még az első éves szerződéseiket tapossák ilyen szempontból, még a második évben nem jutottak el, vagy a második szerződésünk nem jutottak el, ezért is van az, hogy ilyen különbségek vannak a szerződésekben, még a New Yorknál, hogy rutinosabbak a játékosok, akik már a második, harmadik szerződéseket írják alá, ezért ekkora a különbség. Hogy mi számíthat ebbe a döntőbe, hogy ez számít, vagy nem számít, én azt gondolom, ez nem számít, viszont az számíthat, hogy a New York pihent, és elég sok nap eltelt, hogy mérkőzésben legyenek. A Spurs viszont pár nap ezelőtt még egy nagyon fontos döntő mérkőzést játszott, és ez mindig kérdés, nagy kérdés, hogy melyik a jobb, amikor ritmusban van egy csapat, és játszik, vagy pedig az a jobb, amikor több mint egy hetet pihent most már erre a mérkőzésre a New Yorknak, és nagyon várják azt, hogy ismét pályára lépessenek.
1: Ugye egy picit a New Yorkról, ugye sokan mondják az alán az évtized butaságának, vagy hülyeségének, ugye, hogy a Dallas elengedte a Luka Doncsicsot Los Angelesbe, de szerintem egy ehhez fogható, főleg most már talán látják, hogy a Jalen Brunsont annak idején elengedték, szerintem kétszer annyi pénzért odavitték azt a Kyrie Irvinget, aki azóta gyakorlatilag alig játszik, a Dallas gyakorlatilag sehol nincs, és New Yorkban a Branson köré felépítettek egy olyan csapatot, ami tényleg Patrick Ewing óta újra bejutott a döntőbe. Lehet azt mondani, hogy ez egy igazi nagy butaság volt a Dallas részéről, persze utólag már könnyű okosnak lenni.
2: Igen, ez a kérdés felmerül, és ugye a sportban mindig az emberek szeretnék találgatni, mi lett volna akkor, ha maradott Doncic és maradott Branson, hogy talán a liga egyik legjobb kettőse játszhatna most Dallasban akár döntőt is, de tény és való, hogy Branson elengedése az nagyon meglepő volt, hiszen akkor már, amikor Dallasban volt, látszott Luka Doncic mellett, hogy egyre jobban jön föl, sőt, amikor Doncic sérült volt, akkor emlékeztetünk rá, hogy szenzációsan játszott Dallasban, és a hátán vitte a csapatot, tehát ő nem egy olyan zsákba macska volt, akit a Dallas azt mondhatta akkor, hogy jaj, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, hát már akkor látszott, hogy ez lesz belőle. Na most az nem, hogy ő döntőig vezet egy csapatot, de az biztos, hogy a meghatározója lesz ennek a ligának. És hát ez azt gondolom, hogy ez be is igazolódott New Yorkban. A csapat körülépítve egy szenzációs szezon, és szezonokon van túl, úgyhogy most már az újabb szerződés, ami nála is képbe került. És hát most ezt megkoronázhatja azt, hogy 27 év után nem csak, hogy bejutott újra a New York Knicks a döntőbe, hiszen 99-ben voltak utoljára pont a Spurs ellen a döntőbe, hanem akár meg is nyerheti ezt a párharcot.
1: Ugye Bransonnál még egy külön kis hát érdekesség, hogy az édesapja is egyébként benne van a New Yorknak a csapatában, mármint az edzői stábjában, és ő maga játszott azokon a meccseken, ami 99-ben volt, tehát játékosként. Ő egy ilyen vándormadár volt játékosként is, meg úgy látom edzőként is, de pont abban az időszakban New Yorkban volt, amikor az utolsó döntőjét játszotta a New York. Tehát Bransonnak ilyen szempontból van egy elég komoly New Yorki háttere. Ez mennyit segíthet ott, hogy a New Yorki közönség megkapta újra a döntőt?
2: Ez nagyon nehéz leírni is, hogy mi van most New Yorkban, és az elmúlt hetekben mi van New Yorkban, mert annyira kiéhezett és kiélezett a New Yorki közönség arra, hogy ismét ilyen releváns csapatuk van az NBA-ben. Nagyon sokat kellett erre várni, hogy így legyen, és az elmúlt évek azt mondták, hogy egy felszelé szálló évben van ugye a New York Knicks, és most végre döntőbe jutottak, úgyhogy elképesztő hangulat van egész New Yorkban. Az egyik legnagyobb piaca az NBA-nek New York, és nagyon jó teszt az NBA-nek, hogy New York ott van. A közönség, a bázis fantasztikus, a pálya mellett is, ugye elképesztő áron árulják a jegyeket, de hol persze lehet férni, és jutni se ezekhez a jegyekhez most már az egész rájátszásban, és hát most a döntő pedig ezek még jobban csúcsot döntenek, és hát ugye az utcán is elképesztő bonyodalmat okoz az, hogy a New York szurkolói az utcán is ünnepelnek minden egyes mérkőzés után.
1: Beszéljünk egy picit az edzőkről, mert Mike Brownnak, aki a New York edzője, azért elég változatos karrierje volt. Ugye volt már egyszer döntőben a Cleveland-del, akkor azt elveszítette, aztán a Golden State Warriors-szal emlékeim szerint nyert, de ugye nem vezető edzőként. És hát ő nagyon régóta ott topog annak, hogy vezető edzőként győzelemre vezessen NBA döntőben egy csapatot. Még a másik edző, Mitch Johnson, őt annak idején például nem kelt el a drafton, mint játékos, és igazából ő talán a legnagyobb legenda Greg Popovich után jött San Antonióban, és nyilván kaptak egy Wembanyámát, de azért nagyon szépen visszahozta a mélypontról a San Antoniót, és szerintem várakozáson felül, hogy idén már döntőbe kerültek.
2: Igen, így van pontosan. Abszolút így van. Mike Brown, egy rutinos öreg róka idézőjelben, aki nagyon jó képben van azzal, hogy a sztárokat hogy kell kezelni, és bizonyos szituációban mit kell húzni. Mégis az ő szerepe egy kicsit megosztó volt, hiszen a Sacramento-ban előzőleg nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy elkezdte, és a New York szinte egy negyedik, ötödik opcióként választotta őt. Aztán így alakult, hogy aztán nem bánkódhatnak, hogy döntőig vezette ezt a csapatot. A másik oldalon igen, Mitch Johnson fiatal ember, a fiatalabb edzők körébe tartozik, hiszen még 40. évét sem tapossa, és mindenképpen végigjárva a ranglétlárát jutott el idáig, hogy Popovich szárnyai alatt kinőtte magát, és fantasztikus munkát végez, én azt gondolom, egyrészt tudja, és jól ismeri a játékosok nyelvét, hiszen viszonylag korban közel áll hozzájuk, de szakmailag is azt hiszem a stábjával együtt fantasztikus munkát végzett, ahogy te is mondod, itt a rájátszás folyamán. És ugye a rájátszásban nagyon sokat számít az edző szerepe, hogy egy mérkőzésről mérkőzésen mit tud húzni, újat húzni, és egy mérkőzésen belül is mit tud lépni, és milyen gyorsan tud reagálni. Hát ezért nézhetünk egy nagyon izgalmasabb döntő elé.
1: Taktikában mire számítasz? Ugye a Spurs, mint ilyen csikó csapat, ők nagyon-nagyon futnak, és érdekes, hogy a Wembanyáma maga 224 centével is ezt egész jól bírja, ezt a tempót velük. A New York az talán inkább pozíciós játékot, tehát taktikában mire számítasz így? Én 7 meccsben bízom egyébként, de hát 4 azért biztos lesz.
2: Igen, én azt gondolom, minden semleges néző úgy van vele, hogy minél tovább szeretné nézni ezt a párat, ami annál is inkább érdekes, hiszen már itt ugye összehozták azt, hogy a New Yorkban egy olyan játékos veti, Jalen Brunson, ugye, aki a 6 láb 2 inchnél alacsonyabb, és ilyen alacsonyabb.

0: módon próbálják őt nem is kivenni a játékból, de fárasztani és olyan szituációba rakni, ami nem komfortos neki. A másik oldalon pedig hát sokat nem lehet hozzátenni a Knicks játékához, mert annyira jó ütembe és ritmusban játszanak az, hogy Karl-Anthony Towns, úgymond a magas ember létére, ő ugye a második playmaker játékos, aki elosztja a labdákat, ez egyelőre nagyon jól működik itt az utolsó szakaszában a bajnokságnak és a rájátszásban is, úgyhogy szerintem maradnak ennél és próbálnak minél jobban borsot törni az ellenfél óra alá.
1: Te személyesen találkoztál már Wembanyámával? Tehát voltál vele egy légtérben?
0: Én voltam vele egy légtérben többször, és én 13 éves kora óta figyelem őt, és elég sokszor voltam egy teremben és egy csarnokban, sőt elég közel is hozzá ilyen szempontból, hogy tényleg döbbenet őt látni. Nem csak ugye a pályán sokszor nem jön, vagy a képernyőn nem jön át az a többet, amikor az ember találkozik egy ilyen magasságú emberrel, aki társulni ennyi mindent tudok kosárlabdával. Ez tényleg egy fantasztikus dolog, ilyen fiatal idáig eljutni, és ilyen magassággal mindezt mind megtenni a pályán, amit ő tud. De hát egyébként Jalen Brunson személyében az édesapját is nem hiszen játszottam ellene, pont abban az évben, amikor ők ugye döntő jutottak, úgyhogy azóta is akárhányszor találkozom, mindig egy-két szót váltunk, úgyhogy ilyen szempontból őt is elég közelről úgymond láttam, és ismerem, még akkor gyerek volt természetesen, de ilyen szempontból mindkét csapatban van úgymond ilyen közeli dolog, amit közelről láthattam őket.
1: Ugye Wembanyában még az érdekes, hogy látszik, hogy így meccseken, mikor először kifejezetten magas járt, tehát centerek mellé odaállt, és akkor így felnéznek rá olyan emberek, akik az átlag emberhez képest 30-40 centivel vagy 50 centivel magasabbak, és még ők is úgy érzik, hogy hát itt most náluk egy jóval nagyobb ember van, de hát te is hát te kifejezetten azért magas játékosnak számítottál, és te is úgy érzed, hogy szóval az egy más méret, az nem tudom, ugye a 224 centit szokták mondani, de hallottam már olyat, hogy hát lehet, hogy van az még 1-2-3 centivel több, csak már nem merik bemondani, szóval tehát ilyen több méterre kitolja a védekezést minden irányba, ha jól értem, egy ilyen magas játékos, akinek ráadásul ennyire hosszú kezei és lábai vannak.
0: Igen, pontosan így van. Itt nem csak a közvetlenül, akit fog, ugye, és aki védekezik, az kerül problémás helyzetbe, hiszen meg kell próbálni gyorsággal elmenni mellette, de viszont olyan magas és olyan hosszú a karjai, hogy eléggé odajön mindenhova, hanem akik ugye támadnak és neki segítő védekezésben kell szerepelnie, gyakorlatilag egy-két lépés alatt olyan területet tud befogni és olyan légteret tud uralni ezzel a magassággal, ami megváltoztatja a támadó játékosoknak egyáltalán a gyűrűhöz való közeledését, vagy a dobások formáját, és ez mind-mind problémát okozhat a pontosság szempontjából. Hát ezt az OKC-t el tudja mesélni, és főleg Shai Gilgeous-Alexander, aki ugye a kétszeres MVP-je most már az NBA-nek, hogy miért is nem úgy sikerült neki ez a döntő, leszámítva az utolsó egyik meccset, mint ahogy mindenki várta tőle. Talán az egyik oka annak volt, hogy Wembanyama ott volt a pályán. Úgyhogy ezzel szembe kell néznie most a New York Knicks-nek is, és nem lesz egyszerű őt úgy mondjam kizökkenteni abból, amit jelen pillanatban mutat.
1: Na most azon kívül, hogy 7 meccsre bízunk, ugye, mint semleges szurkolók, szerinted ki fogja a végén a magasba emelni a trófeát?
0: Én ahogy mondtam, és egy kicsit a San Antonio felé hajlok ilyen szempontból, nem csak azért, amit te is említettél, hogy ők biztos nem fognak elfáradni, én is azt gondolom, hogy remek formában vannak fiatalok, igazán nagy sérülés Ian Foxon kívül nem volt, és nincs is náluk jelen pillanatban, bírják a tempót és az iramot, és mutatták ezt az OKC ellen is. A másik oldalon talán annyira nem mély a kis pad, és annyira nincs túl sok olyan ember, aki a padról beszállva meghatároló lenne, legalábbis ezt mutatta az eddigiek, ugye a New York részéről, úgyhogy ott a húzó embereknek extrát kell mutatni, és ahogy megyünk majd előre ebbe a döntőbe, és hogy beszéltük, minél több mérkőzés lesz, ez mindenképpen én azt gondolom megnehezíti a New Yorknak a dolgát majd.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Korné, hogy mindezt elmondtad nekünk, szerintem csak jó szurkolást és jó meccseket tudunk kívánni minden NBA rajongónak. Neked meg jó munkát, meg jó közvetítést hozzá már ma éjszakára. Ma neked hosszú lesz az éjszaka. Holnap reggel megígérem, nem fogunk felhívni reggel 6-kor, hogy akkor mi lett a végeredmény a meccsnek. Köszönjük szépen, további szép napot.
0: Köszönöm én is.
1: Köszönjük.
2: Jazzy. Együtt vagyunk. One time. Two times.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 30-án, reggel 9 óra 52 perc, itt a Jazzy Business Classban eljött a búcsúnak a pillanata, de addig is még gyorsan áttekintjük, hogy hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde, illetve néhány piaci adatot. A BUX 136.298-on áll, plusz 0,22, egy picit feljebb ment a tegnap reggelhez képest. A Magyar Telekom a blue chipek közül 2734, mínusz 0,51, a MOL van pluszban egyedül, 4024, és nem is olyan plusz, pici, 1,46% a plusz, az OTP 41.590, mínusz 0,72, és a Richter 12.080, mínusz 3,82, de itt tudni kell, hogy nem a Richterrel történt valami különleges, illetve a Richterrel történt valami különleges, mert megforognak először osztalékszelvény nélkül a részvények, és ilyenkor ez egy természetes jelenség, hogy van egy automatikus esés. Ha a forintot nézzük, a forint euró 355,5-ön áll, nagyjából itt plusz-minusz 1-2 forinton mozog most már hetek óta, a dollár pedig 306 forintnál tart, a bitcoin 67 000, na itt egy szép esés volt, mert én amik utoljára néztem még hétfőn, akkor bőven 70 000 forint volt, fölött volt a bitcoinnak az árfolyama, és amit mostanában nézünk, és már ma reggel is egyébként úgy látom, hogy van elmozdulás, ugye viszonylag friss hír, hogy mind az amerikaiak, mind az irániak lőtték egymást. Az irániak lőttek Bahreinben és Kuwaitban létesítményeket, többek között a kuwaiti nemzetközi repülőteret is le kellett zárni, illetve az amerikaiak pedig lőtték az egyik iráni szigeten az ott lévő katonai létesítményeket, tehát úgy tűnik most egy kicsit feljebb ment az, a konfliktusnak az intenzitása, és nem véletlen, hogy a tegnapihoz képest már legalább 2-3 dollárra feljebb vagyunk, most 97,7 a Brent olajnak az ára, ami azt jelenti, hogy megint közelítjük a 100 dollárt, ami azt hiszem egy ilyen vízválasztó az utóbbi időben, hogyha élesedik a konfliktus, akkor mindig 100 dollár fölött volt az olajár, hogyha úgy tűnt, hogy remény van egy viszonylag gyors megegyezésre, akkor meg 100 alá ment, ilyen 95 dollár körülire, tehát most úgy tűnik, hogy megint a 100-at közelítjük, hát reméljük, hogy ez a mai konfliktus ez egy ilyen átmeneti lesz, és nem lesz belőle tartós. Köszönjük szépen az egész napi figyelmüket, hogyha valaki valamelyik mai interjúnkról lemaradt, akkor a később a jazzy.hu-n minden további nélkül ezeket vissza fogja tudni hallgatni. Ma beszélgettünk egyébként egy Krasznahorkai Lászlóról szóló új kiadványról, Út a Nobel-díjig címmel, Valuska Lászlóval, aztán 7 óra 30 után a táborozásról beszéltünk Tóth Bélával, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetőjével, hogy milyen aknákat próbáljunk meg elkerülni, amikor gyermekünknek tábort keresünk. Az egyik fő üzenet, hogy ami túl olcsó, az gyanús, tehát ne ugorjunk be a gyanúsan olcsó áraknak. Aztán az energetikai helyzetről beszélgettünk Jósvai Zoltán energiapiaci elemzővel. Utána pedig Jó Nap Rihárddal beszélgettünk Elon Muskról és a SpaceX tőzsdei bevezetéséről, ami talán minden idők legnagyobb IPO-ja lesz, illetve ezt nyugodtan talán kijelenthető. Egy óriási, több mint 1700 milliárd dolláros cég fog ezzel létrejönni, aztán majd kiderül, hogy később ennek mi lesz a jövője. 9 óra után utaztunk egy keveset, mégpedig Termes Nórával, az IBUS utazási irodák hálózat és marketing vezetőjével, a nyári utazási újdonságokról, lehetőségekről, árokról beszélgettünk, végezetül pedig 9:30-kor nemrég fejeztük be Dávid Kornérral a beszélgetést, aki az egyetlen magyar, aki az NBA-ben játszott. Jellemző egyébként, hogy mennyire ott van az NBA-ben, hogy ő jelenleg is dolgozik a Milwaukee Bucksnak. De, hogy például az egyik legnagyobb sztár a legnagyobb sztár a New York Knicksben, Jalen Brunson, édesapjával is, ő annak idején játszott együtt az NBA-ben, aki most egyébként benne van a New Yorknak az edzői csapatában. Ma éjszaka fog kezdődni az NBA nagy döntő, és Dávid Kornél fogja ma többek között közvetíteni az első mérkőzést. Köszönjük szépen az egész napi figyelmet, további szép napot, jó szórakozást mindenkinek!
0: Jazzy.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Queen Symphony és Concert Show. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Kitiltanák a Magas Tátrából a túl hangos motorokat. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki Jenakijeve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakcióvezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túl hangos motorkerékpárok behajtását a Magas Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetőségével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást sürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túllépő járműveket a régióból. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Gregory Porter a kortárs jazz és szólzene egyik legfontosabb alakja, nyitott más művészekkel való együttműködésre is gyakran szerepel különböző projektekben, vagy éppen ő hív meg vendégművészeket a saját albumaira, őt hallgatjuk mindjárt. Most pedig jön a Kennedy Administration, a brooklyni székhelyű zenekar, a mai New York-i zenei élet egyik legizgalmasabb formációja, ez a Better Way.

0: Folytatódik a Jazzy Lexikon. Az amerikai Vincent Montana alapította Sextet zenél. Who Needs Enemies című dalukkal arattak, később az Eurodisco és a Garage House úttörői lettek. 1983-as lemezükről szól majd az említett dal. Anita O'Day a nagy gazdasági világválság éveiben táncmaratonokon vett részt, amelyeken azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy nem csak táncolt, hanem amikor már a finish végkimerülésében vánszorgó párok közel álltak ahhoz, hogy bedobják a törölközőt, Anita énekelni kezdett. Ez ebben a környezetben szenzációs számba ment. Ez a Sing, Sing, Sing.
1: Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. Shoo, shoo, ba-doo, ba-doo, do, do, do. Now you're singing with

0: Jazzy Lexikon.
1: A városokban, így Budán is, az 1220-as évektől jelentek meg teljes szegénységet, az elesettekkel való együttérzést és a róluk való testi és lelki gondoskodást célul kitűző koldulórendek, mint például a ferencesek vagy a dominikánusok. Kolostoraik, templomaik mindig városokban épültek, és egy város fontosságát az ott jelenlévő koldulórendek is hangsúlyozták.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvón Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az olasz Marco Caponi zenei projektje a Firenzében alakított Superbet következik. Funkit játszanak olyan vendégművészek közreműködésével, mint például Giovanotti, a Super Chicken szól tőlük. Előttük svéd zenészek jönnek egészen pontosan egy testvérpár, Arvid és Erik Niklasson Göteborgból. A formációjuk neve Play, Safe Play című dalukat játszuk. Most pedig a müncheni producer páros Matthew and Florenzo zenélnek. 2006-ban találtak egymásra, és nagyon jól kiegészítik egymást. Mátévával közös daluk szól most.

Jazzy Lexikon. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbl Lipót, Budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbl vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kirándulóhelyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A Kishárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a magyar királyi országos tébolyda, amelynek nevét később országos elme és ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az elmegyógyintézet szinonímájává vált, amit sárga házként is emlegettek. Végül országos pszichiátriai és neurológiai intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Kitiltanák a Magas Tátrából a túl hangos motorokat. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki Jenakijeve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túl hangos motorkerékpárok behajtását a Magas Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetőségével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást sürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túllépő járműveket a régióból. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. 2012-ben jelent meg a Simple Red frontemberének Mick Hucknallnek az American Soul című szólóalbuma. Erről hoztunk egy dalt, mégpedig azt, amit Bobby Blue Blandwich sikere 1957-ben, és a Texas Blues egyik alapköve lett. Most pedig a mai napig aktív egykori diszkó királynő Gloria Gaynor énekel, ez a Find the Know.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Robert Janowski Lengyelországban egy valóságos kulturális ikon, énekes, színész, költő, rádiós műsorvezető, sőt, eredeti szakmáját tekintve állatorvos. A kult 1987-es dalát dolgozta fel. Most pedig egy svéd énekesnő Selina Bosszai következik. Már kislányként Beyoncé-t Alicia Keys-t utánozta, részt vett több tehetségkutatóban is. 2015-ben jelent meg a bemutatkozó lemeze. Ez a Never Get Used To.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Mindjárt délben folytatjuk a Jazzy Lexikont. Egy londoni jazzformáció, a Ray Gelato Giants folytatja. Zenéltek már Robbie Williams-szel és Paul McCartney-val is, sőt, még az angol királynő előtt is szerepeltek. Bruno Mars családjában mindenki énekelt és különféle hangszerekkel játszott, mondhatni beleszületett ebbe. Legutóbbi lemezéről hoztuk az I Just Might című dalt. Most pedig a New Orleans-i Tank and the Bangles folytatja. 2020-ban Grammy-díjra jelölték őket, dalaikban gyakran szólalnak meg feltörekvő tehetségek is. Ez a No ID, a következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk Andrew J. Jazzy mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kék metró határúti állomása azért épült ki három vágánnyal, mert a korabeli tervek szerint innen indíthatták volna a metró második ágát, a Ferihegyi reptér felé, az Üllői út külső szakasza alatt, Kispest és Pest-Szentlőrinc érintésével. Ez a leágazó vonal sosem épült meg, így a harmadik vágányt csak tárolásra, illetve baleset vagy felújítás idején a szerelvények visszafordítására használják.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. Többfelé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület. A súlyos sérültet a tűzoltók és a Hunor mentőszervezet tagjai több órás megfeszített munkával a romok közé kúszva hozták felszínre. A tragikus baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az ország nagy részén borult az idő, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Andrew J. Mixével. Itt a Jazzin.

Ezt a Jazzy Mixet Andrew J. készítette. Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Jazzy Mix, Andrew J. Mixével itt a Jazzin.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Új kiállítás nyílik a Kapa központban. Többfelé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Hersztonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a szenátus és a nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A Rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kapa központban. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. Az ország nagy részén borult az idő, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. Billie Eilish 2021-es lemezének egyik legnagyobb sikerét dolgozta fel, a Hiding Place, ezt hallgatjuk majd. Most pedig az olasz Luca Debonair zenél. Szinte futószallagon gyertje a slágereket, nem ritka, hogy egyetlen hónap alatt több kis lemeze vagy remixe is megjelenik. Ez a Return of the Mac.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont, jön az Uzo Electric. A New Jazz az elektro és a neo swing stílus elemei alkotják zenéjüket, a He Killed Capote című dalukat hoztuk. Egy producer, Gin Tone következik előtte, az Afrobeats és az Afro House stílusában alkot, zenéje energikus és gyakran tartalmaz afrikai hangszereket és vokálokat. Ez a Black Magic Woman.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését a gyermekek idegeinek károsodása miatt. Sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolában részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kő oroszlánja megmozdult.
0: Jazzy Lexikon.

kés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Itt a Jazzy Lexikonban Miley Smith folytatja. Egy fiatal brit énekes dalszerző, zenéje a folk, a pop és az indie határán mozog. Gyakran hasonlítják George Ezrahoz vagy a korai Ed Sheeranhez. Gold című dalát hoztuk. Előtte Herb Alpert következik. A Slow Down megjelenésekor már a 80-as éveiben járt, de a játéka semmit sem veszített frissességéből és precizitásából. Ő a Tijuana Brass alapítója, kilencszeres Grammy-díjas művész, aki több mint 72 millió lemezt adott el világszerte. Most pedig a DJ producer Modena folytatja a Tropical Disco jegyében 2019-es lemezéről. Ez az All That Jazz.

0: Jazzy Lexikon.
1: Zuglóban található Magyarország első japán kertje, amely még a japán hercegi pár tetszését is elnyerte. A Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnázium 1926-ban jött létre az ország első kertészeti szakképzőintézményeként. Alapítója Varga Márton tervezte meg és építette ki az iskola melletti japán kertet is, amely idehaza akkor még ismeretlen dolog volt. A kert immár 92 éves, és bár átesett kisebb-nagyobb felújításon, még ma is az eredeti tervek és koncepció szerint tartják fenn, amit a hagyománytisztelő japánok nagyra értékelnek. A 30-as évek elején, amikor Japán nyitni kezdett a nyugati kultúra felé, a császár harmadik fiát, Takamatsu herceget és feleségét küldték el európai körútra. Hallották a magyar-japán kert hírét, és meg is tekintették 1931-ben. A kert és a vendéglátás annyira tetszett a hercegi párnak, hogy később a császári udvarból japán növényeket küldtek a kertészet számára, és még ma is található pár egyed, amely ezeknek az ajándékoknak a szaporításából származik.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ráadás koncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es, 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le! MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Új kiállítás nyílik a Kapa központban. Többfelé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Hersztonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a Szenátus és a Nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kapa központban. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. Az ország nagy részén borult az idő, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Egy jazz elektronika projekt, az MM7 Secret Jazz következik, aminek megálmodója Máko Miklós trombitás, a Bond Express szól majd. Valtteri Noa velencei house iskola egyik alapembere pályafutását DJ-ként kezdte, de hamar a stúdió munkák felé fordult. Stílusára jellemző a house, a soulful house és a disco elemeinek ötvözése, gyakran merítve a 70-es évek funky világából. Ez a Friends.

0: Jazzy Lexikon. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér emblematikus épülete az irányító torony, amely olyan, mintha a többszintes épület lábakat neveztett volna. Építészeti különlegesség, hogy úgynevezett függesztett technológiával felülről lefelé gyarapodtak a szintek. A kezdeti időszakban csak a felső két emelet létezett, ma már ötnél tartunk, és még mindig van hely lefelé. A személyzet az egyik tartópilomban található liftekkel közlekedik. Az irányító szolgálat 41,5 méteres magasságban dolgozik, azonban a torony teljes magassága a tetején található radarral együtt már 53 méter.
1: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Sergio Mendez a bosszanova úttörője következik. Az 1960-as években a bosszanova hullámával robbant be a köztudatba, zenével a brazil kultúrát vitt el a világ minden tájára, és hozzájárult a különböző zenei stílusok ötvözéséhez, a Dreamer című dalát játsszuk. Előtte jön Vladimir Csetker, Bostonban a Berklee College-ban végzett jazzzenésznek vallja magát, de imádja a szólt, a funkit, a diszkót és az elektrót is. Dr. Packerrel közös dalát játsszuk.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. 1954-ben Rosemary Clooney tette népszerűvé a Mambo Italiano című slágert. Bob Merrill írta a dalt, sokan feldolgozták és rengeteg filmben szerepelt. Mindjárt Danny Brillantól halljuk. A Loaded Honey, G. Lloyd és Lydia Kito közös side projektje. A páros a Jungle utolsó két albumának munkálatai során kezdett el együtt dolgozni, és annyi zenei ötletük született, amelyek már nem fértek bele a Jungle világába. A Don't Speak című dalukat játsszuk. Most pedig a The Commodores zenél, a Machine Gun szól tőlük, a dalt eredetileg az együttes billentyűse Milan Williams írta, és a tervek szerint The Ram címmel, vokállal együtt jelent volna meg. Végül úgy döntöttek, elhagyják a szöveget, mert a korszakban nagyot mentek a tisztán hangszeres szintetizátor központú dalok.

0: Jazzy Lexikon.
1: A keleti pályaudvart 1881 és 1884 között a magyar királyi államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve központi pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Rochlisz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegorikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stephensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén, az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Csütörtökön indul a Rozália borpiknik. Szulák Andrea gála koncertje a Margit szigeten, és a kortárs dizájn hazai alkotói is készülnek a nyárra. Jó napot kívánok! Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvenceit. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élőzenék is színesítik. Fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű borjóga is várja az érdeklődőket. Nagyszabású nyárindító koncerttel érkezik szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Szulák Andrea. Az Élet az Úr című gálaest a népszerű előadó művész több évtizedes pályafutásának legemlékezetesebb dalait és színpadi sikereit idézi meg egyetlen produkcióban. Szulák Andrea neve hosszú ideje összefort a magyar musical, jazz és pop élettel. Karrierje során számtalan műfajban bizonyított. Ezúttal a legendás Stúdió 11 kíséri majd, amely 63 óta a hazai jazz élet egyik legismertebb formációja. Az est sztár vendégei között olyan előadók szerepelnek, mint Karamell, Verép Tamás és Wolf Kati. A közös produkciók mellett Szulák Andrea legismertebb slágerei, musical részletek, valamint hazai és nemzetközi szerzők dalai is felcsendülnek. A hétvégén a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont a Fix June-nak, ahol a kortárs dizájn és a nyári piknik hangulat találkozik egymással.

0: A kétnapos rendezvényen közel 100 kortárs alkotó mutatja be munkáit, köztük kifejezetten erre az alkalomra készült új kollekciókat és különleges tárgyakat is. A múzeumkert lounge hangulatú közösségi térré alakul DJ-kkel, gasztronómiai élményekkel. A program része egy szabadtéri beszélgetés is, amely a fenntarthatóságot, az újrahasznosítást és a kortárs dizájn világát járja körül. A Fix June azoknak is izgalmas lehet, akik egyszerűen csak kikapcsolódnának, és azoknak is, akik közelebbről megismernék a hazai kortárs iparművészetet. Nemzetközi turné után ismét Budapesten látható a Flock Project különleges vertikális tánc előadása, az Echo Flight. A 20 méter magasan zajló új cirkuszi produkció csütörtökön és pénteken érkezik a Flock Légszínházba, ahol a társulat ikonikus, hatalmas tűzfalán elevenedik meg a szabadság, a közösség és a természet kapcsolata. Erről Simor Ágnes társulatvezető rendező beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
1: Igen, ez azért érdekes, mert igazából az ökorepülésként fordíthatnánk magyarra az ökoflightot, tehát itt ez nem véletlenül jelöli meg ezt, hogy hogyan tudunk a természetre odafigyelni, ahhoz kapcsolódni. Amikor megszületett ennek az előadásnak a gondolata, amit most ugye második éve játszunk, de most van az az alkalom, hogy nem külföldön játszunk, hanem vissza tudjuk hozni Budapestre, úgyhogy ez egy különleges alkalom a nézőknek, hogy Budapesten megtekinthető. Amikor 5 évvel ezelőtt igazából megszületett az előadásnak a terve, akkor azt gondolom, hogy fizikailag egy nyomasztó dolog volt számunkra azt érzékelni, hogy milyen szintű szemetelés, hulladék és temérdeleg anyag kerül kidobásra így a fogyasztói szemmel által. És volt egy olyan pont, amikor valahogy úgy az egész társulatban vagy mindannyian azt is éreztük, hogy ez zavar minket annyira, hogy ezzel akarunk valamit kezdeni. Tehát nagyon sokszor az alkotás abból születik meg, hogy van egy olyan társadalmi dolog, van valami, ami körülvesz minket, és ami nem hagy nyugodni egyszerűen. És összekapcsolódott itt egyfajta társadalmi tevékenység az alkotó munkával, mert hogy eldöntöttük, hogy mi az egész előadást teljesen újrahasznosított jelmezekből szeretnénk megvalósítani. És először egy szemétszedő kampányt indítottunk, tehát beszéltünk a társulaton belül, itt mindenki nagyon multifunkcionális, tehát van, aki repked a levegőben, de közben jelmezeket tervez, van, aki repked a levegőben, de közben marketinges szakember, szóval mindannyian ilyen sokféle módon kell önjáróak legyünk ahhoz, hogy egy ilyen független csapatot életben tartsunk. És ahogy átbeszéltük így a jelmezes csapattal, vagy a jelmez szervezővel, aki Brávai Zója ebben a társulatban, akkor meghatároztuk, hogy milyen típusú szemetekre van itt szükség, tehát hogy zöldséghálókra, kávékapszulákra, palackokra, ilyesmikre, és igazából ilyen kampányt indíthatunk, ahol ezeket gyűjtöttük, konkrétan felhívásokat hoztunk létre, és gyűjtöttünk szemetet, és ebből a szemétből állt össze az előadásnak egyébként a gyönyörű szép jelmeztára.
0: A Simor Ágnessel készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Határérték alatti a Gödi-Samsung zaj terhelése. Holnap ismét napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 000 magyarnak ad munkát. munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt három parlamenti képviselője. A javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a média tanács döntene. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, az első május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Akciós utazást kínál csütörtökön a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhákban érkeznek, és bemondják a Sikló 40 jelszót. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után újra jazzy zene.

Szép délutánt kívánok 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. A milánói Velvet Funk zenél, a neo-soul, R&B és funk műfajokban mozognak One Time Only című dalokat játsszuk. Most pedig az osztrák New Jazz mester Klaus Waldeck és állandó alkotótársa, az olasz-amerikai énekesnő Patricia Ferrara következnek. Ez a Dating Line.

Hisz a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a Sommi Ő egy hét tagból álló holland indie pop disco pop formáció Hágából. A név egy francia kifejezésből ered, ami azt jelenti, mindent megtesz, amit tőle telik. Ez a zenekar filozófiája is, a stúdióban és a színpadon is 100%-ot nyújtanak. This is the Moment című dalukat hoztuk. Most pedig az 50-es évek egyik legnépszerűbb színész énekesnője Rosemary Clooney következik, a szintén Grammy-díjas Barry Manilow-val az oldalán. Ez a How About You?

0: about you.
1: Jazzy Lexikon.
2: Buchwald Sándor vasbútorgyáros 1890-ben nagy leleménnyel jogot szerzett arra, hogy látványos vaskarosszékeket helyezzen el a Dunaparti korzón és pénzt kérhessen használatukért. A jegyeket kisváltáskából árulták a Buchwald nénik, akik általában egyszerű idős hölgyek voltak. Buchwald Sándor nagyon szigorúan ellenőrizte a munkájukat, nehogy a székek egyikébe valaki csak úgy ingyen beleüljön. A székek nagy része a II. Világháborúban megsemmisült, de a 2000-es évek elején eredeti rajzok és képek alapján újra gyártották őket. A Duna korzón ismét rájuk ülhetünk, ezúttal ingyen.
1: Jazzy Lexikon.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Dave Lee következik, brit DJ producer és az E-Records alapítója. Joey Negroként is ismerhetjük, több mint 30 éve van a pályán. A brit neo-soul keresztapjaként emlegetett Omarral közös dala a Starlight Soul majd. Előttük egy gyönyörű duett jön Donna Summer és Dave Koz előadásában. Az Aladdin című rajzfilmből ismerhetjük a Whole New World című dalt, ami még Grammy-díjat is kapott. Most pedig Harry Mancini 1961-es dalát játsszuk, ami sok filmben, többek között a Nagy Lebowski-ban is felcsendül. Ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit, 16 órától Happy Hour-os jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon. A legismertebb fa Matuzsálem Budapesten a Margit-szigeti ősplatán, a szigeti kápolna és a romok között. Valamikor 1810 körül József Nádor korában ültették. Igazi túlélő, átvészelt árvizeket, háborukat, kertrendezéseket és Európa szerte is a legszebb koronával rendelkező platánnak tartják. Híres még a Széchenyi tér karókkal megtámasztott akáca is, melyet 1789-ben a francia forradalom idején ültettek. Az Erzsébet híd Budai híd főjének két oldalán áll továbbá egy-egy ősöreg, 100 évesnél is idősebb platán. A két csemetét még valamikor a 20. század elején ültethették, amikor a híd is épült. Azóta túléltek minden háborút és városrendezést. Az ország egyik legidősebb eperfája pedig a Károlyi kert Ferenci utcára nyíló bejárata közelében magasodik. Pontos korát nem tudni, valószínűleg a 18. század vége óta áll itt.
1: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A főváros első nyilvános illemhelyét 1870-ben a mai DeFerenc tér területén állították fel. A fedetlen, kör alakú építménynek ajtó nélküli, vétfallal eltakart bejárata volt. Közepén állt a szifonos medence, ezt sugár irányban elrendezett vaslapokkal 6 állóhelyre osztották. Miután Budapesten a század végére csak alig néhány hasonló öntött vas vizeldét állítottak üzembe, a helyzet súlyossá vált. A főváros vezetése minden házmestert arra utasított, hogy szükség esetén bárkinek adják ki a ház közös illemhelyének kulcsát. A szükség pedig egyre nagyobb úr lett. Így 1895-ben elrendelték a nyilvános vécék számának radikális emelését. A több tonnás szerkezetek a budapesti városképben is meghatározó szerepet kaptak. A jellegzetes zöld házikók, vagy ahogyan régen hívták a zöld villamosok, karakterükkel, folyó ügyeikben is magabiztossá tették a városlakókat. Az illemhelyre két oldalról lehetett bejutni, az egyik felén a hölgyek, a másikon az urak felirat díszelgett, közepén pedig a rendre és a tisztaságra felügyelő alkalmazott teljesített szolgálatot. Az öntött vas vizeldék nagy részét a II. Világháborúban elpusztították, néhányat azonban példásan helyreállítottak. Ilyet találunk például a Nagymező utcában, a Rózsák terén vagy a Szent János kórház előtt.
0: Jazzy Lexikon.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Négy.

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Határérték alatti a Gödi-Samsung zaj terhelése. Holnap ismét napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt három parlamenti képviselője. A javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a média tanács döntene. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Akciós utazást kínál csütörtökön a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhákban érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szép napot kívánok! A városban egyelőre még aránylag jól lehet közlekedni, és a kivezető utakon sincs még fennakadás. Kisebb torlódást tapasztalható az Üllői út elején, ahol a Kálvin tér előtt útlezárás akadályozza a haladást, és lassabban lehet haladni a Hungária körút, Könyves Kálmán körút útvonalon is. A Szeremi úton kifelé a Galvani utca előtt történt egy baleset, még folyik ennek a rendezése. Sajnos a mai nap folyamán a szokásosnál sokkal több balesetről kaptunk hírt, ezért amennyiben lehetséges, óvatosabban vezessenek a délután folyamán. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes közlekedést és szép délután kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Itt vagyok, köszöntöm Önöket sok szeretettel. 4 óra után 5 perccel kezdődik a Happy Hours, a 65. Get Funky Party hetében. Pénteken találkozunk a Le Bistróban. De ezen kívül ma is játszunk, tehát minden óra elején elmondom a játékkérdést, meg persze jönnek a Get Funky zenék. Van évfordulónk, van születésnaposunk, lesz mesélő Budapest, tejjel mézzel folyó kánvánt nem ígérhetek, de szőlőt és lágy kenyeret a szonnál inkább. Beszéljünk most a játékunkról, a Veszprém Fesztel közösen minden nap páros belépőt sorsolunk a kolumbiai szupersztár Juanes koncertjére, amely július 15-én lesz tehát a Veszprém Festen. A megfejtéseket éjfélig e-mailben várjuk a játékukaszjazzy.hu-ra az alábbi kérdésre. Melyik az a különleges elektronikus hangszer, amit fizikai érintés nélkül pusztán kézmozdulatokkal kell megszólaltatni? Ez A. egy Moog szintetizátor, B. egy teremin, vagy C. egy vokóder. Ha tudják a választ, akkor már is küldhetik, pontosabban éjfélig bármikor küldhetik a helyes választ a játék@jazzy.hu-ra. Addig erre a kérdésre várjuk a választ, holnap meg majd másik kérdés jön, nem kérdés, hogy aztán a végén sorsolunk. Jöjjön most az a Phil Edwards, akinek 1989-es albumáról a Night People-t nagyon sokan ismerték meg annak idején, és talán nem is tudták, hogy Alan Tucson klasszikusa, soul klasszikusa ez a dal, ha csak nem böngészték a lemezborítót. De Phil Edwards lemezén volt egy másik dal is, én nekem ez egy kicsit jobban tetszik, és valószínűleg azért, mert Jocelyn Brown énekel benne. Egészen különleges a Mysterious, nagyon ritkán játsszuk, talán többet kellene, és akkor jobban bemászna ez is a fülekbe. Phil Edwards után jön a Flip the Script, aztán pedig már is egy évfordulóval térek vissza.

Igen, létezik még a Flip Dusk Clip, őket hallottuk. Ez volt a Love the Player című daluk itt a Jazzin, ahol jöjjön egy évforduló és egy zseniális muzsika ennek kapcsán. 1967. júniusának legelején ugyanis a Rita Franklin Respect című átdolgozása lett az első Amerikában. Igen, átdolgozása, mert ez két évvel azután történt, hogy a dal eredeti előadója Otis Redding mindössze a 35. helyig jutott a saját verziójával. Tehát ezek szerint az eredeti 65-ben jelent meg, a demója pedig egy ballada volt, és a múlt homályába vész, hogy valójában ki is írta. Egy zenekari tag hívta fel annak idején Otis Redding figyelmét erre a muzsikára, aki átírta, felgyorsította, és így adta ki a harmadik nagylemezén. Aretha Franklin viszont azért rögzítette a saját verzióját, mert a koncertjein is rendszeresen énekelte a dalt, de persze saját átiratban, ahol a szöveget a saját neme szerint változtatta meg, ugyanis az eredeti Otis Redding féle verziót egy férfi énekelte ahhoz a nőhöz, akinek minden pénzét odaadja, cserébe csak egy kis respektet várna, amikor hazaér. Ez volt az eredeti. A Rita verziója viszont sokkal polgárjogibb lett, használták is az aktivisták évtizedeken át, és a művésznő 1968. februárjában pedig Grammy-t is nyert a Respect-tel. Erre mondják, hogy Respect, és most szóljon az eredeti, mármint a Rita Franklin eredetije, mert abból is többféle verzió készült.

csizsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Rövidre is foghatnám, a BKK Infótól megtudtuk, hogy mindenhol dugó van a városban. Olyan hosszú listát küldtek, hogy ringbe is szedhetném, és úgy is elmondhatnám. Az egyetlen jó hír, hogy balesetről nem kaptunk jelentést, tehát ha önök a városban valahol haladni szeretnének, de nem tudnak, annak oka a délutáni csúcsforgalom, csak szemezgetek a hírekből, telítettek a sávok az Üllői úton befelé. A Rákóczi úton, a Barostértől, a Fogarasi úton és a Kerepesi úton a közös csomópont előtt az M3-as kivezető szakaszán, a Bajcsi-Zsilinszky úton, az Andrásin, a Lehel úton, a Kiskör úton, a Margit körúton, a Szélkálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcánál, a budai és a pesti alsó rakparton is, szóval csak türelem, kedves hallgatók, remélhetőleg előbb vagy utóbb úgy is odaérnek, addig jön Jonathan Fritzen és a Magical.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Nők, kilométerek, közösség, avagy futó ünnep a Városligetben. Hogy mikor, és miért pont ez lett a cím, ezt már is megbeszéljük a vonalban. Itt van velem Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda versenyigazgatója. Már az első három szó, a nők, kilométerek, közösség is felvet egy-két kérdést, amelyre szeretnék választ kapni. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
1: Szép napot mindenkinek!
0: Mi nagyon szeretjük a hölgyeket, ebben egyetérthetünk, de miért vannak ők kiemelve itt a legelején? Ennek nyilván nyomós oka van.
1: Nagyon-nagyon régen, még 1989-ben rendeztük az első csak nőknek szóló futóeseményt. Eléggé úttörők között voltunk a világon, de 6-8 esemény már akkor is volt Európában, annak ugye több mint 30 éve. És akkor azért volt fontos, mert az induló amatőr futó mozgalomban nagyon-nagyon alacsony volt a hölgyeknek a részaránya, és igazából senki nem tudta, hogy ez miért nem nő olyan gyorsan, mint a férfiaké. Csak egy számot mondjak, ma már több mint 50% egy nagy futóesemény a hölgyek aránya, abban az időben ez 10% alatt volt még Magyarországon is. És azt gondoltuk, és azt gondolták sokan Európában, hogyha van egy csak hölgyeknek szóló, nagymamáknak, kislányoknak, anyukáknak szóló esemény, akkor ez fölhívja a figyelmet, hogy ő nekik is nagyon fontos a mozgás, és jönnek. És ez úgy be is vált körülbelül. Ma elmondhatom, hogy Európának nincs olyan zegezuga, ahol ne rendeznének női, csak nőknek szóló futóeseményeket, és ebben Budapest gyakorlatilag úttörőként az élen volt is, az élen van. Mindig mi gyakorlatilag már rendeztünk több mint 50 futóversenyt, a mostani az éppen a 31. ennek az eseménynek a sorában.
0: Úgy folytatódik egyébként a sajtóközlemény, hogy vasárnap ismét a nőké lesz a főszerep a Városligetben, tehát ebből kiderül, hogy vasárnap és a Városligetben futnak. Én tudom, hogy minden olyan futással kapcsolatos rendezvény, amiről mi itt beszélgetni szoktunk, az vagy már mire a beszélgetés szakaszába érünk betelt, mondjuk a jelentkezők számát tekintve, vagy roppant népszerű itthon és külföldi futók körében. Mi a helyzet most ezzel?
1: Hát nagy öröm van, itt mosolygok, ezt a hallgatók nem látják, hiszen hosszú évek után ismét több mint 10 000 hölgy nevezett, és a mai napon még, akik nagyon sietnek, be tudnak nevezni, és korlátozott számban a helyszínen is lesz még lehetőség. Ez egy nagy álomszám volt, ez Magyarország 5. futóeseménye, amelynek a létszáma, a nevezési száma meghaladta a 10 000 főt. Az is nagy öröm, hogy idén elkezdtük a nemzetközi kommunikációt, és néhány száz hölgy megérkezett külföldről is ebbe a csodálatos városba. Térjünk vissza a Városligethez. Nagyon fontos, hogy a Városliget felújítás alatt az elmúlt időszakban ki kellett költöznünk a Népligetbe, ami hát nem a legcsodálatosabb pontja Budapestnek, úgyhogy most visszajutottunk, a Hősök teréről fognak rajtolni, Andrássy út, Dózsa-György út, Ligetben egy kis kacskaringózás után érkeznek be a célba és a Nagyrét mellé. A Nagyrét az tényleg nagy, és dugig lesz kiállítókkal, érdekes pontokkal, női fesztivállal, tehát egy igazi, fantasztikus, csajos hölgy nap lesz, ahol a legfontosabb azért maga a futás.
0: Akkor a futásról még annyit, hogy egy táv lesz, több táv lesz, lehet válogatni, vagy az van, ami van?
1: Több táv van, tehát ez igazi női futófesztivál, mozgásfesztivál, a 10 kilométer a leghosszabb, erre majdnem 3 000 jelentkezőnk van, ez egy nagyon-nagyon szép szám ismét. 5 kilométer, ami kezdőknek nagyon kellemes táv, 2,5 kilométer, aki úgy ismerkedik a futással, meg ott akar lenni, emellett van egy 3 fős váltónk 1,5 kilométeren. Nagyon népszerű a családi futásunk, ami azt jelenti, hogy 1000 méteren kéz a kéz futnak a családok, ide férfiakat is és kisfiú tesókat is beengedünk, az összes többi távra csak kimondott a hölgyeket. Ez valamikor csak itt is csak anyukák és kislányok vettek, de hát ott voltak a síró kisgyerekek, az út szurkoltak apával a tesónak meg anyának, de hát az így nagyon
0: nem futhatnak.
1: Igen, és akkor azt mondtuk, hogy jöjjenek az apukák is, az 1 kilométer egy családi futás, tehát a családot egyesítjük ebben és nem megosztjuk. Van gyaloglás 2,5 kilométeren, és nagyon-nagyon sok idős van, ez nagy örömünkre, de idén egy érdekesség például, hogy van egy gyors gyaloglás, ami a futás és a gyaloglás között van, ezzel is van mintegy 100 nevezőnk, kíváncsian vagyunk, hogy ez hogy fog elsülni. A nagyvilágban ez power walkingnak nevezik, megpróbáljuk és meglátjuk, hogy be lehet-e vezetni ezt a kategóriát a budapesti futóversenyekre, és ami idén a nagy-nagy-nagy újdonság, a tavaszi és az ősi siker után egy FODIS esélyegyenlőségi futamot hirdetünk meg először a 31 év során, ami azt jelenti, hogy fogyatékkal élők és az őket támogató épek együtt 1000 métert kocognak, sétálnak, tesznek meg Babakocsiban, akár vakon látássérültként. Azt gondoljuk, hogy a Vivicsete és a maraton sikere mellett, ahol ezt már évek óta rendezzük, ez is valószínűleg ott lesz. És nagy úgy szervezzük, hogy a családi futás közelébe van, tehát a családi futás részvői rá tudnak nézni, és azt gondoljuk, hogy az érzékenyítés, az edukálás szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy gyerekek lássák. Tehát a futóversenyeken hozzá kell tenni, hogy nagyon sokan indulnak a hosszabb távokon is, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, és itt soha senki nem néz félre, itt ők ugyanolyan szerves része az eseménynek, mint az épek. És ugye a kedvenc mondatom, amit el kell mondani, hogy én nagyon imádom, amikor egy kerekesszékben ülő azt mondja, hogy lefutottam a maratont. Ez mindig könnyet csal az ember szemébe. Ez egy fantasztikus dolog, és ez mutatja, hogy egyek vagyunk, itt élünk, egy földön, egy városban.
0: Bizony. Tehát, hölgyeim és uraim, de elsősorban hölgyeim, nők, kilométerek, közösség, futó ünnep a Városligetben vasárnap. Számítsanak az autós kedves hallgatók korlátozásokra a futók miatt, de a családok is kilátogathatnak, kistesók és apukák is, kisgyermekek és apukák is lehetőséget kapnak, hogy egy kicsit befussanak. A további részleteket az aldinőifutógála.hu oldalon is megtalálják. Kocsis Árpáddal beszélgettünk erről a vasárnapi programról, ami tehát a Városligetben és a környékén lesz. Kocsis Árpád a Budapest sportiroda verseny igazgatója. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Köszönjük szépen.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. 5 óra lesz, 5 perc múlva. A Haidneum régi zenei központ az év második felére is színvonalas programmal készül. A Haidneum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi kastély Apolló termét. Augusztus utolsó péntekén pedig kezdődik az egyhetes Haidneum Eszterháza Fesztivál. A nyitó esten Haydn Orlando Paladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét az záró koncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stefan McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko fortepiano művész lesz. Mondom, az első óra végén további program ajánlók majd a harmadik órában. A következő óra elején játékkérdésünk, meg Get Funky zene, a második órában aztán beszélek egy évfordulóról, ami nem csak média, hanem politika történeti is, és lesz még egy születésnaposunk is.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. 2 nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nikoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Luke Doctors Trio, a Warner Dora Quintet, Mirtil és a Swingvistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
4: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Holnap ismét napos idő lesz. A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Robotpostás járja a szlovén főváros utcáit. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a Magyar Honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a Magyar Honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispécserétől.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, kellemes délutánt kívánok! Most már nehezebben lehet közlekedni a városban, több helyen akadozik a haladás. Így például Nagykúrjoton az Árpád hídtól egészen a Rákóczi hídig mindkét irányban, de az Árpád híd is terített. A Margit körúton is arra szólnak az autók, és az Árpád fejlem útján is egyre többen vannak. A Egyalja út is terített. Egyre többen haladnak kifelé a városból a Budaörsi úton, a Bécsi úton és a Szentendrei úton is. A pesti oldalon a Szabadsajtó, a Rákóczi út is lassan járható, és az M3-as is sűrűsödik a forgalom. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Itt vagyok, és már is folytatjuk a műsort. Mai játék kérdésünkkel, ugye minden óra elején elmondom a játék kérdést, hogy legyen esélyük páros belépőt nyerni a kolumbiai szupersztár Juanes koncertjére, amely a Veszprém Fest program sorozat keretében július 15-én lesz. Bőven van tehát még idő megtervezni, hogyan, miképp mennek oda, ha megnyerik a jegyet. A megfejtéseket e-mailben várjuk a játék@jazzy.hu-ra, a kérdésünk pedig így hangzik. Melyik az a különleges elektronikus hangszer, amit fizikai érintés nélkül pusztán kézmozdulatokkal kell megszólaltatni? Adok három válasz lehetőséget is. A. Moog szintetizátor, B. Theremin, C. vocoder. Ha tudják a választ, akkor már is küldhetik e-mailben. 65. Get Funky Party pénteken jöjjön a másik hangulatba hozó zene, bár szerintem a Mysterious sem volt rossz egy órával ezelőtt. Most egy évfordulós muzsika következik, ugyanis 1970-ben jelent meg a most következő dal eredetie. Stevie Wondertől, 1970-es albumának címadója, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, amelynek a Blue féle verziója jön, ebben is szerepel Stevie Wonder, meg Angie Stone is, és szoktuk is játszani a Get Funky-ban.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours 2026. június 3-án. Egy politika és média történeti eseményt szeretnék most egy picit taglalni önöknek, amely 1992. június 3-án esett meg. Mi történt ekkor? Az amerikai Arsenio Hall talk show vendége volt, Arkansas állam akkori kormányzója, aki éppen az elnökválasztási kampány kellős közepén adott elő egy részt szaxofonon Elvis Presley Heartbreak Hotel című dalából, valamint a God Bless the Child című standardből, és sokak szerint ez a szereplés igenis segített neki abban, hogy megnyerje a fiatalabb szavazókat és ezzel az elnökválasztást. Igen, jól gondolják, ő az akkor 45 éves Bill Clinton volt. Emlékszem, annak idején, miután megnyerte a választást, az egy vicces mondatnak számított, hogy ahhoz, hogy Amerikában elnök lehess, nem is kell más, csak hogy tudjál szaxofonozni. Aztán később persze más hangszerek is előtérbe kerültek, és nem Clinton kapcsán, de ez most nem ennek a kis beszélgetésnek a része, hanem az Arsenio Hall show-s fellépés. Hogy került oda Bill Clinton? A kampány stratégák elmesélték, hogy mivel a kampány finisében már nem nagyon volt pénzük, ezért keresték az ilyen jellegű megjelenéseket, például a talk show szerepléseket. Arsenio Hall mellett pedig azért döntöttek, egyébként ő volt Eddie Murphy partnere az Amerikába jöttem című filmben, itt talán megvan, szóval azért döntöttek Arsenio Hall mellett, mert egyrészt népszerű volt a műsora, másrészt még ha érintőlegesen is, de szokott a műsorában politikáról is beszélni. Levajazták, pestiesen szólva, a megjelenést, és amikor az elnök jelölt Bill Clinton megjelent a stúdióban unalmas öltönyében és unalmas nyakkendőjében, Arsenio Hall állítólag azt mondta neki, hogy na, így a showban nem léphetsz fel, és elviharzott, majd visszajött egy vakító sárga nyakkendővel. Ezt ráadták az elnök jelöltre, és ekkor Paul Begala, Clinton vezető stratégája pedig rátette a saját Ray-Ban napszemüvegét, úgy vélte, ha már sárga a nyakkendő, akkor az imáshoz kell a Ray-Ban napszemüveg is, amelyet egyébként később az elnöki könyvtárnak fel is ajánlottak, tehát az egy történelem csináló Ray-Ban szemüveg lett. Ismerjük a történet végét, Bill Clintont bizony megválasztották elnöknek, de azért vegyük számításba, mennyire nem volt egyszerű a helyzet, ugyanis a show-t megelőzőleg nagyjából egy hónappal korábban törtek ki azok a zavargások Los Angelesben, amelyek egy Rodney King nevű személy rendőri intézkedés miatti halála okán robbantak ki, szóval elég feszült volt a helyzet Amerika szerte, egy ilyen gag mindenképpen kellett ahhoz, hogy ez a jelölt előtérbe kerülhessen, és jól előre is jött. És mint szinte minden formabontó megoldás, ez is bejött. Nem fog itt a műsorban Bill Clinton szaxofonozni, de a God Bless the Child-ot azt meghallgatjuk méghozzá George Benson és Al Jarreau előadásában.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Clark Ádám tér vonaláig, valamint a Petőfi hídtól északra és a Pázmány Péter Sétányú Egyetem rakpart útvonalon is. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek. A 101-es és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat mindkét irányban. A 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé kihagyja a Terv utca megállót. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig rendezvény utómunkái miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, várhatóan holnap estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert úgy gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni. Szép Csilla, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amiben jöjjön mai első születésnaposunk, aki 1942. június 3-án született, és úgy hívják, hogy Curtis Mayfield. Azért illették a Gentle Genius becenévvel, mert olyan jelentős hatása volt korának soul zenéjére, meg persze az utána következőkre, mint a legnagyobb jazzistáknak a jazzre. Curtis Mayfield elsőként a The Impressions nevű zenekar énekese volt, 1956-ban tehát 14 évesen lépett be a bandába. Már akkor sok dalt komponált, és ki is derült róla, hogy különleges érzéke van ahhoz, hogy a soul daloknak társadalmi mondani valót és töltetet is adjon mondjuk túl a szerelem, szerelmi csalódás témakörén. 1965-ben írta meg a People Get Ready című dalát, amely a Rolling Stone magazin minden idők 500 legjobb dalának listáján a 24. helyre került. Azért az nem olyan rossz. Curtis Mayfield 1970-től szólóban folytatta, 72-ben jött a Superfly című film zenéje, amely olyan jelentős lett, hogy elkezdték együtt emlegetni Marvin Gaye What's Going On című lemezével, illetve Stevie Wonder Inner Visions című albumával, és azért ezt vehetjük dicséretnek. Nos, a Superfly-tól kezdve lett ismert, és tényleg elismert, rengeteg más művésznek komponált dalokat Gladys Knight-tól a Rita Franklinig sokaknak. 73-as lemeze a vietnámi háború következményeivel foglalkozott, tehát tetten érhető benne a társadalmi mondani való, de a művész urat a diszkókorszak sem hagyta hidegen. 77-es dala a Do Do Up Is Strong In Here például egy Sidney Poitier film betét dala volt. Curtis Mayfield 1982-ben a családjával Atlantába költözött, hátrébb lépett a biznisztől, 1990-ben pedig sajnos egy koncerten ráesett egy fénytechnikai elem, és ennek következtében nyaktól lefelé teljesen lebénult, de a munkát azért nem hagyta abba. 1996-ban jelent meg utolsó lemeze, kettes típusú cukorbetegsége pedig 1999-ben ragadta el. Mindössze kétszer nősült élete során, de különböző kapcsolataiból összesen 10 gyermeke született. Mondjuk úgy, hogy a hálószobában Superfly volt. Lehet nem kellett volna mondanom, de az biztos, hogy e mondatomat követően már nem beszélek tovább, hanem jön Curtis Mayfield és a Superfly.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a szerdai Happy Hours második órájának a vége. Mindjárt visszatérünk a harmadikkal, mondom játékkérdésünket, hozok önöknek megint egy évfordulós Get Funk is dalt, és számíthatnak programajánlónkra, Mesélő Budapestre, és Mesélő Jazz Kovácsra is. Utóbbi kis blogból kiderül, hogy mennyit számít, amikor valamit kiadtak annak idején kislemezen, vagy nem adták ki. Az is lesz, meg persze egy csomó jazzy zene, amikor visszatérünk, jön St. Gabriel 7 és a When the Lights Go Down.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Négy nap.

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Holnap ismét napos idő lesz. A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Robotpostás járja a szlovén főváros utcáit. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a magyar honvédség feladatainak sikeres ellátásához. Jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Rosszín Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a magyar honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már

0: elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyárzaj terhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
2: Budapesten lassú a haladás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek. A 101-es és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem. A 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé nem érinti a Terv utca megállót. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig rendezvény utómunkái miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Lezárták a második kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz módosított útvonalon jár, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, örülök, hogy együtt tölthetjük a Happy Hours harmadik óráját is, amelyben érkezik Tittel Kinga és Szerémi Nóra, a Mesélő Budapest rovatban kapaszkodónak vagy mankónak a mai névnapot, a Klotildot vették. Látom, a Klotild paloták történetéről fognak beszélni, ezt írták meg. Ezen kívül mesélek még évfordulókról, ajánlok Önöknek programokat, mindjárt jön a Get Funky zene, és persze még egyszer a mai játék kérdés. Érdemes játszani, hiszen a Veszprém Fesztel összefogva naponta páros belépőt nyerhetnek a kolumbiai szupersztár Juanes koncertjére, amely július 15-én lesz a Veszprém Festen. A megfejtéseket éjfélig küldhetik a játékukac@jazzy.hu címre, a kérdés pedig ma így hangzik. Melyik az a különleges elektronikus hangszer, amit fizikai érintés nélkül pusztán kézmozdulatokkal kell megszólaltatni? Ez a Moog szintetizátor, a Theremin vagy a vocoder? Ha tudják a választ, akkor küldjék e-mailben a játékukac@jazzy.hu-ra. Hamarosan programajánlóval folytatjuk, de most még egy évfordulós Get Funkis dal következik, ugyanis 1962. június 3-án született David Cole, a CNC Music Factory egyik C betű jelévén, ugye Cole volt a vezeték neve, szóval neki van a születésnapja, ezért aztán most a CNC Music Factory és a Do You Wanna Get Funky című dal következik, egy speciális verzióban, amelyben egy másik Get Funkis dal is benne van, Cherry Lynn Until I Got to Be Real. Így.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlatok. Július közepén újra szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos izgalmas programsorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk, az elektronikus zene egyik úttörője, nevükhöz fűződik a robotpop koncepció. Óriási hatással voltak a techno, a hip-hop és a szintetizátoros popzene fejlődésére. Ők pénteken nyűgöznek le mindenkit fellépésükkel. A szombati záró napon a Pink Martini adja meg az alap és a csúcspont hangulatát is. Az amerikai Thomas Lauderdale zongoraművész alapította csapat azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat, egyedi hangzást teremtve, ez sikerült nekik. A koncertek, legyen szó Juanesről, Beth Hartról, a Kraftwerkről vagy a Pink Martiniről, a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém Arénában. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű bor jóga is várja az érdeklődőket csütörtöktől vasárnapig a Rozália borpikniken. Ősszel és télen a Hajdneum régi zenei központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba Aldona Baratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamara koncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátai hangzanak el, a Vashegyi György vezette Purcell kórus és Orfeo zenekar, valamint kiváló hazai szólisták, továbbá olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Immler. Az évet végül az Ensemble Variable koncertje zárja Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms kamaraműveivel. Mindez tehát a Hajdneum régi zenei központ őszi és téli programsorozata.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzen.
1: Budapesten lassú a haladás a Kiskörúton, az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton. A Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek. A 101-es és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem. A 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé nem érinti a Terv utca megállót. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig rendezvény utómunkái miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Lezárták a második kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz módosított útvonalon jár, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. június 3-án. Születésnaposaink közül említsük meg Hajdú Klára jazz énekesnőt, kedves barátunkat, kollégánkat, aki tehát ma ünnepli a születésnapját, 1982. június 3-án született. Kész csokjainkat, jó kívánságainkat küldjük a drága művésznőnek. 1967. június 3-án a The Doors kiadta a Light My Fire című dal megvágott úgynevezett rádióbarát verzióját 2 perc 52 másodpercben, és ezzel az első helyre kerültek vele. Ugyebár akkoriban a kislemez formátum ment nagyot, arra nem fért fel az album verzió, ami közel 7 perces volt, és amíg nem lett belőle kislemez verzió, addig nem is nagyon tudtak előre jutni, de 67. június 3-án ez megtörtént. A harmadik, amit szeretnék megemlíteni, azt tulajdonképpen nevezhetném cukinak is, de igazából olyan James Brownos a történet. 1988. június 3-án esett meg, hogy James Brown felesége, Adrienne Brown, figyeljenek, egy gyorshajtási ügyben diplomáciai mentességet kért James Brownnak, arra hivatkozva, hogy férjét egyszer egy szenátor a The Number One Ambassador becenévvel illette. Értik? Gyorshajtás, cédula, bíróság, és mivel egyszer úgy nevezte őt valaki, hogy The Number One Ambassador, nyilván a soul és a funky nagykövete volt, a feleség bepróbálkozott a bíróságon ezzel, viszont a bíró nem volt vevő a történetre. Lestoppolta James Brown-t. Hogy hogyan, azt nem tudjuk, de hogy egy ide kapcsolódó című dala van a művészúrnak, egy kellemes melankolikus muzsika, az biztos. Jön James Brown és a How Do You Stop?

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a Clotilde napot ismerhetik meg, és ehhez kapcsolódóan a Clotilde paloták történetét. Mikor van Clotilde nap, azaz a Clotildok névnapja?
2: Június 3-án.
1: Ezért beszélünk akkor tehát erről. A Clotilde paloták kapcsolódik ehhez a névhez, vagy valami teljesen más a történet?
2: Van köze hozzá, a történetből ez is kiderül, és hát valóban ahhoz a két palotához látogatunk, amelyet szerintem nagyon sok fővárosi ismerhet, a Clotilde és Matilde paloták. Ugye a pesti oldalon, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél vagyunk. Ugyanis az első két híd után, a Lánchíd, illetve a Margit híd után a beszedett hídvámok akkora bevételt generáltak, hogy ez lehetővé tette két további híd megépítését, és erről törvénycikk is született, amely előírta a fővámtéri, később ugye Szabadság, azaz Ferenc József hídnak az építését, illetve az Eskütéri hídnak az építését, ez lett aztán az Erzsébet híd. Az Eskütér az a ma március 15-e tér néven ismert tér, és a nevét onnan kapta, hogy 1867-ben, hogy a kiegyezéskor Ferenc József a megkoronázása után a fővárosi plébánia templom előtti téren felállított emelvényen tette le az esküjét. Tehát így lett ennek a térnek a neve, Eskütér. Ez a tér különben a pesti történelmi belváros egyik legmeghatározóbb helyszíne volt, ugyanis itt állt akkor a piaristák rendháza és iskolája, itt állt a belvárosi plébánia templom is, amely itt van a mai napig is, illetve a szomszédban nem túl messze volt a régi pesti városháza is. Úgyhogy végül a híd megépítése kapcsán az a döntés született, hogy a mai Rákóczi utat kivezetik az Eskütérre, tehát így kötötték össze gyakorlatilag a pesti részt ezzel az épülő híddal, és az útba lévő épületeket pedig lebontják. Ekkor bontották le a plébánia épületét, ahol például Liszt Ferenc töltött sok időt, és a bontásra kijelölt épületek közül végül csak a plébánia templom menekült meg pénzhiány miatt, úgyhogy örülhetünk neki, hogy ez a templom ez nem esett.
1: Nem volt. Viszont felszabadultak telkek.
2: Igen, és hát ezek lettek a főváros legértékesebb területei, úgyhogy megérthetjük, hogy a három legfontosabb telket az uralkodó család szerezte meg. A két központi helyen fekvőt Clotilde Mária főhercegné, József Károly főherceg felesége szerezte meg, a harmadikat pedig maga a király Ferenc József. Úgyhogy itt jön be a Clotilde kapcsolat, tehát József Károly főherceg felesége volt Clotilde, és ők vették meg ezt a két telket. A főhercegné felkérte a nagykörúti New York palotával jó nevet szerzett Korb Flóris Giggle Kálmán építészpárost, korábban Hausmann Alajos irodájánál dolgoztak, és ők készítették tehát el a terveket. A két építész angol barokk stílusú ikerpalotát álmodott meg az út szélén fekvő két telekre, és ez a két palota tulajdonképpen az épülő híd kapujaként is szolgált volna a tervek szerint, aztán ez így is történt. Először a déli palota építéséhez kezdtek hozzá, és ezt követte majd az északi palota építése.
1: A kor vívmányait mennyire használták ezekben az épületekben, palotákban?
2: Több ilyen vívmány is alkalmazásra került. A földszint és a félemeleti részek érdekessége például, hogy vas szerkezettel épült, amit faragott kővel burkoltak be. Ezeken a szinteken, ahogy ez akkoriban szokás volt, üzlethelyiségeket alakítottak ki. Az első emeleten egyesületek és társaságok számára hoztak létre helyiségeket nagy belmagassággal, a második és harmadik emeleten pedig bérlakások kaptak helyet. Ezeknek a lakásoknak az volt a különlegessége, hogy a fűtést zsolnai cserépkályák biztosították, és itt állították szolgálatba a főváros első liftjét is, tehát ez is egy újdonság volt.
1: Milyen adatok vannak még ezekről az épületekről?
2: A saroktornyok, amelyek a mai napig meghatározó elemei a városképnek, 48 méter magasak, és a csúcsukat a főhercegi korona felnagyított mássai ékesítik, és itt jön be az a városi legenda, hogy a déli Clotilde palotát a pesti köznyelv szereti Matildnak hívni. Ennek a névnek a mögöttes történetére igazából semmi forrásunk nincsen. Azt tudni véljük, hogy a korszakban élt egy Matilde nevű családtag, de ő bőven az épület elkészülte után született. Viszont ennek az épületnek az aljában nyílt meg annak idején a híres belvárosi kávéház, aminek Krúdi Gyula volt látogatója, ezért most ugye nemrégiban adták át azt a zsáner szobrot, amely Krúdi tábrázolja, hajdani belvárosi kávéház mellett.
1: A paloták környezete milyen volt, hogy alakították ki?
2: Akkoriban két szobrot is felállítottak itt a paloták környezetében. A déli palota palota előtt 1908-ban Verbőci Istvánét, az északi előtt pedig Pázmány Péterét 1914-ben. Mind a két szoborról azt fontos tudni, hogy tagja volt annak az úgynevezett 10 szobornak, amelyet főváros kapott Ferenc Józseftől ajándékba. Ez a 10 szobor akkor készült el, amikor egyszer megállapításra került Ferenc József is megállapította, hogy nincs elég köztéri szobor a fővárosban, és ő adományozott jelentős összeget arra, hogy 10 szobor jöjjön létre. Ezek a következők voltak, felsoroljuk őket csak pontosság kedvéért. Szent Gellért szobra, Anonymus, Hunyadi János, Verbőci István, Tinódi Lantos Sebestyén, Zrínyi Miklós, Bocskai István, Betlen Gábor, Pázmány Péter és Pálfi János. Egy-két szobor eltűnt az évszázad folyamán, de a legtöbb az megvan a Kodálykörödön, a Hősök terén, illetve akár a Horváth Mihály téren, ahova Pázmány szobor került. Tehát a szobroknak a jó része az a mai napig fellelhető és megtekinthető.
1: Lassan elérkezünk az első világháború időpontjához, és ez milyen hatással volt?
2: Igen, hát a háborús nehézségek a Habsburg családot is elérték, úgyhogy 1917-ben kénytelenek voltak eladni a palotákat, ekkor egy magyar földbirtokos vette meg őket, és ettől kezdve szinte követhetetlen a két palota sorsa. Azt tudjuk, hogy a főváros második világháborús ostroma alatt mind a két épület találatot kapott, az északi Klotild palota súlyosabb sérüléseket szenvedett, elégtek például az üzlethelyiségek faragott portájai. Ezután pedig tovább folytatódott ez a 20. századi zivatalos történelem, megsérültek a zsolnai csempék, az öntött vas elemek, ezek jó része elpusztult, és az első emeleti helyiségeket is átalakították a kor szelleme szerint, irodákat helyeztek el bennük. Aztán a déli Klotild palota előtti Verbőci szobrot az ostromot követő szobor döntögetések tüntették el. A Pázmány szobora szerencsésebb volt, egészen 1958-ig állhatott a helyén, és ekkor szállították át a 8. kerületi Horváth Mihály térre, úgyhogy ennek ez lett a sorsa.
1: Felújítás, műemlékvédelem, gondolom ez következett most.
2: Igen, hát főleg a rendszerváltás után azért ezt láthattuk, akik ott az Erzsébet híd vagy a Ferenciek tere környékén jártunk, hogy ez a két palota hol az egyik, hol a másik, hol mind a kettő állandóan felállványozva. Ilyen-olyan felújítás alatt volt, több szálloda is megjelent az épületben. Ami a jelenlegi helyzet, az, hogy a déli palotában van a Matilde Palace Hotel, az északi palotában pedig tényleg most az elmúlt hetekben, hónapokban nyílt meg egy új szállodaláncnak az egyik égköve, a St. Regis Hotel, ami tényleg nem volt még eddig Magyarországon, úgyhogy két gyönyörű új hotel van, igyekeztek tényleg a műemléki szempontokat figyelembe véve helyreállítani az épületeket, és hát ennek köszönhetően számos olyan értékes részlet tért vissza, amely a II. Világháború alatt vagy után megsérült, illetve elpusztult. Úgyhogy elmondhatjuk, és én nagyon örülök neki, hogy végre egyik palota sincs felállványozva, mind a kettő régi fényében ragyog, tényleg beragyogva, keretezve a Ferenciek terét, és hát tényleg egyfajta kapuja az akkor épült Erzsébet hídnak.
1: Nagyon köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a szerdai Happy Hours vége. Holnap is lesz műsor, meg pénteken is. Holnap is hozok Get Funky zenéket, holnap is játszunk, és ugyanez lesz pénteken. Aztán este pedig, ha gondolják, személyesen is összefuthatunk a Löbisztróban. Mára elbúcsúzom önöktől, a következő órákban műsorvezető nem szól, viszont jönnek helyette a jazzy zenék. Például Airi Mafia, Craig David, Parov Stellar, Mark Antoine, és a többiek mind-mind önöknek musikálnak. Holnap reggel pedig Business Class. Az elmúlt három órában Cseszkovács Lászlót hallották. Szép estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra!
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Need not.

0: például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Holnap ismét napos idő lesz. 3 év múlva állhatnak szolgálatba az uniós forrásokból vásárolt motorvonatok. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
3: A fővárosban lassú a haladás a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, a 101-e és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat mindkét irányban, a 101B autóbusz pedig Kelenföld vasútállomás felé nem érinti a Terv utca megállót. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig rendezvény utómunkái miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig várhatóan holnap estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nikoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Luke Doctors Trio, a Warner Dora Quintet, Mirtil és a Swingvistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Holnap ismét napos idő lesz. 3 év múlva állhatnak szolgálatba az uniós forrásokból vásárolt motorvonatok. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Négy

0: Kocsás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerő hiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval.

0: Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: www.schiller.hu/BYD.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes szerdai estét kívánok Önöknek itt a 90.9 Jazzin. Ez már a Jazzy Night Rádiónk éjszakai műsora, csupa-csupa stílusos és szenvedélyes hazai előadóval, és velem, a műsorvezetővel, Bárány Annával. Magyar előadókat felvonultató műsorunk óranyitó szereplője, a Vezér Judit, Szilas Miklós, Wagner Puskás Péter és Kovács Norbert alkotta Szabvány zenekar. Tőlük megtudjuk, hogy vajon miért is jó kerékpárosan az élet. Sipos Csabával kezdünk, tehát instrumentális muzsika a kezdésben, éjszaka a kertben. Jó szórakozást kívánok egész éjszakára, itt nálunk a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol már is megyünk tovább, mégpedig Majsai Gáborral. Gábor nem is akármit énekel itt nálunk. Antonio Carlos Jobim bossanováját hozom tőle magyarul, Cseppnyi Mennyország címmel. A kezdésben pedig Szeder Szabó Krisztina vezetésével a Szeder formáció. Tőlük a reggeli dal indul. Összeállításunk után pedig, ha már reggeli dal, akkor jöjjenek a reggeli pillanatok. Ha tehetik, tartsanak velünk!

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: László Csaba a Jazzy Business Classból van önökkel, és itt köszönhetem a stúdióban Tóth Bélát, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetőjét. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánunk!
1: Köszönöm szépen, hogy bejöttél, de mielőtt elkezdjük a beszélgetést, ugye az előző témánk az Krasznahorkai László volt, és láthatóan azért még egy kicsit még mindig megosztó személyiség, de azt gondolom, hogy minden SMS nekünk be kell olvasni, még akkor is, ha mondjuk én személyesen kicsit más véleményt, vagy nem is kicsit más véleményt mint képviselek. Na, akkor idézem, és akkor most valljuk be őszintén, Krasznahorkai olvashatatlan. Hát ez az, amivel én erősen vitatkoznék. Ez a díj az Orbán ellenességnek szól. Egy-egy embert ismerek a nagy olvasó közösségeinkből, aki megküldött egy K könyvet, többet nem tervez. Én tavaly áprilisban 1000 forintért vettem meg a könyveit, mert gondoltam, mégiscsak el kellene olvasni. A Nobel-díj után 5000-ért adtam el darabját, én jól jártam. Hát szerintem azért, aki olvasott Krasznahorkait, és úgy igazából beleszeretett, az mindannyian jól jártak vele, de azt gondolom, hogy ez is egy vélemény érdemes elolvasni. Egyébként, ha valakinek van tényleg akár az NBA döntőz, akár Krasznahorkaihoz, akár a most következő témánkhoz valamilyen megjegyzése, észrevétele, akkor a 30-20-10-909-es SMS számon tud nekünk érni. És akkor térjünk a táborokra. Nem egy utolsó utáni pillanatban vagyunk? Vagy van, aki még ilyenkor keresi a táborokat, mert azért van 5-6-7-8-7 szabad a gyerekeknek, ebből nyilván 1-2-3 hetet remélhetőleg a családok el tudnak vinni nyaralásra a saját gyerekeiket, de aztán a maradékot valahogy meg kell oldani, legyen valami hasznos helyen, valami jó helyen, biztos helyen, tábor.
2: Jó reggelt. Igen, jó reggelt kívánok kedves rádió hallgatóknak is természetesen. Hát annyiban már most módosítanom kell, hogy sajnos nem 5-8 hetünk van, hanem 10 hetes a nyári szünet, szóval 2,5 hónapról beszélünk. Azaz, hogyha édesanyja, édesapa egymás után a teljes éves szabadságát ki tudná venni, akkor sem tudnánk feltétlenül teljesen lefedni a nyári szünetet.
1: És nyilván azért jó lenne, ha egyszerre tudnák
2: kivenni. Ez nem lenne baj, hogyha nem kellene egymás után kivenni, így van. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen jó az, hogyha tud táborozni a gyermek. Ennek rengeteg pozitív hozadéka is van, de egyfajta hát kvázi kényszer vagy megoldás azon szülőknek, ahol a gyerek felügyeletet meg kell tudni oldani. Még nincsen extra pánik, inkább így fogalmazok, még nagyjából 900 táborturnus közül tudnak a táborfigyelőn választani szülők, viszont több mint 350-et már le kellett vennünk, mert beteltek. És a 900 táborturnus az ugye soknak tűnik, de hogyha külön-külön megvizsgáljuk őket, akkor ebből nagyjából olyan 200 az, ahol ilyen 2-3 hely van már csak a turnusokban. Azaz, én annyit javaslok a szülőknek, hogy ha nincs is pánik, de érdemes lenne minél előbb nekiállni ennek a bizonyos táborválasztásnak. Hát ma, holnap gyakorlatilag, amiről beszélünk, júliusban is lehet augusztus hónapra tábort foglalni. Nem erről van szó, csak ott már valamilyen kompromisszumot kell köszönjön a szülő. Vagy drágább lesz, mint szeretném, vagy messzebb kell vinni a gyereket, mint kényelmes lenne, vagy nem a gyermekhez vagy csemeténkhez, de inkább passzoló tábor témát találom meg, mert már csak oda van hely. Aki nem szeretne ilyen kompromisszumot kötni, annak célszerű minél előbb foglalnia.
1: Tehát, hogyha a Harry Potteres táborok beteltek, és a gyerekünk minden áron oda akar menni, akkor el vagyunk késő, és lehet, hogy Gyűrűkurával is egyébként jól fog járni és szeretni fogja, de a Harry Potterről már lehet, hogy lemarad. Mennyi egyébként a budapesti meg a vidéki táborok aránya? Tehát, hogy mennyi az, ami tényleg Budapesten, mondjuk itt a városban elérhető?
2: Szerencsére azt lehet látni, hogy országos a kínálat, szóval gyakorlatilag Békés vármegyében ugyanolyan jó táborokat lehet találni, mint Szabolcsban, vagy éppen a Balatonparton. Azt látni, hogy a nagyvárosokban természetesen inkább a napközis táborok a jellemzőek, a város szélén, vagy a városokon kívül pedig az ott alvós táborok. Nyilván Budapest ebből a szempontból a napközis táborok fővárosa, szóval itt minden második utcában találunk valamilyen napközis tábor gyakorlatilag, de itt nagyon sok is a gyermek, úgyhogy ilyen szempontból kell is a kínálat ahhoz, hogy a keresletet le tudjuk fedni. Azt látjuk, hogy nagyon sokféle tábor téma jelent meg, és egy csomó tévhit is társul ezekhez. Ugye a legnépszerűbb tábor témák a kalandtáborok, a sporttáborok, a katonai táborok, készségfejlesztő táborok, és természetesen az angol táborok, szóval az idegen nyelvi táborok, de nagyon sok újfajta tematika jelent meg az idei évben. Van
1: AI tábor.
2: Van AI tábor, így van.
1: Biztos voltam benne, hogy lesz az is.
2: TikTok videó készítő program, japán kultúra, anime tábor, van játékfejlesztő és robotika tábor, középkori lovagi, illetve fantazi szerepjáték táborunk. Falmászás táborunk is van, gyermekkutya kommunikációs tanfolyam, de brókernek és tőzsdecápának is tanulhatnak a gyerekek, vagy a 3D.
1: Brókernek?
2: Vagy a 3D.
1: Hány éves gyerekeknek megy
2: az? Az 13 éves kortól 17 éves korig várják ott a gyerekeket, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolgokat tudnak tanulni, de dzsungel körülmények között megrendezett katonai táborunk is van, ahogy például az olasz Juventus labdarúgó csapat magyarországi tábora is a tábor figyelőn foglalhatók. Szóval rettenetesen széles a kínálat, nem nagyon van már olyan téma, ami érdekelhetné a gyerekünket, és ne találnánk rá tábort.
1: Én csak kérdés az, hogy van-e még benne hely.
2: Így van, pontosan, úgyhogy ezért érdemes minél előbb foglalni.
1: A kínálatból, a saját tapasztalataitok alapján mennyi az, amit az iskolák szerveznek, vagy amit teljesen függetlenül piaci alapon, vagy szabadidős pedagógusok, vagy a legkülönbözőbb vállalkozók?
2: Mi csak a piacon működő táborokkal foglalkozunk, ez azt jelenti, hogy csak és kizárólag legális táborokat gyűjtünk a táborfigyelőre, azaz egy alapítvány, egy vállalkozás, vagy egyesület a tábor szervezője. Ez azt jelenti, hogy számlát kapunk már az előlegről, van egy megállapodás a táborosztatóval, ami egy kiterjesztett jelentkezési lap is lehet, amiben le van írva azt, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt a tábor, milyen ellátást a gyermeknek és a szülő ezért mennyit fizet. Ez azért nagyon fontos, mert ezen táboroktól, amik legálisan működnek, elvárhatjuk, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartsanak, azaz azt érjük el, amit szeretnénk.
1: Azt gondolnánk, hogy ez az alap, nem? Tehát, hogy így...
2: Bár így lenne, hogy ez az alap. Szóval azt érjük
1: nem
2: el...
1: Nem magától értetődő?
2: Nem, ez sajnos nem magától értetődő. Az elmúlt hetekben több tucat olyan jelentkezés volt a táborfigyelő rendszerébe, akiket visszautasítottunk, mert nem voltak megfelelőek a háttér dolgok, ha úgy tetszik, kvázi feketén akartak működni, ami... Mert nem azt feltételezzük, hogy mindenki, aki esetleg nem szeretne adót fizetni, vagy nem vállalkozás keretében végzi az adott tevékenységet, az bántani akarja a gyerekeket, vagy átverni akarja a szülőt. De nem tudhatjuk azt, hogy ezen táboroztatók milyen szabályokat tartanak be, ha egyáltalán bármit betartanak, azok az egészségügyi és biztonsági szabályok közül, amiket a legálisan működő táborok betartanak, amivel azt érjük el, amit szeretnénk, hogy egészségesen megy a gyerek a táborba, és onnan élményekkel telve egészségesen is jön haza. Vagyis, ahol azt szeretnénk, hogy biztonságban legyen a gyermek, és élményben legyen a gyermek, az a legálisan működő tábor. Mi csak ezeket gyűjtjük. Máshol is kereshetnek a szülők és szívük joga. Csak arra fel kell hívnom a figyelmet, hogy ezen táborok közül, amiket visszautasítottunk, kollégáim átküldtek 2-3 napra rá olyan internetes hirdető oldalt, ahol megtalálták ezt a tábort, amit mi visszautasítottunk.
1: Továbbra színes szagos web.
2: Így van, pontosan színes szagos weboldal, 10 perc alatt összerak egy 5 éves gyerek ma már. Innentől kezdve azt kérem a szülőktől, hogy nagyon alaposan nézzünk utána az adott tábornak, hogy legálisan működik-e, hogy honnan szállítják a gyermekek étkezését, az be van-e vizsgálva az a konyha gyermek étkeztetésre, hogy ki maga a táborszervezője, kik a felügyelők, ki fognak vigyázni a gyerekekre, nekik milyen végzettségük, tapasztalatuk, tudásuk van. Van alternatív program a táborban, mondjuk egy vizes tábor esetén, ha egész héten szakad az eső, láttunk ilyet az elmúlt években, akkor a gyerekek ülnek a faházba és nézik egymást, vagy mi a helyzet. Szóval, hogy nagyon alaposan nézzünk utána ahhoz, hogy azt érjük el azt az eredményt, amit szeretnénk.
1: Mi az, amire kiemeltünk? Ugye mondtad az egészségügyet, mondtad az étkezés, például a biztosítással mi a helyzet? Tehát, hogy kell ezeknek a táboroknak valami felelősségbiztosítást kötni saját magukra, a gyerekekre? Azt hogyan tudjuk leellenőrizni?
2: A legálisan működő táborok kötnek felelősségbiztosítást, szóval tőlük meg is lehet azt nyugodtan kérdezni. A szülő szempontjából, ami fontos, hogyha szeretnénk, akkor az utasbiztosításhoz nagyon hasonló táborbiztosítást tudunk kötni a saját csemeténkre is. Ezek jellemzően pár száz forintos vagy 1-2000 forintos tételek, de érdemes akár a podgyász tekintetében, akár a gyermek tekintetében kötni ilyen biztosítást. Én azt javaslom a szülőknek, hogy rengeteget kérdezzünk, és hogyha bármilyen kérdésünkre a táborosztató nem válaszol, vagy mi is másolva válaszol, akkor villanjon fel az a bizonyos piros lámpa, ami azt jelzi, hogy nem biztos, hogy itt minden rendben van, és inkább keresünk máshol.
1: Így van. Mik a gyanús jelek? Mondtad, ez a nem válaszol, mi is másol, de ezen kívül, hogyha nézzük így mondjuk a hirdetését, árakban, vagy mire érdemes figyelni?
2: Pontosan az ár lett volna az első, amit szerettem volna mondani. Egy átlagos napközis tábornak az ára országosan ma 60 ezer forint egy turnusra hétfőtől péntekig. Egy ottalvós tábor esetében ez az egy hétre lévő díj, ez nagyjából 100 ezer forint. Ez nyilván eltérhetnek fölfele az árak attól függően, hogy milyen a tábor témája. Mondjuk egy nomád tábor teljesen más áron van, mint mondjuk egy kavad tábor, vagy egy lovas tábor, vagy egy anyanyelvi angol tábor. De hogyha látunk mondjuk egy olyan napközis tábort Budapesten például, ami mondjuk a 60 ezeres átlagár helyett 30 ezer forintba kerül, vagy 40 ezer forintba, és nincs mellette kiemelve, hogy egy alapítványi támogatás miatt ilyen olcsó, mert azt kipótolja az alapítványi támogatás a fennmaradó részt, akkor ott valami gond van. Nem lehet kihozni. Egyszerűen annyiba kerül sajnos a gyerekek étkeztetése, a felügyelők bére, a táborosztatónak a nyeresége, a táborhelyszín bérleti díja, és akkor a programoknak a költségéről nem is beszéltem még. Ezt egyszerűen fizikailag nem lehet kihozni ennél érdemben kevesebből. Nyilván vannak minimalista táboraink, ahol mondjuk a költségesebb programelemeket kiváltják olcsóbbakkal, vagyis mondjuk egy állatkerti kirándulás helyett sorversenyes délután csinálnak mondjuk a Margit-szigeten, ami ugye nyilván sokkal kisebb költségből kijön, és így a kevésbé tehetős családok gyerekei részére is tudnak tábori élményt nyújtani, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy a 60 ezerből 30 ezer lesz, hanem mondjuk a 60 ezerből lesz 52-53 ezer, mert az étkezést, a tábor helyszínt, stb. Azt ugyanúgy ki kell fizetni.
1: Ugye elvileg vannak állami intézmények, amik tudnak ellenőrizni akár az egészségügyi részét, akár az étkezési részét, de miután több ezer táborról beszélhetünk az iskolai táborokkal együtt, ez nyugodtan mondható. Nem fogunk tudni minden egyes tábor mellé úgymond egy rendőrt állítani, tehát hogy muszáj nekünk is odafigyelni. Szerintem ez a fő tanúsága annak, amiről beszélgetünk.
2: Alapvetően igen, viszont abban a szempontból meg kell nyugtatnom a szülőket, hogy ugye a kormányhivatalnál minden legálisan működő tábornak be kell jelenteni azt, hogy a tábort szervez, és jó hatékonysággal működnek ezek az ellenőrzések. Szóval meglehetősen sok ellenőrzés van, és ezeknek az eredménye ilyen 95-97%. De ez akkor van, ha legálisan működik a tábor, mert az bejelenti a kormányhivatalnál.
1: A feketén,
2: pontosan. A feketén működő táborról nem tud a kormányhivatal, oda nem fog kimenni ellenőrizni. Ezért mondom, hogy ha tetszik, ha nem, fontos, hogy ezzel a témával foglalkozunk. Én tudom, hogy ez macerás. Mi ezért vettük át, mi 20 éve csináljuk a táborfigyelőt. Csak olyan tábort jelenítünk meg, ami legálisan működik. Ha nálunk keresnek, ezt a macerát megspórolják. De ha máshol keresnek, szívük joga. Csak legyünk nagyon alaposak.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél és mindezt elmondtad nekünk, mert biztos, hogy tanulságos volt, tehát figyeljünk oda, hogy milyen táborba és hova visszük el a gyerekünket, mert aztán, ha meg valami probléma van, akkor utána már késő. Tóth Bélát, a táborfigyelő.hu, illetve a táborminősítő.hu vezetőjét hallottuk, szerintem mindenképpen érdemes nézni a honlapjaitokat.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Simor Ágnes, a Flock Projekt Légszínházi Társulat társulatvezetője, rendezője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Eco Flight, a Szabadság Tánca a Város Felett című előadásra hívjuk meg most a hallgatókat, amely június 4-én és 5-én érkezik a Flock Légszínházba. Én amikor elolvastam ezt az anyagot, akkor rengeteg kérdés jutott eszembe, hogy vajon mi volt először, a cirkusz, vagy az, hogy lehet szabadon szállni, illetve mikor történt az meg, amikor úgy döntött, vagy mi volt az a pont, hogy ezzel érdemes úgy foglalkozni, hogy egy ilyen társulatot létrehoznak, és ezt vezetni fogja, rendezni fogja, és szerte a világban elvinni. Tudom, ez most egy összetett kérdés lett, de ennyi minden jutott eszembe elsőre.
2: Nem baj, én nagyon szeretem az összetett kérdéseket, mert alapvetően mi is összetett módon dolgozunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ez meg is határozza a munkát, és részben választ is oda kérdésre, mert hát igazából nyilván van egy személyes indítatása, tehát onnan indul a dolog, hogy gyerekkoromtól kezdve a legmagasabb fáknak a tetejére másztam föl, és olvastam könyveket, vagy kúsztam, másztam mindenhova, és nagyon-nagyon szerettem magasban lenni alapvetően, de maga az előadás és maga a munka, az nálam mindig egy színházi munka, tehát tulajdonképpen egy színházi, vagy a színház és a tánc határán levő történetből, vagy műfajból indulunk ki, és hát nagyon korán, tehát így az első munkáimban ilyen 20 évesen, amikor még csak éppen hogy csak kísérleteztem a levegőben levéssel, mert akkor is csináltunk olyan előadásokat, ahol valamilyen módon megjelent a levegő, vagy kapcsolódott a színházi előadásba ez az elem. 2013-ban volt módom Spanyolországban találkozni a vertikális tánccal, ez világszerte szűk körben ismert, hiszen 20-30 társulat van, aki ezt szakmai szinten űzi a világban, hiszen ez egy nagyon nehéz és nehezen megszervezhető műfaj, hiszen 20-40 méteres házaknak az oldalán kifigyelte, tartózunk, forgunk, pörgünk, repkedünk, de igazából nálam hamarabb volt az, hogy egy olyan vízió, egy olyan mondandó valami, amit ki szeretnék fejezni, és igazából rengeteg olyan meselőadásom is volt korábban a Simor Ágnes cirkusszal, ahol egyszerűen a képzelet nem szabott határ, tehát hogy valahonnan onnan indult a dolog, hogy amikor van egy földi jelenet és a földön zajlik, de közben valami a levegőben is zajlik, teljesen mindegy, akár csillagok vagy bármi, akkor az miért nem mozoghatna fönt a színpadon, nem pedig lent. Úgyhogy ahogy az embernek a képzelete szárnyal és azt gondolja, hogy lehet különböző szinteken létezni, vagy ahogy egy vásznat felfestünk és az egészet ki akarjuk tölteni, valahogy így ez a színpad egészének a kitöltéséről szól, és arról, hogy néha ezek a mondandók, mondanivalók is igényelték azt, hogy megjelenjenek különböző síkok, különböző értelmezési rétegek, különböző térbeli rétegek, öntéslánc mélyen és magasan lenni, és hát az, hogy ez nyilván nem fordult volna elő, hogyha nekem nincs egy ilyen légi akrobatikus indítatásom, saját magam is szeretem megtapasztalni azt, hogy milyen a levegőben dolgozni, úgyhogy így ugye miatt ezek az elképzelések színházilag magával a technikával egyre jobban összefortak, és így alakult ki az, hogy hát hogy tulajdonképpen létrehozunk egy légszínházat, ami itthon egyedülállói, mert 10 éve működik, de maga a budapesti helyszín, mint egy állandó légszínházi tér, ahol vagyunk, ezt az utóbbi 2 évben sikerült megtalálni, idáig a világban, meg vidéken, az ország különböző pontjain repkedtünk, különböző helyek, folytatjuk is, de azért az, hogy Budapesten lesz egy állandó légszínházunk, azért nagyon nagy lépés számunkra.
1: Hiszen egy-egy ilyen előadáson ugye vannak vertikális táncosok, vannak színészek, zenészek, hiszen élő zene van, van fényfestés, tehát tényleg az összművészet, illetve az, hogy nagyon sok rétegű, ez itt is tetten érhető. Most a június 4-e és 5-i előadás szerintem azért a története is érdekes, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy miről fog szólni a darab.
2: Igen, ez azért érdekes, mert igazából a ökorepülésként fordíthatnánk magyarra az ökoflightot, tehát itt ez nem véletlenül jelöli meg ezt, hogy hogyan tudunk a természetre odafigyelni, ahhoz kapcsolódni. Amikor megszületett ennek az előadásnak a gondolata, amit most úgy ugye második éve játszunk, de most van az az alkalom, hogy nem külföldön játszunk, hanem vissza tudjuk hozni Budapestre, úgyhogy ez egy különleges alkalom a nézőknek, hogy Budapesten megtekinthető. Amikor 5 évvel ezelőtt igazából megszületett az előadásnak a terve, akkor azt gondolom, hogy fizikailag egy nyomasztó dolog volt számunkra azt érzékelni, hogy milyen szintű szemetelés, hulladék és teménytelen felesleges anyag kerül kidobásra, így a fogyasztói szemáltat. És volt egy olyan pont, amikor valahogy úgy az egész társulatban, vagy mindannyian azt is éreztük, hogy ez zavar minket annyira, hogy ezzel akarunk valamit kezdeni. Tehát nagyon sokszor az alkotás abból születik meg, hogy van egy olyan társadalmi dolog, van valami, ami körülvesz minket, és ami nem hagy nyugodni egyszerűen, és összekapcsolódott itt egyfajta társadalmi tevékenység az alkotó munkával, mert hogy eldöntöttük, hogy mi az egész előadást teljesen újrahasznosított jelmezekből szeretnénk megvalósítani. És először egy szemétszedő kampányt indítottunk, tehát beszéltünk a társulaton belül, itt mindenki nagyon multifunkcionális, tehát van, aki repked a levegőben, de közben jelmezeket tervez, van, aki repked a levegőben, de közben marketinges szakembert, vagy mindannyian ilyen sokféle módon kell önjáróak legyünk ahhoz, hogy egy ilyen független csapatot életben tartsunk. És ahogy átbeszéltük így a jelmezes csapattal, vagy a jelmez tervezővel, aki Drávai Zója ebben a társulatban, akkor meghatároztuk, hogy milyen típusú szemetekre van itt szükség, tehát hogy zöldséghálókra, kávékapszulákra, palackokra, ilyesmikre, és igazából ilyen kampányt indíthatunk, ahol ezeket gyűjtöttük, konkrétan felhívásokat hoztunk létre, és gyűjtöttünk szemetet, és ebből a szemétből állt össze az előadásnak egyébként a gyönyörű szép jelmeztára, ami messziről sem lehetne megmondani, hogy ez szemétből készült, de ez nagyon is fontos számunkra, hiszen az egész tulajdonképpen ennek a feleslegességét fejezi ki, vagy azt is, hogy hát mi gyönyörű szépen ugrálunk, förgünk, forgunk ezekben a jelmezekben, de ezek mégiscsak olyan kupakok és kapszulák, amikbe a körülöttünk levő élővilág nagyon sokszor fennakad, és hát ez egy határjáték, ahol mi azzal játszunk, hogy fönn vagyunk a levegőbe, és ezekkel röpködünk, de azért mutatunk azért egyszer egyfajta groteszk tükröt a társadalmunknak, hogy is van ez igazából, mi az, amire úgy érezzük, hogy oda kéne figyelni, ha már így össze szeretnénk kötni az eget és a földet, akkor hol van a problémák, amivel valamit lehetne kezdeni.
1: Hogy épül fel az előadás? Tehát amikor mondjuk a táncosok táncolnak, vertikálisan táncolnak, akkor az egy fő hangsúly, és az felhívja valamire a figyelmet, vagy amikor lent vannak a földön, vagy minden összefügg mindennel, és nincs az egyik fentebb, vagy jobb helyzetben, mint a másik.
2: Színházi előadásként gondolok én erre, vagy legalábbis valamilyen határműfajként, tehát nyilván ez egy olyan fajta színházi élmény, ahol összekapcsolódnak ezek a dolgok. Nem csak díszítés a bábjelenet, nem csak díszítés és az, hogy furcsa, groteszk bohócok ugrálnak lent a földön, és aztán átalakulnak, és kiderül, hogyha ilyen furcsa lények a földön mindenfélét csinálnak, és változnak, az néha hatással van más lényekre is. Tehát, hogy ezek mind összefüggnek egymással. Van, aki azt szokta mondani, hogy olyan, mintha egy koncertszínházra jönne, hiszen egy hétfős zenekar van azért itt, akik élőben zenélnek, és egy fantasztikus zenei koncertélmény. Van, aki a vizuális világra, amit Gregovszki Gábor képzőművész valósít meg analóg technikával, ugye kézzel készített grafikákat vetít ki a falra, úgy értékeli, mint egy kézművészeti kiállítás, tehát hogy itt az egyes elemek fontos, hogy ugyanolyan színvonalon jöjjenek létre, de ezek nem egymás mellé festett panelek, hanem egy összefüggő világot tárnak föl, egymásba kapcsolódnak, úgyhogy nagyon meglepő, és mindig nagyon erős a nézőknek, amikor fölnézést fönn vagyunk a levegőben. Hál' Istennek nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy ők a földön ülnek, vagy fekszenek, és úgy néznek föl, de olyan, mintha velük történne. Tehát, hogy annyira átütő értésre szoktak beszámolni, és ezt az ugrálást, ezt a szabadságérzetet, ez egyszerűen átveszi a néző. De mindez nem hatna úgy rá, hogyha ezek cirkuszi trükkök lennének. Tehát, hogy engem az a része, nagyon komoly trükköket csinálunk, nyilván három irányba szaltózunk, önmagában nem érdekelne. Tehát, hogy önmagában ez az a technika, amire szükség van, de a lényeg az, hogy amikor ugrunk a levegőbe, akkor mi táncosok egymás lélegzetét is érezzük, és az egész együtt éljen. létezzen a néző számára.
1: Ez pedig most bárki megnézheti, június 4-én és 5-én a Flock Légszínházban Budapesten, de egyébként minden részletes információt a theflockprojekt.hu weboldalon megtalálnak, és én kívánom, hogy teltház legyen, és mindig nagyon sokan látogassanak el, amikor előadás van.
2: Nagyon szépen köszönjük, és szeretettel várunk mindenkit.
1: Az elmúlt percekben Simor Ágnest hallhatták, a Flock Projekt Légszínházi Társulat társulatvezetőjét és rendezőjét.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália Borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik. Fellép többek között Hangárcsi Márton, de lesz lendületes rockabilly koncert is, illetve a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és népszerű borjóga is várja az érteklődőket. Illetve nagyszabású nyárindító koncerttel érkezik szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadra Szulák Andrea. Az Élet az Úr című gála est a népszerű előadó művész több évtizedes pályafutásának legemlékezetesebb dalait és színpadi sikereit idézi meg egyetlen produkcióban. Szulák Andrea neve hosszú ideje összefort a magyar musical, jazz és pop élettel. Karrierje során számtalan műfajban bizonyított. Ezúttal a legendás stúdió 11 ensemble kíséri majd, amely 1963 óta a hazai jazz élet egyik legismertebb formációja. Az est sztár vendégei között olyan előadók szerepelnek, mint Karamell, Verép Tamás és Wolf Kati. A közös produkciók mellett Szulák Andrea a legismertebb slágerei, musical részletek, valamint hazai és nemzetközi szerzők.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balog János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a

0: utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok önöknek itt a 90.9 Jazzin. Ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna, stílus és szenvedély hazai előadóktól. Az 1994-ben alakult, majd 2007 áprilisában feloszlott amorf ördögök is szerepelnek nálunk. Ők a sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét használták. Ez volt az általuk kitalált kacat pop stílus. Dunántúl is slágerüket játszom. A kezdésben pedig a harmadik Jazzy Jazz dalversenyünk külön díjasa Kozma Orsi és a Valamikor, ami Orsi és Szakos Krisztián közös szerzeménye. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a jazzy dalverseny győztes búgóhangú Éliás Gyula is énekel. Ő a magyar Barry White, Run to You című dalát játszom, a kezdésben pedig a 2016-ban alakult Antal Gábor trió, Indul a World című felvételük, itt a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofon mögött Bárány Anna. Éjfélig még olyan előadók számítanak a figyelmükre, mint például Sapszon Orsi. Tőle egy örökzöld szól, majd még pedig Walter László és Harmat Imre szerzeménye, a szívemben bomba van. Érkezik még Lombos úr is, aki Jazzy dalverseny győztes előadó, Cigány Messiás című felvételén Bogdán Norbi, Lánó közreműködik. A kezdésben pedig Nora Jones sikere, ennek a feldolgozása Mihály Réka előadásában. Don't know why. Jó szórakozást kívánok, és ne feledjék, a Jazzy Night éjfél után is folytatódik. Számítok Önökre.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti

0: környezet teljes körű rendezése.
1: Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után újra jazzy zene.

Kellemes csütörtöki hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ahogy ígértem, már is folytatódik a Jazzy Night velem, Bárány Annával. Hamarosan olyan előadókkal találkozhatnak, mint a Gruppen Swing. Gájer Bálint énekel még velük, ő volt a csapat első férfi énekese. Volt már jobb napom, ezt hozom tőlük. A kezdésben a Budapest Voices. Most 2016-os lemezükről szól Plutó sikere, a szívbűvölő. Itt nálunk a Jazzin.

Ezt a jazzin, ez a Jazzy Night, ahol megidézzük a Kossuth Díjas legendát, Szakcsi Lakatos Bélát. Mondhatsz még egy szót, a felvételen Dániel Fi Gergő közreműködik. Az 1999-ben alakult Subscribe a hazai hardcore mezőny egyik legnépszerűbb csapata. A hattagú különlegességként két énekessel felálló zenekar viharos és átütő színpadi produkciója, a pergő szövegek, a vad riffek, az állandó akció magával ragadó koncertélményt kínál. Hát koncertélményt én nem tudok kínálni, de felvételről már is szól a Miles Away itt a Jazzin.

Folytatódik zenei utazásunk itt a Jazzin. Ez a Jazzy Night, ahol a Bohemian betyás trombitása Muhari Krisztián is szerepel Early Morning című dalával. A két New Hammond Band rajongói is jól teszik, ha ellátogatnak a kedvencük Facebook oldalára, hiszen jó néhány koncert várja már őket. Itt a Nightban a Left Back című dal forog majd, de a kezdés Garami Gábor vezetésével a Garami Funky Stuffé. Párbaj, itt nálunk a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézművekkel.

0: Besítéstől. Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti és észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol folytatódik zenei utazásunk a stílusos és szenvedélyes magyar zenék között. Itt nálunk nem sokára a Mörk is játszik, akik legfrissebb lemezüket egy különleges koncepció mentén mutatták be, havonta egy-egy muzsikát jelentettek meg. 3 éve nyáron került sor a Like a Bird-re. Szili Róbert szerzeményével kezdünk, a Balanceville Group játszik, ez a Lokomotív. Tartsanak velünk, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytatódik a zenei utazásunk, ahol hamarosan az LGT 1980-as muzsikájára is sor kerül, jön az Áld meg a dalt. Ebben a blogban mindjárt két legenda is szerepel, a kezdés ugyanis Cserháti Zsuzsájé. Donna Summer egykori sikerét játszom tőle, ami anno I Remember Yesterday cím mellett világsláger. Volt egy boldog éjszakánk, és Cserháti Zsuzsa. Itt a Jazzin.

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Kálói Molnár Péter színész, rendező, dalszerző, énekes volt. Rémes kimondani ezt a múlt időt. Az elmúlt 20 év egyik legeredetibb tehetsége volt ő, hamarosan hallhatjuk, hiszen 100 000 szer című muzsikáját játszom felvételről. Kálói Molnár Péter előtt a Mississippi Big Beat muzsikál, akik egészen egyedi módon ötvözik a zenetörténelem két, egymástól időben és stílusban is a legtávolabb eső végpontját, a blues-t és az elektro műfajt. Énekes gitárosuk Gál Csaba Bugi, daluk címe pedig Keep Rockin' Mama. Cselló muzsikával kezdünk, jön Kalmus Felícián, és jön a Mana Mana, itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti és a keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.